0: Augusztus 20-a és 26-a között ismét megrendezik a 13. Vertigo filmhetet a Budapesti Art Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta három árt és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron. A programban 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles. Vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket. A Vertigo film hétről Kárpáti György programfelelős egyetemi oktató beszélt a Sláger FM-nek.
1: A helyszín ezúttal is a fővárosi Art Plus Cinema, és augusztus 20-tól 26-ig minden nap 3 árt filmet vetítünk, és hogy ez érdekes legyen, nem csak az elmúlt időszak legjobb európai és magyar árt filmét nyújtjuk át eszenciálisan, hanem premierelőtti vetítéseket is tartunk. Egyébként az egy hét során olyan szuper európai árt filmeket is meg lehet tekinteni, amik az elmúlt években sikeresek voltak, és most ismét nagy vásznon láthatók. Ezen kívül francia, családi filmek, romantikus vígjátékok, olasz szerzői filmek, Kafka életéről szóló lengyel történelmi film egyaránt színesíti a programot.
0: A film hétvidékre is eljut, idén Debrecen, Jászberény, Miskolc, Szeged, Szolnok és Szombathely is csatlakozik. Katania repülőterén eltöröltek minden korábbi korlátozást, amelyet az Etna kitörése miatt vezettek be, így az érkező és induló járatok is akadálymentesen közlekednek, közölte a légikikötő üzemeltetője. Az Etna kitörések 6 nappal ezelőtt kezdődtek, a légi forgalom korlátozásai miatt turisták ezrei rekedtek Szicíliában. A Katania nemzetközi repülőtéren a készenléti állapot továbbra is közepes szintű marad. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változó.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt.
2: Katona Zoltán mentálhigiénés szakember Budapesten elsősorban Zuglóban dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerjék az érzelmi evés, a kapcsolati elakadások és a visszatérő élethelyzetek mögötti lelki folyamatokat. Egyéni konzultációival, csoportos foglalkozásaival, pedagógusoknak tartott programjaival és a helyreállítás módszerével olyan közösséget épít a fővárosban, ahol a figyelem, az önismeret és a személyes felelősség gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban.
3: Én is köszöntelek téged, és köszöntök minden hallgatót.
1: Egyre több foglalkozásod van Budapesten, főleg Zuglóban, tehát a Cserpesház vagy Cserepesház környékén. Csoportdinamikát is tartasz, tehát csoportos foglalkozásokat, külön egyéni konzultációkat is, szóval lehet veled itt a fővárosban személyesen is találkozni. És ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy tanárokkal is foglalkozol, budapesti iskolákban is, ahol az identitásukat erősíted mindenféle csoport munkával, kinevel kit munkacímmel. Szóval rengeteg nagyon fontos missziót képviselsz, és én ennek boldogan adok teret itt ebben a műsorban. Na, hát te mióta figyelsz igazán különösen az emberekre?
3: Tudatosan szerintem egy 5 éve, előtte mint rendőrként azért...
1: Ja, hát úgyis volt figyelem.
3: Úgyis volt figyelem, csak egy más jellegű figyelem. Most a lélek útján figyelek, hogy a mélyében mi is zajlik az emberben.
1: Hú, de nemes, nagyon nemes egyébként maga a küldetés. Igen, ezért mondtam, hogy egy különleges szakember van, ül itt most, kedves hallgatóink, aki 17 évig, jól mondom,
3: igen,
1: helyszínelt mindenféle bűnügyeknél. De ez a fajta alaposság, ami most átkerült, át lett konvertálva a segítő szakmába. Tehát azt a fajta tényleg egészen a részletekbe menő figyelmességet, azt most átvitted a lélek útjára.
3: Így van, egy-egy gesztusban, egy-egy szóban, egy-egy tettben, vagy éppen élethelyzetben vannak olyan apró jelek, amiket nem vesznek észre feltétlenül az emberek. Annyi előtörténete van az egésznek, hogy ugye én a rendőrségtől elmentem életmódtanácsadónak, és ott szembesültem avval, hogy hiába mondja meg az ember, hogy mit kellene tennie, akár táplálkozás, akár mozgás terén. És hiába végeztem el iskolákat, amik ezt segítették, hogy szakmailag is meglegyen, mindig megakadtunk, és mindig az élethelyzet az, ami megakadt. És maga a kimondás is nehéz, hogy valójában még mondjuk a dohányzást, az alkoholt, a kábítószert le lehet tenni, és lehet nélküle élni, étel nélkül nem lehet élni. Tehát minden egyes étkezésnél ott van a kísértés, hogy többet tegyen az ember.
1: Na, csak ezt így senki nem mondja ki.
3: Vagy legalábbis kevesen.
1: Meg hát kevesen fogjuk föl, hogy mekkora kísértésnek vagyunk napi szinten kitéve. No, de mi a megoldás akkor a kísértések ellen?
3: A megoldás az mindenképpen az, hogy leüljünk és végig gondoljuk azt, ha egyedül megy, akkor az egy nagyon dicséretes dolog, ha nem, akkor egy segítő kapcsolat keretébe, hogy mi az, ami elvezetett odáig, hogy akár mondjuk érzelmi étkezésbe folyik át ez az egész folyamat, ami ugye melegágya a cukorbetegségnek, és hogy önmaga vagy segítő által feltárja, hogy mi az, ami ott tartja, mert ezek minden egyes esetben a kapcsolati hálóra vezethető vissza. A kapcsolati hálóba nem kap meg olyan jellegű dolgot, ami az étel pótolja, vagy olyan érzelmeket indít el, amivel ebben szeretné csillapítani. Van olyan kliensem, akinek annyira sok szerepe van, hogy
1: mert az életben?
3: Az életben, hogy az egyik szerepet megeteti, és átmegy a másik szerepbe, és amint hazaér, otthon ugyanúgy éhesnek érzi magát, de csak a szerepeit eteti. És amikor ezt tudatosítottuk, felhoztuk, ami által ő mondta el, hogy mindig mikor érzi magát éhesnek, akkor lehetett elkezdeni ezen dolgozni, hogy ne a szerepeit etesse, hanem az embert etesse, és az embert nézze meg, aki mögött mindig ott van a legvégén, hogy ő valójában éhese.
1: Tehát gyakorlatilag itt elképesztő ásásokat végeztek egy-egy emberrel a lélek mélyére.
3: Hát én inkább nyomozásnak.
1: Akkor nyomozás, oké, még jobb.
3: Igen, a mélyére ásunk, hogy valójában mi az, ami előidézi, és mi az, ami fenntartja ezt az egész folyamatot, és valójában, amikor megnézzük, hogy milyen mély a nyúl ürege, ebbe az üregbe, ott a dimenziókban lehet megtalálni a megoldást is, amit valójában keres az ember az ételbe, vagy az éter mögött.
1: Mindent tisztázunk akkor. A kapcsolati hálóban, amikor említetted, abban nyilván beletartozik a család, a kollégák, barátok, mindenkit, aki emberi kapcsolódásként számon tartható, ugye, az életünkben.
3: Így van, és ami nagyon fontos, hogy akár még a meg nem született unoka is lehet hatással, mert volt olyan kliensem, aki pont emiatt evett, mert hogy látta a gyerekei révén, hogy nem lesz utód, mert ők teljesen lemondtak erről a dologról, és hogy a...
1: És ezt a bánatot folytotta evésbe?
3: Igen, mert nem tudta önmagát elképzelni, újra össze kellett rakni, hogy ki vagyok én, ha nem lehetek nagymama, és neki egy nagy vágyott álma volt, hogy a nagymama szerepét megélje.
1: Van neked egy könyved is, ezt a hallgatóknak mondom, elképesztő jó a címe, mert két címe is van, egyrészt van egy ébredés címe, a másik meg, hogy a fogyás, amiért semmit nem kell tenned. Zseniális cím. A te weboldaladon egyébként elérhető, megrendelhető. Ezeket majd mondd is el, kérlek, hogy hol érik el a hallgatók, mert nagyon sokat tud segíteni a megelőzésben, mentális technikákat írsz le benne, hogy hogyan figyeljünk ezekre.
3: Így van, olyan jellegű mentális technikákat, aminek az alapja mondjuk a nyomozói létemből, a helyszíneli létemből jött, és azokat ültettem át ide. Magának ennek az egész jelenlétnek a helyreállítás nevet adtam, mert hogy valójában az ételen keresztül is akarja az ember helyreállítani magát, de hogy ez túlmutat, tehát hogy nem csak az érzelmi evéssel foglalkozok, ez valójában a klienseimmel ez nem is jön elő, hanem a mögöttes tartalmat, ami előidézi, azon dolgozunk, és hogy maga ez a helyreállítás nem csak a érzelmi evőknél jelenik meg, hanem minden más kapcsolat.
1: Meg az élet területén gondolom.
3: Így van.
1: Mert hogy helyre kell állítani sok mindent. Egyébként mindenki érzelmi evő valahol? Ezt ki lehet jelenteni, vagy nem feltétlenül?
3: Valamilyen szinten érintett. Ahogy az alkoholistáknál, aki egyáltalán nem iszik alkoholt, arra is azt mondják, hogy valójában neki is problémája van az alkoholnak, mert nem tudja kezelni, vagy legalábbis így kezeli. Tehát, hogy akinél nincs meg az egészséges normalitáson alapuló emberképe, és ebbe beletartozó étkezési kultúrája, vagy az ivási kultúrája, akkor az érintett ilyen tekintetbe.
1: Uh-huh. Tehát nem lehet azt mondani, hogy én azért eszem, mert hedonista vagyok, vagy egyszerűen szeretem az ételeket. Hanem a mögött mindig van valami tudattalan, sokszor tudat alatti motiváció?
3: Nagyon sok olyan dolog van, igen, ami ezeket befolyásolják, amik nincs napirenden.
1: És amiről nem is gondolnánk.
3: Hogy ott van.
1: Aha, de ott van egyébként, és ebben segít ez a helyszínelés során. Na, minek nevezik a te módszer, vagy minek nevezed a módszeredet? Egy nagyon izgalmas, többlépéses módszerről van szó.
3: Az alapja a helyreállítás, és amin most dolgoztam, az a lelki igazságszolgáltatás.
1: Milyen jó neve. De nevet választottál ennek is.
3: Igen, mert hogy alapjába véve a bűn mindig megjelenik minden ember tekintetébe, és maga az étkezés is egy bűnözési dolog. Ha megnézzük, az első élményünk bármilyen szempontból is, ha vallásos valaki, ha nem, oda köthető, hogy egy almába beleharaptunk. És ez az étkezéssel kapcsolatos.
1: Ennyire vissza kell mennünk az időben, hogy ez ennyire egyetemes és ősi.
3: Így van. Jelenleg, amit én látok egyéb klienseimnél is, hogy maga, ugye többször hangoztatom az emberképet, hogy maga a nők vannak egy olyan helyzetben, mert a táplálás, a táplálkozás az hozzájuk köthető, akár nőről van szó, akár férfiról, és ők vannak most egy olyan helyzetben, hogy valójában keresik, hogy milyen ma nőnek lenni. És ez azért is fontos, mert hogy a férfi az a nőhöz igazodik, és a férfiak is keresik önmagukat, mert hogy a női társadalomban történt egy változás, amihez most nekik is változniuk kell.
1: Jó, hát minden mindenre hatással van, meg mindenki mindenkire természetesen. A klienseid jellemző többsége hölgyekből áll egyébként?
3: Így van.
1: Na de ha már itt tartunk, hogy ciki-e segítséget kérni, vagy sem, akkor mit tapasztalsz jártatban, keltetben, hol tartunk most?
3: Egyrészt szerintem erő, aki segítséget kér, tehát hogy ez egy hatalmas nagy erő, hogy azt a belső pszichés lelki állapotot átdolgozza, hogy eljusson egy olyan pontig, hogy ezt már egyedül nem tudom megoldani, hogy nekem ehhez külső segítségre van szükségem.
1: Tehát legyen büszke magára?
3: Így van,
1: pont azért, hogy mert segítséget kérni.
3: Így van.
1: Ugye te iskolában, egyetemen végezted ezt a szakmát, amit most hivatásként képviselsz. Te azért nagyon-nagyon veszélyes ez a terep, a segítői terep, hát hiszen annyi információt kapunk mindenhonnan, és nagyon sokan csak kinevezik magukat segítőnek, és osztják kéretlenül is a mindenfajta jó tanácsot, de hogy ennek azért van hátulütője is.
3: Van neki hátulütője, mert sok olyan kliensem van, aki előtte több évig voltak terápiába, ilyen-olyan segítőnél is jönnek hozzám, viszont azért megjelenik bennem egy olyan jellegű dolog, hogy vajon tőlem hányan mennek valaki máshova és mivel, mert hogy szerintem ez nem attól függ, hogy ő most jó szakember vagy nem jó szakember, hanem hogy tudnak egymáshoz kapcsolódni.
1: Tehát szabadítva van-e kémia című?
3: Van-e kémia, attól függetlenül, hogy ténylegesen egyre több önjelölt van, aki kimondja magáról, hogy ő mekkora segítő, és hogy nálunk ugye egy alapelv, hogy ne árts. Uh-huh. És ezt felismerni, hogy amit csinál az ember, az valójában ártás vagy segítés, és valójában önmagának erre segíteni, vagy a másikon, az egy belső folyamat a segítő számára.
1: Uh-huh. Egy olyan mentális szakemberrel beszélgetek, aki nagyon-nagyon sok évet beletett abba, hogy ezen a területen képezze magát, hogy hiteles segítővé váljon, noha egész életében lényegében azért dolgozott, hogy mások életét irányba tegye. Helyreállításnak hívják az ő módszerét, de hát amikor rendőrként és helyszínelőként dolgozott, akkor is valamit helyre kellett állítanod, jól mondom?
3: Így van, valójában rekonstruálni kellett, hogy mi is történt a múltban, és az milyen hatással volt a jelenre, és valójában ki a bűnös, és a bűnösnek mi volt a szándéka. Mondjuk a lelki igazságszolgáltatás módszeren én azt mutatom be, hogy valójában egy feloldozás legyen a végén, hogy meglássa, hogy mi az, ami őt működteti, és hogy ezen hogyan tud változtatni. Tehát, hogy valójában nincs bűnös.
1: Tehát nem bíróság elé kerül a
3: így van.
1: Kedves kliens.
3: Így van.
1: Nem jó útra térített.
3: Hát meglátja azt, hogy mi az, ami motivált ezt az egész folyamatot, hogyan hatott rá akár a kapcsolati hálója, és hogy megjelenik az egyéni felelősség, amikor már látja az egész működését, hogy ezen hogy és hogyan merre felé tud változni és alakítani ezen az egész dolgon.
1: Hány lépéses a te módszered pontosan?
3: Hát az 12 lépés.
1: A lelki igazságszolgáltatás, az publikus?
3: Végigmegyünk egy három lépcsős folyamaton, ami az első nagy része az, hogy kiválasztjuk magát az eseményt, amit el fognak játszani a résztvevők, és utána van neki rendesen, mint régen, ahol dolgoztam, rendőrségi nyomozati szaka, van ügyészség és van bírósági, de a magyar jelenlegi jogrendszertől eltérően itt van egy eskütszék, ami Magyarországon nem működik, ami valójában emberi módon megvizsgálja az összes összetevőt, hogy mi is ennek az egész történetnek a valódi lelki vonalata, és a léleknek mi lenne, mit akar megmutatni a cselekményen keresztül az egyénnek, vagy a kapcsolatnak, amin dolgozniuk kellene.
1: Tehát mindenféleképpen egy szembesítés is valahol.
3: Így van.
1: De hát nyugtass meg a hallgatókat, hogy azért ez nem feltétlenül olyan nagyon fájdalmas.
3: Nem, épp az benne szerintem a kreatív és aktív, hogy mindenki saját magát tudja megélni, átélni, és hogy ebbe a saját dolgainkkal megélt lelki nehézségeinket ki tudjuk játszani magunkból.
1: Tehát ez a cél?
3: Ez lenne a cél, igen.
1: Hajlandók tenni önmagukért? Meg a cél érdekében? Vagy visszafordulnak egy ponton?
3: Ez nagyon változó. Valaki végigmegy az egész folyamaton, valaki kiszáll, valaki visszakéreckedik.
1: Ér el bukni?
3: Sőt, nem is bukásnak nevezném, hanem inkább megáll pihenni a lélek. Amíg rendeződik a test, a lélek, és a gondolataim egy síkba, egy térbe megérkezik, és akkor utána tovább tud haladni.
2: Uh-huh. Szégyenérzetet mennyiszer tapasztalsz?
3: Folyamatosan.
2: Nagyon tetszenek egyébként a módszereid, mert egyrészt különleges, hogy ugye nem nagyon tudok mutatni még egy ilyen szakembert, aki ilyen múlttal rendelkezni, és ilyen iskolai végzettségekkel, meg ennyi évet beletett volna abba, hogy tényleg hiteles segítővé váljon. Másrészt, ugye ha már a módszer van, egy olyan, nevezük így, szolgáltatásod is, ahol olyan mély interjút készítesz a klienssel, ahol szembesíted őt azzal, amiről ő maga sem tudott.
3: Én ezt lelki helyszínelésnek neveztem el.
2: Na, egyre jobbak a elnevezések.
3: Igen, ahol maga egy olyan régi dologhoz nyúlok vissza, ami elfelejtődött az embereknél, az írás és az olvasás.
2: Ami
3: és
2: egyébként hát bizonyítottan terápiás.
3: Egyrészt így van, és hogy maga a munkám is abból állt, hogy amit mondtak a érintett személyek, akár tanú, akár gyanúsított a kihallgatás során, azt le kellett írnom. A másik az, ami kimentem a helyszínre, és láttam, hogy mi történt, azt le kellett írnom, és abból dolgoztak tovább. Tehát ez egy nagyon nagy lelki folyamat, és ugyanezt viszem tovább ebbe, hogy kapjon a kliens egy olyan visszajelzést arról, amit leírt, hogy a mélyében milyen dinamikák működhetnek. És nagyon fontos, hogy ezzel ő mit fog kezdeni? Mit árul el önmagának, önmagáról?
2: Azért azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a te múltad, meg a mostani módszereid azért szigorúan jó értelemben véve, tehát ez mindent értsenek jól, hogy a rendőri munkának nem a rosszabbik részét hozod át, vagy a kényelmetlen részét, hanem inkább az alaposságot nézzék, amivel te ezt az egészet vizsgálod.
3: A legtöbb sorozat, ami megy például, és hogy nagyon kedvelik az emberek, az a Nyomozói, mert szeretik az emberek a titkokat, szeretik beleélni magukat és felderíteni dolgokat, és ugyanezt csináljuk, csak egy könnyedebb, ahol nincs tétje, a végén nem büntetés van, nem szankció van, hanem jutalom van.
2: Nem ússzuk meg ezt meló nélkül. Tehát most megint azt rakom össze a mozaikokból, hogy és a meló alatt a tudatosságot, meg az odafigyelést értem. És miután nem tudunk magunkra nagyon sokszor odafigyelni, mert nem vagyunk elég tudatosak, ezért kell egy szakember, aki időnként felnyitja a szemünket.
3: Rávilágít azokra a dolgokra, amik mellett elsohanunk ebben a rohanó világba, ahol a technológia kezdi átvenni bizonyos szerepeinket, besegít, avval a céllal, hogy egyre több időnk legyen önmagunkra, viszont mindenki valamilyen szinten le akarja lassítani az időt, tágítani akarja, és nem arra használjuk ezáltal, hanem még több dolgot akarunk megcsinálni, és még jobban nem vesszük észre azokat a dolgokat, ami belül bennünk történik, vagy éppen a másikba.
2: Most van az a lélektani pont, hogy mondd el kérlek, hogy hol érünk el téged, a könyvedet is, meg a konzultációkat hol találjuk?
3: Hát a közösségi médiában a helyreállítás oldalamon tudnak csatlakozni, és ott tudják megnézni.
2: Tehát helyreállítás. Katona Zoltán.
3: Igen, és ott megtalálnak mindent, illetve azokat a kapcsolódási pontokat, ahol felvehetik velem a kapcsolatot.
2: No, mi az igazi, és akkor ez az záró kérdés, víziót? Mikor lennél igazán elégedett a segítői munkáddal?
3: Ha? Akkor lennék, ha indítani fogok egy csoportot, aminek az a címe, hogy milyen ma nőnek lenni. Az alcíme, hogy mit jelent ma nőnek lenni. Az a vízióm, ha egy olyan csoport ott érnénk el, aminek az a címe, hogy milyen ma embernek lenni, és ott vegyesen fele-fele arányban lennének nők és férfiak.
2: Azt kívánom, hogy minél többen legyetek, és sok csillogó szempárt oda neked, mert akkor a tiéd is csillogni fog, és akkor nagy baj nem lesz. Nagyon, nagyon sok kitartást, erőt az úton. Neked örülök, hogy beszélgettünk, és hogy itt voltál.
3: Én is hálásan köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek sok sikert és erőt kívánok.
2: Kedves hallgatók, én Katona Zoltánnal beszélgettem, mentálhigiénés szakemberrel, a helyreállítás módszer alapítójával. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Skribek Melinda, hipnoterapeuta, egyéni és párterapeuta Gödöllőn, Budapest vonzás körzetében dolgozik azon, hogy a hozzáfordulók felismerik a visszatérő kapcsolati mintáikat, a szorongásaik mögötti lelki folyamatokat és a tudatalattiban rögzült működéseiket. Hipnoterápiával, művészetterápiás eszközökkel és személyes konzultációival olyan közösséget épít, ahol az önismeret, az érzelmi munka és a tudatos változtatás gyakorlati segítségé válik a hétköznapokban. Örülök, neked végre találkozhatunk. Igen. Személyesen is, már régóta követlek a közösségi oldalon. Hipnoterapeuta, illetve egyéni és párterapeuta is vagy, nagyon sok mindennel foglalkozol, ami minket úgy társadalmilag is érint. Abszolút. És Gödöllőn vagy elérhető.
2: Itt a Gödöllőn, illetve igen, hát nyilván online is, de Gödöllőn van a rendőröm.
1: Hát az online megnyitja a világot.
2: Így van, előtted. Üdvözlöm a hallgatókat, és
1: örülök neked.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, én is nagyon örülök.
1: Hát örülök, hogy jöttél, mert azért izgalmas a téma. Engem a hipnózis, ami megfogott elsőre, lehet, hogy a rejtélyessége miatt.
2: Azt gondolom, igen, én azt tapasztalom, hogy itt nálunk ez egy nagyon kettős dolog.
1: A megítélés, a hipnózis.
2: Az emberek egy része fél tőle, mert nem tudja pontosan, hogy mi ez. És sokan azt gondolják, hogy ez mint így egy-két ilyen zombi filmben, hogy akkor én teljesen átalakítok valakit. Természetesen nem erről szól. Ma már azért nálunk is elkezdték használni, de nagyon sok országban, Amerika, Anglia, tehát ott például része nagyon sokszor akár a kórházi vagy a pszichológiai terápiáknak is. Aha. A hipnoterápia, én nagyon szeretem. Tehát az elme működése rettentően izgalmas, és nagyon sok olyan terápiás eset van, amikor gyorsabban tudunk haladni. És azért valljuk be, hogy
1: a hipnózis segítségével?
2: A hipnózis segítségével mindenki, akinek problémája van, az, ha lehet tegnapra, de inkább mára szeretné azonnal a megoldást.
1: Okay.
2: Egy hagyományos pszichoterápiával meg másfél évet körülbelül, ugye, jövünk-megyünk, és én nagyon szeretem, sokrétű, nagyon sokféle problémára tudunk vele dolgozni, és hát megvan az izgalma is.
1: Te legalább nem féltél.
2: Én nem.
1: Ettől a miért? Módszertől? Mondhatom ezt így?
2: Mondhatjuk, igen. Mondhatjuk. Mm. Mondhatjuk, hogy módszer. Nagyon sok tanulmány is van amúgy erről ma már, tehát, hogy mennyire jól tud működni. Ugye valójában ami ennek a lényege az, hogy egy módosult tudatállapotba dolgozunk, azt hozunk elő, ami úgy szoktam jellemezni, hogy egy kicsit az, amikor így még nem is aludtál el, de nem is ébredtél el, de úgy tudod, hogy hallod a környezetet, zajait. Igen, ez a köztes állapot. Ez a köztes állapot, ugye ilyenkor az agyhullámok valójában alacsonyabban működnek, ezért a tudatos elménk nem rondít bele annyira, hogy ő mindig mindent racionálisan meg akar gyorsan magyarázni. Ezért hozzáférünk a tudatalattihoz.
1: És az információkhoz?
2: Az információkhoz, az ott lévő sémákhoz, amiket hoztunk gyerekkorunkban. Érzelmek mindenhez, mindenhez. És ugye igazából azt tudjuk ma már szintén, hogy a hétköznapjainkat kb. 95%-ból a tudatalatti irányítja. És a rossz programok is ott vannak. Tehát hiába, hogy...
1: Ja, hogy azért kell mindent az alapoknál.
2: Így van. Aha. Tehát, hogy értsék a hallgatók is egy példával, hogy sokszor az ember mondjuk van egy olyan reakcióm, hogy mondjuk sokaknál, hogy mondjuk menekülök a konfliktusok elől, vagy nem merek kiállni magamért, és ez nyilván egy olyan program, vagy egy olyan gyerekkorból hozott séma, vagy negatív tapasztalat, ami a tudatalattiban működik, és hiába mondjuk járunk pórul, és azt mondjuk, hogy na jó, többet ezt velem nem fogja senki megcsinálni, vagy nagyon sokan ugye újabb és újabb rossz kapcsolatokba belemennek, és nem értik, hogy miért, és soha többet nem. Tehát elhatározom, majd azt veszem észre, hogy újra ugyanabban a helyzetben vagyok, vagy ugyanúgy viselkedem. És ez pont azért, mert a tudatalattinkban van ez valójában programozva, és a hipnózissal ott tudunk transformálni. Tehát a lényege az, hogy egy módosult tudatállapotba hozzáférünk a tudattalan elméhez, és ott transformálni tudunk. Vagy például nem tudom, van akinek vannak pánikbetegségei, vagy elkapja mondjuk vezetés közben, van például volt
1: tehát
2: most...
1: ezeket mind ki lehet szűrni?
2: Igen, tehát például volt most egy ilyen fiatal srác kliensem, 3 hipnózis óta tökéletesen autózik egyedül.
1: Na, de jó, hogy ezeket mondod. No, akkor menjünk sorban. Mi az, ami miatt félhetünk a hipnózistól? Ugye nekem most eszembe jutott, talán pont a hétvégén láttam egy filmet, ott az volt, hogy valamilyen furmányos módon beprogramozták a pasast arra, hogy ha csettint egyet, akkor mit tudom én, neki ugorjon a főnökének.
2: Így van.
1: Tudnál ilyet csinálni itt velem? Úgy, hogy nem veszem észre? Mert ott ez volt a film lényege, hogy nem vette észre az illető.
2: Az az igazság, hogy nagyon sok mindenre képes a
1: hipnoti. Tehát ez egy nagy erő?
2: Nagy erő. De...
1: Vissza lehet élni vele?
2: Én azt gondolom, hogy mint mindennel biztos, hogy vissza lehet vele élni, de azért hozzáteszem, hogy nem tudunk azért olyat, tehát én nem tudnám beléd programozni, fogalmazzunk így a hipnózis által mondjuk azt, hogy te...
1: Hogy ráborítsam a főnökömre az asztalt.
2: Igen, az asztalt, vagy a, hogy...
1: Egy csettintésre.
2: Így van, egy csettintésre. Hogyha neked ez az elv és hitrendszereddel, az erkölcsi normáddal nagyon ellened megy, hogy te mondjuk nem akarsz bántani embereket, vagy nem tudunk valakiből mondjuk egy sorozatgyilkost gyártani, vagy legalábbis nem egyszerűen.
1: Ja, mert a filmben ez is volt még.
2: Igen, tudom, ezért félnek, tehát én is erről szoktam időnként beszélni, hogy senkit nem változtatok zombivá, nem fogok semmi olyat csinálni. Eleve úgy megy az egész, hogy nyilván van előtte egy előelbeszélgetés, és akkor ott megbeszéljük, hogy mi a probléma, min szeretném változtatni, mi a nehézség, és akkor arra én fölállítok nyilván egy olyan szkriptet, egy olyan, ugye különböző szuggesziókkal dolgozunk közben, amit átbeszélünk, ami a kliensnek, a páciensnek megfelel, tehát leokézza. Ez az első lépés. A második lépésünk pedig nyilván az, hogy bizalmat kell, hogy adjon nekünk. Megszokták azt tőlem kérdezni például, hogy mindenki hipnotizálható-e.
1: Na is?
2: Alapjában véve a válasz az, hogyha nincs olyan sérülése, tehát valami agyi sérülés, ami miatt ő mondjuk nem teljesen egészséges, illetve van már kialakult tudata, tehát mondjuk nem egy 3 hónapos csecsemőről beszélünk, akkor a válasz igen. Uh-huh.

0: befogadunk, meg igen, mi az, amit egész nap.
1: Nagyon sokszor ugye azt hallgatom, gondoljuk, hogy ó, én mindent kontrollálok, ami információ bejön az elmémbe, de ha belegondolunk...
0: Én is ezt képzelem magamban.
1: Aha, hát akkor gondoljunk abba bele, hogy mondjuk van a, maradjunk a rádiónál, hogy mondjuk ad egy számot, amit lehet, hogy neked nem tetszik. És azt mondod, hogy jaj, már megint ez, de éppen trendi, és minden nap lenyomják 5-10-szer. Nem akartad megtanulni, de már tudod, ja, a szövegét.
0: Igen, az oké.
1: Ez mind tudatalatti működés. Aktiválása valójában. Tehát, hogy betettek oda egy olyan programot, hogy te tudod. Uh-huh. Hiába nem szeretted azt a zenét, mondjuk.
0: Hát én úgy szoktam mondani, hogy a bőrünk alá kúsznak bizonyos dalok.
1: Igen, igen, igen.
0: Amiket néha jó lenne kivenni onnan?
1: Hát ez...
0: Hogyha, tehát hatással van minden ránk? Tehát minden. Ha valaki azt énekli egy dalban, hogy most megyek a Dunának, meg szomorú vasárnap, és...
1: Abszolút. Sokkal erősebbek.
0: Be tudnak épülni?
1: Be.
0: De. De nekem egyszer egy barátom mondta, hogy ő rájött arra, hogy annyi ilyen sírós dalt, ilyen szerelmet sirató dalt írt, hogy szerintem emiatt nem jött össze neki évekig a nagy szerelem, amire
1: teljes vált. Teljes mértékben lehet, hiszen ugye az, amit te gondolsz, annak van egy ereje, van egy energetikája. Ezt ma már nagyon tudjuk, ugye például a pszichoszomatikus betegségeknél, tehát én tudok generálni magamnak betegséget, aminek lesz testi tünete. Nagyon érdekes kutatás is volt erről például, hogy konkrét betegséggel lévő embereket beküldtek először így terápiára, ugye, és azok a segítők megnézték, hogy ő hogy működik, milyen a viselkedése, érzelemszabályozás, csomó minden. És megmondta, hogy körülbelül milyen betegség várható nála. És hát ugye vissza is igazolták, tehát a pszichológusok nem tudták, hogy az az illető milyen betegséggel jött oda, és több mint 68% pontosággal mondtuk meg. Mondok egy példát, például akinek érzelmi elfolytásban van évekig, annál sajnos nagyon sok esetben van a rák megjelenése. És nekem is van nem két olyan kliensem, aki például ilyennel küzd, és...
0: És azt se tudja, hogy mit csinál.
1: Nem tudja, vagy pedig mondjuk most nagyon sok orvos tisztában van ezzel, tehát tőlem, nekem van több jelenleg is olyan kliensem, aki például egy emlődaganatos, és az orvos elküldte a műtét után, hogy ő ugyanezt meg tudta tenni, hogy per pillanat eltávolítja, de ha nem szeretné, hogy ez kiújuljon, akkor legyen szíves, menjen el egy pszichológushoz, egy terápiára.
0: És megkerestek.
1: Igen, igen. Tehát nagyon sokszor lehet a viselkedésből látni egy embernek a problémáit. Szokták nekem nagyon sokszor, nyilván ez már a sok év tapasztalata is, hogy nem kell 50 perc arra, hogy lássam, hogy egy ember milyen vagy hogy van. És mikor egy-két olyan kérdést beteszek, hogy nem tudom, alacsony az önbecsülése, akkor hát nem, és akkor közben elkezdem mondani, hogy nem szokta azt érezni, hogy nem tudom, nem tisztelik, nem szokta azt tapasztalni, mondjuk, hogy lebecsülik, vagy bármi, és hogy ja, de ez mind, igen. Nagyon sokszor van, hogy 15 perc beszélgetés után már nem is kérdezgetek tovább, hanem elmondom, hogy akkor ez meg ez az érzés volt-e, vagy ez meg ez megjelente az életébe, és akkor hát igen, honnan tudom. És hát innen tudom nyilván nagyon sok dolgot.
0: Milyen veszélye lehet ennek? Tehát leviszed őket, mélyre, elmondhatnak olyan dolgokat, amit nem feltétlenül kellene tudnod? Tehát mennyire öntudatlan állapot ez? És mennyire a játéktér milyen neked?
1: Én úgy dolgozom ebben pont azért, mert az emberek nagy többsége azért fél. Hogyha valaki már előtte járt hozzám terápiára, és nyilván van egy kiépült bizalom, ott könnyebb dolgom. Illetve az meghatározó, hogy mennyire, én úgy szoktam fogalmazni, hogy az illető mennyire zizegős, tehát, hogy mennyire tudunk lenyugodni, mennyire állandóan kattog az agya mindenen, tehát, hogy nem tud kikapcsolni. Egy olyan embert nehezebb lenyugtatni, hosszabb idő kell ehhez, és az a tudatos elméje sokkal inkább hamarabb elkezdik kidobni. Tehát ez egy olyan, én úgy dolgozom a folyamatban, hogy az első alkalommal sokkal többet beszélgetünk, mi a probléma, mit szeretnénk változtatni, és én úgy szoktam, hogy van egy teszt hipnózis. Egyrészt azért, mert az első alkalommal baromira izgulnak, tehát az elvinni az egésznek a fókuszát, tehát tapasztalja meg, hogy ez egy valójában nem tök egy jó dolog, hanem hogy nagyon sokan úgy ébrednek 20-30 perc után, hogy azt hittem aludtam, és hogy hú, de kipihent vagyok, vagy
0: és sokszor... És végig beszélt?
1: Nem ő beszél, kétféle hipnoterápiát tudunk megkülönböztetni, akkor, hogy ezt tisztázzuk. Van, amikor ugye csak transformálni akarunk, akkor én beszélek. Tehát ő hallgat. Aha.

0: Tehát én ültetek be. És van egy olyan, amit úgy szoktunk mi nevezni, hogy ásásos technika, amikor meg akarjuk tudni, hogy honnan van valami, vagy mi a gyökere. Ott van az, hogy nyilván én kérdezgetek dolgokat. Van egy elképzelés, hogy körülbelül honnan eredhet valami, és akkor megpróbáljuk ezt, hogy ő neki meg milyenek a válaszai erre, vagy milyenek az érzései, ugye, mert mivel a tudatos elméje ki van kapcsolva, vagyis hát minimálisan működik, ezért nem abból fog így csípőből választ adni, hanem a tudatalattiból. És ilyenkor ő válaszol kérdésekre, vagy hogy mit érez, vagy hol érez, vagy milyen kép jön föl
1: neki. És kivétel nélkül mindenki beszél egyébként? Ha ez a módszer van, vagy ez a típus?
0: Igen. Nekem nem volt olyan tapasztalatom, hogy nem.
1: De rajtad már hajtottak végre ilyen?
0: Persze, hát azért a képzésünk alatt azért ez nem úgy van, hogy...
1: Meg szupervízió is van?
0: Igen. Hát nekem megvan, ugye én az Amerikai Hipnózis Egyesületnek is a tagja vagyok, tehát nekem ott is volt egy vizsga, ugye van a magyar is, tehát több helyen, ennek van több fokozata természetesen, és én ott tettem ezt, hogy klinikai hipnoterapeuta valójában ott, ami az oklevél megnevezés, de hát nagyon sok gyakorlás persze. Nekünk is. Én eleve annak a híve vagyok, én nem használok semmilyen olyan módszertant, pedig nagyon sokfélét használok, amit én saját magam nem tapasztaltam meg, és nem próbáltam ki.
1: Jó hozzáállás.
0: Igen, tehát, hogy nem tudom, teljesen mindegy, hogy itt most a szomatodrámáról beszélünk, hogy bármiről, csak azt, amit én kipróbáltam, és úgy érzem, hogy működőképes.
1: Uh-huh. Ugye azt elmondtuk, hogy ha valaki találkozni, vagy személyes konzultációt kér, Gödöllőig kell utazni, te ott...
0: Igen.
1: Alkotsz, vagy ott, jó, nem tudom, minek nevezzem. Rendelsz.
0: Igen, ez
1: fogadod
0: egy nehéz
1: a klienseket.
0: Fogadom a klienseket, okay. Igen, segítek, ha megkeresnek.
1: Mert nem tudom, hogy a gyógyítást is használhatjuk-e egyáltalán, ugye ezek megint egy ilyen...
0: Nem, ugye ez egy meghatározás, hogy mi nem vagyunk orvosok, tehát én nem vagyok orvos, tehát hogy én nem használom az orvosi diagnózist, úgymond. Természetesen, mivel mentális diagnózist is fel kell állítani, az természetesen az, de ez nem gyógyítás. Tehát, hogy én azért szeretem a terápia szót használni például, mert egyrészt azért, mert nagyon széles a repertoárom. Nem hagyományos és kizárólagos pszichológia például, hanem nekem megvan a művészetterapeuta vizsgám, szomatodrámát a Buda Lacitól tanultam, engem még személyesen ő oktatott. Nagyon színesek az emberek, és az egyiknél sokkal könnyebben lehet például az érzelmeket aktiválni mondjuk egy művészeti dologgal. Én amúgy is nagyon szeretem a művészetet, tehát vagy kulturális dolgokkal, tehát egy szép irodalmi művel, vagy szoktam olyat, hogy lejátszok egy olyan dalt, visszatérve arra, amit mondtál. Például a párterápiánál nagyon sűrűn használom, nem tudom, hogy megnevezhetem-e konkrétan.
1: Hogyne. Itt szabad.
0: A Halász Juditnak van egy régi száma, hogy mit tehetnék érted. Gyerekek megszokták. Ez egy nagyon-nagyon szép dallam szerintem, és a mondani valója is. És ugyanott egy kislánya a gyerekkel fogja énekelni, de például nagyon beszokott ütni a pároknak, mikor ezt így lejátszom, hogy akkor figyeljük meg a szöveget, hogy akkor ez miről szól. Tehát,
1: ez egy Bródy János dalszöveg.
0: Lehet, nem tudom, hogy az előadó az Halász Judit.
1: Az nem születtem varázslónak, így
0: igen.
1: Indul a
0: igen,
1: a
0: igen, igen, igen, pontosan. És nagyon betalál, tehát épp ezért az, ami kívülről jön, az mindig hat ránk érzelmileg, bármi legyen az egy...
1: Na hát ezért kell tudatosan közlekedni a világban.
0: Így van.
1: Mert szerintem az ember, aki nem tudatosan gondolkodik, hát fel sem fogja, hogy mitől van rosszul.
0: Tökéletesen mondod.
1: És ezért kellenek olyan segítők, mint te.
0: Igen.
1: Aki
0: igen.
1: Ezt küldetésként?
0: Megmondom őszintén.
1: Mi ez neked?
0: Nevezhetjük küldetésnek.
1: Szakma.
0: Szakma, de ez nekem nem volt tudatos választás. Nekem ugye az első eredeti diplomám az egy külgazdász diploma.
1: Uh-huh. Na hát attól jó messze van.
0: Igen, és ott ugyan én belesodrottam a kicsit a kórházi világba és az egészségügyi világba. De aztán volt az életemben egy olyan pont, amikor én azt éreztem, hogy hiába vagyok magas pozícióban, hiába minden szép és jó körülöttem, nem éreztem azt, hogy jól esik minden nap bemenni az irodába. És akkor elkezdtem keresgélni, hogy mit kellene, hogy mi az én irányom. Volt akkor az életemben egy törés is, és akkor akkor jött így, mindig érdekelt a pszichológia, meg így az emberi lélek, és akkor gondoltam, hogy elsődlegesen azért, hogy én okosabb és bölcsebb legyek, és hogy én mit csinálhatok jobban majd az életemben, ezért kezdtem el akkor mondjuk például pszichológiát tanulni. És én nekem akkor nem fordult meg a fejembe, hogy ez legyen az új út. És megmondom őszintén, hogy akik engem erre biztattak, az például elsődlegesen a Buda Laci volt, aki az egyik képzésen azt mondta, a harcedzett terapeuta, a jó terapeuta, mert valamit nem lehet könyvből megtanulni.
1: Ez legyen akkor a végszó.
0: Nagyon szépen köszönöm,
1: hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy meghallgatnak.
1: Te törekvéseidet a figyelmükkel hálálják meg.
0: Így van, nagyon szépen köszönöm.
1: Keressenek téged. Skribek Melindával beszélgettem, kedves hallgatóink, és Melindától ugyan elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.
3: Csak úgy

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak.
1: Katona Zoltánnak és Skribek Melindának.
0: Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Kitüntetéseket adtak át az állami ünnep alkalmából. A legmodernebb haditechnikai eszközökkel vár a Magyar Honvédség. Ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A magyar államnak vissza kell szerezni az emberek bizalmát az állam törvényes működésének biztosításában, és ebben a belügyminisztérium oroszlán részt kell, hogy vállaljon. Jelentette ki a belügyminiszter, amikor az állami ünnep alkalmából előléptetéseket jelentett be, és kitüntetéseket adott át a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak Budapesten. Pósfai Gábor úgy fogalmazott, a rendvédelmi szervezeteknél dolgozók a biztonságunkat adják, a magyar államnak pedig kötelessége számukra stabilitást és ugyanígy biztonságot adni. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Honvédség. A látogatók testközelből megismerhetik a honvédség korszerű haditechnikai eszközeit, köztük a Leopard harckocsit, a Lynx gyalogsági harcjárművet, önjáró löveget, a Gidrán páncélozott harcjárművet, valamint a légvédelmi rendszerek eszközeit. A kiállítást robbanószerkereső kutyás, katonai közelharc, valamint különleges díszelgő csoport bemutatói, továbbá tartalékos katona zenekari fellépések egészítik ki. Az interaktív programok között lő- és VR szimulátor, lézertag, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok, tűzszerész robot, valamint egyéb bemutatók is várják az érdeklődőket. Közel 300 felújított jegykiadó mellett 37 teljesen új, nagy kijelzős jegy és bérletvásárlásra tervezett automatát helyezett üzembe a Budapesti Közlekedési Központ. A központ tájékoztatása szerint elengedhetetlen volt a jegykiadó rendszerek megújítása, mivel 2014-ben jelentek meg az automaták, és a budapesti, illetve az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legjelentősebb értékesítési csatornáját teszik ki. A BKK szerint az automaták üzembe helyezése óta több mint 164 millió tranzakció történt, az értékesített termékek összértéke pedig több mint 442 milliárd forintot tett ki. Augusztus 20 és 26-a között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Art Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta három art és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron. A programban 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket. A Vertigo filmhétről Kárpáti György, programfelelős egyetemi oktató beszélt a Sláger FM-nek.
4: A helyszín ezúttal is a fővárosban Art Plus Cinema, és augusztus 20-tól 26-ig minden nap három art filmet vetítünk, és hogy ez érdekes legyen, nem csak az elmúlt időszak legjobb európai és magyar art filmét nyújtjuk át eszenciálisan, hanem premier előtti vetítéseket is tartunk, de egyébként az egy hét során olyan szuper európai art filmeket is meg lehet tekinteni, amik az elmúlt években sikeresek voltak, és most ismét nagy vásznon láthatók. Ezen kívül francia, családi filmek, romantikus vígjátékok, olasz szerzői filmek, Kafka életéről szóló lengyel történelmi film egyaránt színesíti a programot.
3: A film hét vidékre is eljut, idén Debrecen, Jászberény, Miskolc, Szeged, Szolnok és Szombathely is csatlakozik. Vékonyodik, csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. Az északi tájakon helyenként felhős maradhat az ég. Kisebb eső, záporeső néhol ott fordulhat elő. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Beálló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészetföldrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emeleten lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendéletfestő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portré galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak! Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Befejeződött a BKK automata hálózat átfogó korszerűsítése. Az állami ünnep utáni járatok indulnak az ország minden részébe, ismét jelentősen nőttek az üzemanyagárak. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Az új nagy kijelzősi jegy és bérletautomaták telepítésével befejeződött a BKK automata hálózatának átfogó korszerűsítése augusztus közepére, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés eredményeként az eddig működő 280 automatát teljesen felújították, de emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. A BKK közleményében hangsúlyozta, hogy a 2014-től működő automaták a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legfontosabb értékesítési csatornájává váltak. Üzembe helyezésük óta több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, az értékesített termékek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot. A legnagyobb forgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, a Deák-Ferenc tér, a Keleti pályaudvar, a Kelenföldi pályaudvar, valamint az Asztória, a Határút, a Kossuth-Lajos tér, a Ferenciek tere és a Korvin negyed automatái bonyolítják. Az augusztus 20-ai tűzijátékot követő fővárosi ünnepi programok után hajnalban mentesítő járatok indulnak az ország minden részébe, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondta, hogy a tűzijáték rövidebb lesz, de az eddigiektől eltérően utána este 11-től hajnali fél kettőig óriási utcai bulik lesznek Budapesten, például a Kossuth-Lajos téren a Parlament előtt, a Margit-szigeten és a Műegyetem rakparton a Szent Gellért térnél. Közölte, a tűzijáték előtt és után nagy lezárás lesznek. Zárva lesz a Lánchíd, az Erzsébet híd, a Margit híd, tehát a felszíni közlekedés helyett érdemes a metrót választani. Több mint 200 ezeren vettek részt a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlésen a hétvégén Bugacon, közölte a szervező Magyar Turán Szövetség. A háromnapos eseményen több mint 50 ingyenes program várta a látogatókat, köztük tudományos és ismeretterjesztő kiállítások, hagyományőrző bemutatók, valamint több mint 2000 lovas és gyalogos részvételével rendezett látványos programok. Az idei Kurultáj egyik különlegessége az Európában elsőként kiállított ordoszi hun királyi korona szabad másolata volt, amely Herceg Zsuzsanna restaurátor és Aranyosi János ötvös munkája. A szervezők tájékoztatása szerint a rendezvényen számos külföldi turista és hivatalos delegáció is részt vett. Mától ismét jelentősen nőttek az üzemanyag árak, írja a holtankoljak.hu. Mind a 95-ös benzin, mind a gázolajára egyaránt bruttó 8 forinttal emelkedett. Eszerint a 95-ös benzinhez literenként 584 forint helyett 596 forintért, a gázolajhoz pedig literenként 673 helyett 681 forintért juthatunk hozzá. A klímaváltozás és az egyre gyakoribbá váló nyári vízkorlátozások teljesen átírják a hazai kertépítési szokásokat és növényválasztási stratégiát. Bardóczi Sándor fővárosi fűtájépítész rámutatott arra, hogy a hagyományos vízigényes fajták és a műfű ideje lejárt, helyüket a szárazságtűrő és az extrém időjárási szélsőségeket is kibíró növényeknek kell átvenniük. A forró és csapadékszegény nyarak világosan megmutatták, hogy a korábban közkedvelt növényfajok jelentős része már nem tartható fenn a Kárpát-medencében. Ma kezdetben lehetnek felhősebb körzetek, és helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat. Napközben azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható. Többfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a szelet. Napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: És most... Indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 21-én pénteken este 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, igen, ott a Városliget szívében Sárközi Dina visszatér méghozzá a Zeneházába. Énekes gitárosról van szó, hogy bemutassa első Share című nagy lemezét a szabadtéri színpadon. Dina meleg, bársonyos hangja lírai finomságot ötvöz drámai erővel, miközben a költészet és a zeneiség találkozásának intim terét teremti meg, ahol a nyelv zenéjével játszik, és ahol minden dal egyszerre személyes vallomás és egyetemes emberi tapasztalat. Művészi gondolkodását sokféle hatás formálja. A személyes hangú dalszerzői pop, folktól a jazz, a világzene és az indie rock irányokig. Ezeket a különböző zenei nyelveket természetes könnyedséggel gyúrja össze egy saját, jól felismerhető hangzássá. Dina számára a zene közös játék és egyben kutatás is, olyan alkotói tér, ahol az improvizáció és az egymás figyelés alapvető, mármint az egymásra figyelés. Debütáló lemezét már sokan és régóta várták. Az album központi gondolata az igaz történeten alapuló Vissza a vadonba című könyvből és filmből ismert nagyon híres mondás, vagyis a boldogság csak akkor valódi, hogyha azt megosztjuk mással is. A lemez dalai ezt a kérdést járják körül, a megosztó és a fogadó szemszögéből egyaránt, középpontba állítva a törékeny emberi kapcsolatokat és az őszinte sebezhetőséget. A témához méltóan az album anyaga Dina szextetjével szólal meg. Nem egyedül lesz a színpadon természetesen, bár énekkel és gitárral ő jön, de ott lesz Fehér Melissa szaxofonon, Horváth Boton gitáron, Barangyi Bence dobok mögött, Pap Tamás bőgön, Szabó Gergő billentyűkön, és Vas Paula vokált erősíti majd. Találkozunk a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jön a második hullám az albérletpiacon, változik a közlekedés a nemzeti ünnepen. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat hasznosítja a szigeten hagyott sátrakat. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Debrecen már Budapest nyomában, Miskolc még jóval olcsóbb. Néhány hét múlva kezdődik a tanév, az albérletpiacon pedig éppen most jöhet a nyár második nagy hulláma. Az is kiderül, hogy kik kaptak kollégiumi férőhelyet, és kiknek kell lakást vagy szobát keresniük. Budapesten egyelőre nem szálltak el még jobban az árak, miközben több vidéki egyetemvárosban folytatódik a drágulás. A főváros továbbra is a legdrágább nagy egyetemi központ. Az idei nyár ugyanakkor hozott némi megkönnyebbülést. Július közepén a kiadult társasházi lakások bérleti díja 260 ezer forint volt, valamivel az egy évvel korábbi 270 ezer forint alatt. Változik a közlekedés a nemzeti ünnepen. A Budapesti Közlekedési Központ azzal készül, hogy a metrók éjjel 2:30-ig közlekednek, sűrűbben járnak az éjszakai buszok és a hatos villamos, így könnyebben elérhetők lesznek a pályaudvarok, buszállomások, ahonnan mentesítő járatok indulnak a Szélrózsa minden irányába, főként a nagy megyeszékhelyekre és megyei jogú városokba. Vitézi Dávid miniszter elmondta, a teljes rendezvénysorozat harmad annyiba kerül, mint amennyit erre a Fidesz kormány tervezett. 17 milliárd forint helyett kevesebb, mint 5 milliárdba. Több hónap munkával alkották meg Szent István viasz figuráját a 250 éves Madame Tussaud London melletti műhelyében magyar szakértők bevonásával. Alapjául a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött koronázási palástól ránk maradt, egyetlen korabeli ábrázolás szolgált. Szent István figurája egy kis dombon áll, amikor a látogató mellé lép, felvillannak a fények, és ezen a héten az István a király rockopera dallamai és felcsendülnek tűzijátékot idéző fénysó kíséretében. Közölte leményében a Magyar Madame Tussaud Budapest Múzeum. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat idén is összegyűjti és a rászorultak számára hasznosítja a Sziget Fesztivál után a helyszínen hagyott sátrakat, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a Szeretetszolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát, valamint számára most hőszigetelő polifúm alátétet, törölköző
0: tárnákasztalt. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.3 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Hasznosítja. 1000 gyümölcsfát osztott ki ingyenesen a fővárosi önkormányzat a gyümölcsöző kertváros pályázat keretében, írja az ittlakunk.hu. A nyertesek egy vagy két fát kaphatnak, amelyet saját tulajdonú ingatlanon kell elültetniük és gondozniuk. Alma, körte, őszi barack, sárga barack, cseresznye, szilva és birsfák közül lehet választani.

0: Változatosság ide költözött. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!
2: Te vagy

0: legnagyobb slágerek változatosan. Ez a Sláger FM.
1: A szerelem sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Kitüntetéseket adtak át az állami ünnep alkalmából. A legmodernebb haditechnikai eszközökkel vár a Magyar Honvédség. Ismét megrendezik a Vertigo filmhetet. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A magyar államnak vissza kell szerezni az emberek bizalmát az állam törvényes működésének biztosításában, és ebben a belügyminisztérium oroszlán részt kell, hogy vállaljon. Jelentette ki a belügyminiszter, amikor az állami ünnep alkalmából előléptetéseket jelentett be, és kitüntetéseket adott át a rendőrség, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás munkatársainak Budapesten. Pósfai Gábor úgy fogalmazott, a rendvédelmi szervezeteknél dolgozók a biztonságunkat adják, a magyar államnak pedig kötelessége számukra stabilitást és ugyanígy biztonságot adni. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligeti Kóskároly sétányon a legmodernebb haditechnikai eszközökkel, bemutatókkal és interaktív programokkal várja az érdeklődőket a Magyar Honvédség. A látogatók testközelből megismerhetik a honvédség korszerű haditechnikai eszközeit, köztük a Leopard harckocsit, a Lynx gyalogsági harcjárművet, önjáró löveget, a Gidrán páncélozott harcjárművet, valamint a légvédelmi rendszerek eszközeit. A kiállítást robbanószerkereső kutyás, katonai közelharc, valamint különleges díszelgő csoport bemutatói, továbbá tartalékos katonazenekari fellépések egészítik ki. Az interaktív programok között lő- és VR-szimulátor, lézerteg, mobil akadálypálya, drónos és aknakutató feladatok, tűzszerész robot, valamint egyéb bemutatók is várják az érdeklődőket. Közel 300 felújított jegykiadó mellett 37 teljesen új, nagy kijelzős jegy és bérletvásárlásra tervezett automatát helyezett üzembe a Budapesti Közlekedési Központ. A központ tájékoztatása szerint elengedhetetlen volt a jegykiadó rendszerek megújítása, mivel 2014-ben jelentek meg az automaták, és a budapesti, illetve az agglomerációs közösségi közlekedés egyik legjelentősebb értékesítési csatornáját teszik ki. A BKK szerint az automaták üzembe helyezése óta több mint 164 millió tranzakció történt, az értékesített termékek összértéke pedig több mint 442 milliárd forintot tett ki. Augusztus 20 és 26-a között ismét megrendezik a Vertigo filmhetet a budapesti Art Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át naponta három art és sikerfilmet lehet megnézni kedvezményes áron. A programban 15 film szerepel. A műfaji kínálat széles, vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animáció és fesztivál kedvencek várják a nézőket. A Vertigo filmhétről Kárpáti György programfelelős egyetemi oktató beszélt a Sláger FM-nek.
2: A helyszín ezúttal is a fővárosi Art Plus Cinema, és augusztus 20-tól 26-ig minden nap 3 art filmet vetítünk, és hogy ez érdekes legyen, nem csak az elmúlt időszak legjobb európai és magyar art filmét nyújtjuk át eszenciálisan, hanem premier előtti vetítéseket is tartunk. Egyébként az egy hét során olyan szuper európai art filmeket is meg lehet tekinteni, amik az elmúlt években sikeresek voltak, és most ismét nagy vászon láthatók. Ezen kívül francia, családi filmek, romantikus vígjátékok, olasz szerzői filmek, Kafka életéről szóló lengyel történelmi film egyaránt színesíti a programot.
1: A film hét vidékre is eljut, idén Debrecen, Jászberény, Miskolc, Szeged, Szolnok és Szombathely is csatlakozik. Vékonyodik, csökken a felhőzet és naposra fordul az idő. Az északi tájakon helyenként felhős maradhat az ég. Kisebb eső, záporeső néhol ott fordulhat elő. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között várható.
3: Köszönjük szépen a híreket. Készülünk egy kicsit a napra már közlekedés szempontjából, hiszen ugye holnap augusztus 20-a és az ünnepi előkészületek miatt már lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között, és ez az utcán egészen augusztus 22-én este 10-ig érvényben lesz, de ugyanígy lezárták a Műegyetem rakpartot és a Pázmány Péter sétányt, valamint a Szent Háromság utcát és a Tárnok utcát is, és lezárva találjuk a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apró utcát, az Öntőház utcát, továbbá a Váralja utcát, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Úgyhogy erre nagyon figyeljünk, és arra is, hogy a Margit hídon Buda felé a külső sávot és a járdát is lezárták holnap után délig. Ez már tegnap is nagy torlódásokat okozott. És emellett figyeljünk arra is, hogy egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A Soroksári úton pedig kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Jó utat, balesetmentes közlekedés. kérdést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Indul a sláger reggel, jó reggelt és kellemes ébredést kívánok önöknek. Én Kiskata vagyok, és még ma igyekszem helytállni így kora reggel, 5 perccel 6 után Pordán Petra és Somogyi Zoli helyett. Rihannával indítjuk az órát, Don't Stop the Music érkezik.

0: Bass & Boone énekelt nekünk itt a Sláger reggelben, ez volt Beautiful Things című dala. A zenész egyébként a középiskolában a Suli Búvár csapatának is tagja volt, de nagyon gyorsan kiderült róla, hogy a zene jobban érdekli, mint a víz alatti világ felfedezése, úgyhogy előbukkant a mélyből, és egyből a színpadra szaltózott. A szaltó azóta is része minden egyes koncertjének. Egy perccel járunk egyébként 6:45 után, és hát a Sláger FM életének is része Kajdi Csaba Cila, akivel egyébként ma lehet is majd játszani. Már várom a jelentkezéseket a hablatjátékunkban 0630303095-8, péntekenként pedig mindig találnak valami izgalmas témát Pordem Petrával és Somogyi Zolival. Többek közt a netes párkeresésről és a fiatalok netes trendjeiről is beszélgettek.
1: Jó reggelt!
2: Nem öregszel.
1: Nem tud megnyugtatni.
2: Jó, csak arra beszéltünk, mert hallgató nem csak úgy bekapcsolódott, mert itt egy stúdióbeszélgetés volt, hogy mondta Petra, ilyenkor jövök rá, hogy öregszem. Nem mondom el, hogy mikor jön rá.
3: De... Én elmondom, amikor a TikTokon látok olyan fiatalokat, tudod, akik nagyon hadarva beszélnek, nem értem, amit mondanak, és látom, hogy Csiliárdon követik őket, olyan tartalmakat tesznek ki.
1: Amit... Nézd meg a körmöt, és annyira cuki látom, hogy megcsinálták.
3: És akkor tudod, így nézek, hogy szerintem megöregettem, vagy nem tudom.
2: Én szoktam, én például ma reggel futottam bele, és akkor van egy olyan vágás, vagy nem tudom, hogy ez vágás-e, hogy,
3: vágás. Itt,
2: hogy ilyen, ilyen plusz hárommal fölgyorsítják a beszédet,
3: igen,
2: és akkor ez ilyen, így zajlik. Elmondom, story time, el szeretném mondani azon történetemet, mi történt velem most New Yorkban. Kint voltunk New Yorkban, és majdnem lehúzták a kártyámat 11 millió forinttal, de szerencsére ott tudtam lenni egy pillanat alatt, mert limit volt kártyámon, ezért kártyámat nem tudták lehúzni 11 millióval, és... Nem érted,
1: hogy... Nem az öregedésére, mert ezt 20 éves korodban is ugyanilyen furán nézted volna.
3: Nem.
1: De te akkor se szeretted volna, hidd el, amikor 20 voltál.
3: De a mostani 20 évesek meg imádják őket.
2: Hát jó, de egymillióan követnek egy ilyen tartalmat. Elmesélem nektek, lehúzásom történeteit. És ebben a hangnemben, gyorsított hangba, gyors vágások, kártok, és biztos ettől modern, vagy a másik, amit nagyon szeretek, Úristen, végre vége van a vizsgaidőszaknak. Ilyenkor el akarok most menni körmösöt. Nem hiszem el, úristen, szerelmes vagyok a körmeimbe. Ez a legszebb.
1: Na jó, hagyd abba, kérlek.
2: Nagyon drága a telefonom, ezért nem vágom földhöz. Majd, hogy nem ott tartok. Tehát ekkor akarom földhöz vágni, meg amikor egy újabb applikációba be kell regisztrálni.
3: Én értem. Attila azt írja, hogy ő is akkor akarja földhöz vágni, mert hogy akkor érzem fiúk, lányok, ahogy öreg vagyok, amikor regisztrálok online valahova, és a születési év megadásánál egyre tovább tart lefelé görgetnem, hogy megtaláljam az 1983-at. Te még Tibi vagy a 83-mal hozzánk képest.
1: Nem emlékszem, hogy hol volt a kezdetek, volt mikor olyan, ahol vissza lehetett görgetni egészen 1902-ig, vagy nem is tudom.
3: Na, tehát, látod?
1: Ja, ők mindenkire számítanak. Ja. Van egy jó hírem, nem feltétlenül kell új és új applikációba regisztrálni, mert hogy most olvasom, hogy már például nem kell külön Tinder, mert hogy az Instagram az kiváltja a Tindert egyre inkább, és ez is a kor előre haladtával így van. Ehhez ti mit szóltok?
2: Hát valószínűleg megmondom, hogy ebben mi lehet a nagy igazság, hogy, hogy én azt figyeltem meg az én követőimnél, hogy ugye van egy korosztály, ez a mikor osztályunk, tehát mondanám azt, hogy még ez a 35 és 50 között Instagramon vannak az emberek. Ez a korosztály az Instát tekergeti. Aha. Az 55 és 65 közöttiek, vagy 70 közöttiek Facebook, inkább már több 75,
3: igen, 75.
2: Azok Facebookon, minden info a Facebookon van, fake news a Facebookon, tudod, lezuhant XY helikopterje, anyám küldi, nézd meg, meghalt a nicaraguai elnök. Anya, azt nézted, hogy a papillon.com tette ki? Tehát, hogy azért ez nem egy hiteles volna. Gondolod, nem halt meg? Ez anyám, és utána mindent megrendel, és akkor mondja, képzeld, ez a szemétszék havi 50 eurót levon a kártyámból, de mondom, miért regisztrál? Beírtad, hogy nyugodtan vonja le. Én csak a kis ajándékmintákat akartam, a krémet. Tehát ez az, és akkor van egy ilyen még idősebb korosztály, aki se Facebook, se Instagram, se semmi, azok viszont a YouTube-on vannak, és én csak arra jöttem rá, hogy ugye a mikor, és ezért gondolom az Instagramot, és ezt akartam kihozni, az lehet, hogy ugye Tinderen lenni, tudod, ez olyan egyenlő, hogy lóasz nincs az életedben, tudod, ember nem nyitja rád az ajtót, és olyan kínos, hogy ott jobbról balra 50 évesen ott húzogassa, nem tudom, várja, hogy néz ki, jó szakám, szeretem a szakát, tudod, és akkor ezt húzogatod, és akkor jobban néz ki, tudod, hogy ott látod az Instán az egész életét, a miket képeit, és akkor ilyen, tudod, olyan mintha nem akarnánk ismerkedni, mert a Tinder ez obviously arról szól, hogy most nálad vagy nálam, nem? Tehát, hogy az Insta meg arról van szó, szia, de aranyos a cicád, meg lehet simogatni, tudod? És akkor ott elkezdődik egy beszélgetés.
1: Nekem pont az jutott eszembe, csak nem a Tinderhez képest, hanem a társkereső oldalakhoz képest, amik egyébként még mindig működnek, tehát döbbenetes, de van ilyen, hogy ott ugye csinálsz magadról egy profilt, ahol azt mutatod meg, amit te akarsz, és nyilván próbálod a lehető legjobb arcodat mutatni. Persze ez nyilván igaz az Insta meg a Facebookon is, de mégis az Insta meg a Facebookon sokkal őszintébb vagy, tehát ott azért sokszor gondolkodás nélkül megosztod, amit éppen átéltél, ami történt.
3: Csabi, nem csináltál meg ilyet, ugye?
1: Válogatod meg annyira, és szerintem pont ezért jóval hitelesebb forrás az ismerkedéshez, mert ha valakinek ránézel az Insta profiljára, hogy sokkal átfogóbb képet kapsz arról, hogy valójában milyen ember, mert nem szűri meg úgy, mint mondjuk a társkereső oldalon, ahol csak a legszebb képét teszik, és csak olyat oszt meg, ami céltudatosan még akár kamukázik is benne, hogy jobb színben tüntesse fel magát.
2: Egyrészt, másrészt meg pont azon gondolkodom, tudod, hogy azért több ilyen oldal van, még akkor is, ha ezek mondjuk ki, hogy nem helyes, hogy léteznek ilyen oldalak, de van, ami csak arról szól, hogy egy légyotra találkozzunk. Mm. Tehát, hogy ugye azért a társkereső oldalaknak én szerintem azért szerintem egyre kevésbé tud működni, mert ugye ezek a social media felületek azt ledarálják, de aki úgy biztonságosabban akar ismerkedni, ez lehet, hogy megpróbálja, de ezek, tudod, ez a társkereső oldal, ez nekem mindig olyan, mintha így hát nincs társam, és úgy, mintha kuncsorognék, hogy szenvednék. Tudod, és így én nem akarnék így, tudod, hogy egy, hát beregisztráltam, évek óta nincs senkim. Mm. Tehát, hogy én ettől nem tudok szenvedni, tudod. Mm. Vagy jön, vagy nem. Igen. Hát, nem, akkor már halál jól előtjög. Én szerintem semmi probléma nincs azzal, hogyha az ember társkereső oldalon.
3: Sincs. Meg azzal se, ha az Instán valakire
2: nekem ráismert. Nekem az én drága nagynéni, mani édes volt, ő volt a legjobb. Tudod, így a nagyanyám 80. születésnapján üldögélünk, és ő a férjét, akitől két gyönyörű gyereke van, ő társkereső oldalon ismerte meg. És ülünk a nagyanyám 80. születésnapján a remízbe, és ott van nagyon mélyen vallású Zsuzsa anyu és Gyula bácsi, és az Ildi meséli Kanadába, és így meséli. De mielőtt megismertem, hogy ott te vagy 80 randim volt, a jó Isten, 80 randia volt.
3: Valahogy ki kellett választani.
2: Figyelj, egyébként ez biztos ilyen, tudod, hogy hát vadidegen emberrel találkozott. Nekem volt olyan randim, egy másik ilyen társkereső, minden meleg társkereső oldalon, tudod, hogy így te már 10 olyan találkozón volt, tudod, hogy már ott a találkozón, amikor megérkezel, igen, tudod azt, hogy hú, ebből hogy jövök ki, tudod, mert akkor tudod
3: hogy
2: azt,
3: menjek
2: hogy,
3: haza?
2: Hogy menjek haza. Igen. Én nem bírom, nekem volt olyan, hogy Nizzába egy vécé ablakon másztam ki, érted, mondom, mert tudod, a kávézónál látta komolyan volna, ki megyek, kikkel
3: kutatni.
2: Hátul, tudod, hogy ne kelljen ezt a kínos excuse moi, mais moi j'ai pensé non, c'est no, ça marche pas. Ezt így nem akartam. Figyelj, és akkor volt olyan, hogy találkoztam, ültem a kocsimba, akkor még a Blahánon meg lehetett állni, és mondom, szia, hogy foglak megismerni, ha odaérek, de már ott sasoltam. Itt vagyok a 7-esnek a megállójában, egy sárga kapucniba néztem. Hú, de csúnya.
3: Tovább hajtottál,
2: mi?
0: Helynye Cilla, az viszont megnyugtató, hogy a hablaty elől nem szökik el, úgyhogy ha szeretnék kitalálni, hogy mit énekel, Cilla, ígérem, a mai feladványunk nagyon-nagyon egyszerű lesz, akkor gyorsan jelentkezzenek a játékra 0630303095-8, csak annyit írjanak, hogy hablaty, vagy játék, vagy én, aztán 8 előtt pár perccel figyeljék majd a telefonjukat, hát ha megcsörren, itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább Ed Sheeran dalával, jön a Bad Habits.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. 17 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője is. Igen, csak felhős fölöttünk az ég, a meteorológusok szerint pedig ezek a felhők maradnak is, és nem lesz olyan intenzív a napközbeni hőmérséklet emelkedés sem. Ma is maradunk 30 fok alatt, 28-29 fokra számíthatunk, viszont az ünnep megint csak hőségben telik majd el, hiszen holnapra 34-35 fokot ígérnek, ez 9-10 fokos különbség a mai naphoz képest, pénteken pedig még tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor akár 36-37 fok is lehet majd. Megnézzük azt is, hogy mi a helyzet az utakon. Még egy kicsit álmosnak tűnik a város, nem nagyon indult be az autós forgalom, de információink szerint a Népszínház utcán, illetve a Könyves Kálmán körút, Üllői út és Soroksári út közötti szakaszán már most tapasztalható némi torlódás. És figyeljünk arra menet közben, hogy egyirányosították a harmadik kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket, a Mátyás Király útján is megváltozott a forgalmi rend, a csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudunk a 11-es főút irányában tovább haladni. Az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a Deák Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon útburkolatot javítanak, ezért a forgalom itt egy sávon váltakozva haladhat, és félpályás útzár nehezíti a haladást. A 22. kerületben a Kőérberki úton, a Balatoni út közelében, mert itt meg a vízvezetéket javítják. Figyeljenek ezekre az útzárakra is, hogyha önöknek is van infója az utakról, írjanak vagy hívjanak 0630 30 30 95 8, és vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Folytatódik a

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan és benne Miley Cyrus dala forgott. Ez volt az End of the World, így egy perccel 3:47 előtt is. Elérkeztünk a hét végéhez, mert a mai nap úgy péntek, hogy közben szerda van. Igen, ez egy kicsi képzavar, de hát ugye holnap augusztus 20-a munkaszüneti nap, úgyhogy ez az utolsó munkanapunk a héten, mert hogy a pénteket meg már korábban ledolgoztuk, így hát a mai nap után az ünneplése és a pihenésé lesz majd a főszerep. Persze mindez nem sokat jelenthet talán azoknak, akik a nyári szabadságukat vagy a vakációt élvezik, de akik hozzám hasonlóan dolgoznak, azoknak bizony nagyon is fontos, hogy ez az utolsó munkanap a héten, és hát jó lenne, hogyha fel tudnánk dobni valamivel már ezt a napot is, úgyhogy találtam önöknek egy jó kis túraprogramot késő estére. Munka után az ember kicsit hazamegy, lepihen, aztán este 8-kor útra lehet kelni, hiszen Visegrádon csillaglesre és tűzijáték nézésre várnak majd bennünket. Igen, már ma este, mert hogy Nagymaros

Kiskun. A Szent István naphoz kapcsolódóan már ma este lesz tűzijáték, ebben gyönyörködhetünk majd Visegrád fölött, és hát bízunk abban, hogy derült lesz az ég, mert hogy a perszeidák meteorrai hulló csillagai még mindig megfigyelhetők, és hát Dorogi László amatőr csillagász is elkísér majd bennünket erre a kis kirándulásra, aki nem csak a hulló csillagokról mesél majd nekünk, de a csillagképekről és a bolygókról is, és hát távcső végre kerül még néhány izgalmas célpont is a nyári égboltról, úgyhogy ezért bízunk abban, hogy elvonulnak a felhők, a csillagászkodás után pedig megnézhetjük majd az esti tűzijátékot. Egyébként a kirándulás során mintegy 6 kilométert fogunk túrázni, kényelmes terepjárásra alkalmas cipőt választanak. Addig azonban viseljenek tánccipőt, hiszen itt a Sláger reggelben már is szól Serdala, a Walking in Memphis, ám előtte Zola énekel. Jön az a dal, amelynek éppen itt a Sláger reggelben volt a premiere, az Innen szép felállni.

Serdala szólt. Ez volt a Walking in Memphis, itt a Sláger FM-en 8 perccel 7 óra előtt. Már is jönnek a friss információk. A következő órában pedig jön az izgalmas hablatyi játékunk. No, ki szeretné megméretni magát? Érdemes, mert 4 koncertbelépőt tudok adni. 2 a Magasi Brothers Company koncertjére, 2 pedig az Amadeus Live filmkoncertre, és hát mellé ott van a Sláger FM prémium előfizetés is. Ez mind bezsebelhető, és csupán egy dalt kell majd felismerni. Nagyon egyszerű lesz a mai feladványunk, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a bátraktól, bátortalanoktól is. Csak annyit kell írniuk, hogy hablaty. Mi pedig már is meghallgatjuk a friss infókat, de előtte Michael Sambello énekel. Jön a Maniac.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt? Hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre? Aki előtt csak egyetlen cél lebeg? Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
6: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
6: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Több helyen is lesz tűzijáték Veszprém vármegyében, mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Elültották a só és üskü közötti tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Légiparádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett a Magyar Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. A több mint fél órás légiparádén Gripen harcászati repülőgépek, Skyfox kiképző repülőgépek, szállítórepülők, valamint H-145M és H-225M helikopterek vesznek részt egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók formájában. A légiparádé zárásaként 3 Gripen nemzeti színű füstcsíkkal húz át a Duna felett, majd egy H-225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval. A légijárművek dinamikus bemutatója és a díszelgő áthúzások miatt a környéken élőknek és a ott tartózkodóknak fokozott hanghatásokra kell számítaniuk. Az államalapítás ünnepén Veszprém vármegyében és a Balaton északi partján is több helyen tűzijáték zárja az augusztus 20-ai programokat. A rakétákra azonban idén különösen figyelnek a szervezők. A hetek óta tartó szárazság és a fokozott tűzveszély miatt az országban, illetve a Balatonnál is akad már példa arra, hogy inkább lefújják a programot. A Balatontól távolabb Sümegen találhatunk biztosan meghirdetett augusztus 20-ai tűzijátékot. A sümegi várban 20 órakor történelmi lovasjátékok és mongol lovas kaszkadőrsó kezdődik, majd 21 óra 30-kor a várból lövik fel az ünnepi tűzijátékot. A legnagyobb Veszprém megyei városok közül Pápa, Ajka és Várpalota jelenleg közzétett augusztus 20-ai programjában nem szerepel tűzijáték. Veszprémben idén nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Tihanyban nem hagyományos tűzijátékkal készülnek. 21 óra 30 perctől az apátság falán 2x12 perces ünnepi fényjátékot vetítenek. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításán. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen közlekedni a várnegyedben, a Jókai Mó utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A várlift építéséről korábban már beszámoltunk. A veszprémi főegyház megye a várnegyed megújításának részeként egy különleges megoldást választott. A lift akna a Várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Eloltották Veszprém vármegyében a só és üskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, írja a katasztrófa védelem közleménye alapján a Portfólió. A tájékoztatás szerint egy bokros területen az aljnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az oltásban 2 honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a rendőrségnek a 8-as főút érintett szakaszát több órára le kellett zárnia. Újabb részleteket közölt az Országos Mentőszolgálat a hétfő délutáni Szápár és Csetény között történt balesetről. A mentők egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba, írja a Beol. A helyszínen a műszaki mentés miatt a forgalom egy ideig félpályán haladhatott, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel kellett megközelíteniük az érintett útszakaszt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért. Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi a helyzet. Az utakon kezd élénkülni a város forgalma, már egyre több helyen tapasztalható lassulás, viszont tartanak az ünnepi előkészületek is, úgyhogy le van zárva a pesti alsórakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, a budai alsórakpart a Margit híd és a Petőfi híd között, a Műegyetem rakpart és a Pázmány Péter sétány, valamint a Szent Háromság utca és a Tárnok utca is, de a Lánchíd utcát, Várkert rakpartot, Apród utcát, Öntőház utcát és Váralja utcát is lezárták a Dózsa-György tér és az Attila út között, úgyhogy ez is okozhat ma a torlódást. Monoron pedig az ünnepi előkészületek miatt lezárják a Kossuth-Lajos utcát, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között. Erre is figyeljenek hát. És hát tartsuk szem előtt, hogy a 22. kerületben a Kőérberki úton félpályás lezárás nehezíti a haladást, a Balatoni út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket, illetve sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Virsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Sláger reggel.
1: És itt a Sláger reggelben Podnem Petra és Somogyi Zoli helyett Kiskata próbálja ébreszteni önöket, remélem, hogy sikerrel járok, de ha én nem, majd Britney Spears, Baby One More Time című dala érkezik hamarosan, előtte azonban Chaperone énekel, én pedig várom az üzeneteket hablaty jeligére, mert jön a játék.

0: Egy dal szakítás utára Nagy Bogitól és Destől, ez volt a Jól leszek újra itt a Sláger FM-en. 4:80 és ez a Sláger reggel, hogyha éppen tanácstalanul állnak a szekrény előtt, hogy milyen öltözéket vegyenek föl, hát most jön egy kis ötlet. Emlékeznek Szoboszlai Dominik fura öltözékére, ami hetekig beszéd téma volt? Na hát erről beszélgetett Pornem Petra, Somogyi Zoli és Kajdi Csaba Cilla is.
1: Jó reggelt kívánunk! Szoboszlai Dominik különleges öltözéke napok alatt mémmé vált ugye az interneten, viszont hát most már a cégek is becsatlakoztak nagyon sokan, ugye próbáltak poént csinálni ebből. Nekem nagy kedvencem volt, amikor mit tudom én, az elmúlt időszakban valaki például ikeás képeket csinált valami olyan képről, amin ugye bútorok voltak, volt az a bizonyos szoba, ugye?
2: Igen.
1: És akkor ott behúzogatták, hogy ilyen matac, olyan ágynevű, nem tudom micsoda. Hát most is nagyon sokan ráröppentek a Szoboszlai Dominikos fotókra, viszont a menedzsmentje azt mondja, hogy ez senki nem kért tőlük engedélyt, úgyhogy most már jogi lépéseket is tettek több esetben.
2: De csak azok ellen, akik bocsáss meg, reklámcélra használták, nem a privát emberek, meg akik
3: mémeket gyártottak.
2: Így van, elég sokan, igen.
1: Hát hol a határa, igen. Most az is kérdés, hogyha mit tudom én, egy élelmiszer diszkont az oda kiraki, vagy egy ruhából, de nem azt mondja, hogy vásárolj, tehát nem írja rá a saját terméknevét.
3: Nem, de én például láttam egy virágosnál, hogy így használt. Szóval, hogy azért ez a személyiségi jogok, én nem tudom, hogy így nem figyelik, vagy nem nézik a GDPR-t, vagy így nem jönnek rá, hogy ezt nem használhatják.
2: Hát, és pont ezt mondta a menedzsmentje is, igen, hogy azért ebben nagyon sok munka van, hogy ő egy márka már, tehát hát ezt nem ez lehet így felhasználni bármilyen.
1: Igen, de azt is elismerték, hogy közben meg tudomásul veszik, hogy nyilván egy sztár, egy ismert ember, és hogy ha például Erzsike néni letölti, azzal nincs baj.
3: Egy kérdés, nem tudom, hogy mi a baj a magyar gondolkodás. Tehát, hogy mi volt ebben a outfitben olyan, ami miatt ez mémé vált.
2: Ezt én nem
3: tehát,
2: tudom.
3: Hogy így egy,
1: hát mert vicces.
3: Egy, de mi? Egy kék ing, meg egy fehér
2: nadrág.
3: Jó, ilyen hát szoknya nadrág.
1: Igen, szerű. Az a szabása miatt. Bugya,
2: de hát a 90-es években a fiúk halásznadrágba jártak.
3: Nem, egyébként hogy a Dózsa György, mint Betyár, ugyanebbe a gatyába rohant.
1: Tehát, hát csak az egy másik korszak. De hát tudjátok, hogy nálunk nem megy át. Tehát az, ami mondjuk külföldön divat most is, akár Németországban, Franciaországban, Angliában, azt ha itt fölveszed, akkor nagyon furcsán néznek rád, mert itt,
3: de például, én nagyon furcsán néztem arra, amikor először megláttam az ismerős ilyen fiatal srácokon, hogy egy ilyen neszeszerrel a hónuk alatt mentek, tudod? Tehát volt egy pár, és mindenki egy neszeszerrel ment. És néztem, hogy mi az Isten van vele. Tudod, itt fölnyírva elől dalról lakva a haj, és egy neszeszer, tudod, vagy LV, vagy nem tudom. Szóval én nem értettem, mert nem vagyok egy neszeszeres, de én meg valószínűleg egy bácsi vagyok a postás táskámmal. Tehát, hogy így, de hogy így, szóval nem, és akkor kezdjétek el, hogy így megnéztem egy pár ilyen sportolt, például van egy francia focista, aki egy fekete fiú, aki rendszeresen női ruhákba, szoknyákba, magas sarkukba rohangál.
2: Azt magas sarkúban is.
3: Zsülnek hívják. Biztos megnézik, de hogy így azért nézd meg egy medgálán, mikor bemennek hülyének öltözve, ott megállás
1: nélkül. De megnézik, de hát persze, hogy megnézik, de most bocsánat, ne legyünk álszintek, hát az a cél, hogy megnézzen. Tehát amikor te extrém módon öltözöl föl, akkor valójában arra vágysz, hogy megnézzenek, nem?
3: Igen, de az öltözködés az egy önkifejezési eszköz. A Szoboszlai Dominik szerintem egy baromi jóképű ilyen latin típusú fiú, aki nyilván minden jól áll, és szeret is öltözni. És hogyha a nagymamám is mindig azt mondta, hogy anyukám 40 éves korunkig imádunk öltözni, mert jó a body. És minden ilyen, minden outfittel szeretnénk valamit a világ felé kommunikálni, és ő ilyen divatos, nagyon trendi, nagyon menő akar lenni. És egyébként az, tehát nyilván nem egy divatikon, tehát nem teremt meg feltétlen egy stílust, mint mondjuk a Birkin a táskájával, mert tudod, a Birkin táskának az volt a lényege, hogy a Jane Birkin az egy bevásárló kosárral, egy fonott kosárral járt, és összefutott egy repülőgépen, el volt törve a válla, és összefutott az Hermes akkor igazgatójával, és ránézett, és azt mondta, egy business osztály ment Londonba, és azt mondta, tervezhetnének már egy olyan táskát, ami ilyen rövid utazásokra jó, és nem szakad le a kezem a kosárral. És erre megtervezték ezt. Vagy ott van például azt hiszem a Giselle Bündchen, aki azt mondta, hogy I love, hogy hívják, a Birkenstock papucs, mert annyira kényelmes.
2: Mindenki a
3: Birkenstock papucs, az az NDK papucs, amin vinyogva térdedet csapkodva így röhögtél. Dick, nézd már a Jürgent, hogy néz ki ott a Siófoki plázson. Na, abból mivel fölvette a Giselle Bündchen 2002-ben, azóta nem robban le senkinek a lábáról a világ legrondább papucsa, ami trendi lett. Tehát, hogy egy, szóval vannak ilyenek, akik ezt így megteremtik. Tehát én nem értem, és egyébként semmi kivatni valót, mert tudod, nálunk azon, ha nézd már, rózsaszínben van, mi férfi rózsaszínben, milyen férfi?
1: Jó, az most nagyon a végletes, de most bocsáss meg, ugyanúgy, ahogy önkifejezés másnak, meg hagyjuk meg, hogy véleménye legyen arról, hogyha valaki
2: közben megtaláltam a Zsül Kündét, akiről beszéltél, nem, igen.
3: Zsül, igen.
2: Ő szoknyában,
3: egy szoknyában, egy kis tipegő, tűszárkóban, jó, a Dominik is úgy volt, hogy egy trotör cipőt vesz fel az outfitjét.
1: De hogyha polgárt pukkasztasz, akkor ne lepődj meg, hogyha kipukkan a polgár.
3: De Zoli, értem, amit mondasz, csak a Dominik, a Szoboszlai Dominik nem volt polgárpukkasztó.
1: Hát ebben nem. Most nem rá gondolok,
3: hanem például polgárpukkasztó öltözékben, hogy mint a Zsűl.
2: Zsűl felvesz
3: egy szoknyába van, felvesz hozzá egy kis izét, vagy például tudod, de szóval azért nem értem ezt, valószínűleg azért nem értem ezt, mert én a divat szakmában dolgozom, tehát hogy sok hülyét láttam, nagyon sok hülyén öltözni. Én magam is, érted, mit a 2000-es években fölvettem egy hosszú földigérő ilyen katonai kabátot, ami egyébként nercből volt, egy bundát hozzá, egy ilyen szűk farmert, egy csizmával, és New Yorkban, mikor megállítottak így ellenőrizni, és így leültem az asztalra, hogy oké, és mondjam, sir, just stand up, this is not a fashion show, és mondom, sorry, rámordítottak, hogy nem divat bemutatózunk. Hát, megképzeljétek, a 2000-es éveknek, tudod, ez a, emlékszem, sőt, elő 90-es évek, tudod, amikor a Backstreet Boys meg ezek voltak. Hát például ugye az egész ilyen, az összes LMBTQ közösségekben a rövid, feszes farmer sort, a Timberland bakancs, hosszú fehér zoknival, szűkat, de én úgy rohantam abba. Nekem az olyan jó, és ugye a küllők még egyben, a bad is esett szét. Szóval, hogy így, és ez egy ilyen jelenség volt, és tehát az volt a menőség.
2: Ehhez képest a Dominik semmi a halásznadrágban. Szerintem.
1: Jó, értem, de nekem az sincs baj, hogyha valakinek erről véleménye van. Ne legyen ordinári. Ne bántsuk, ne legyen ordinári. De hogyha véleményed van, azt meg viseld
3: meg, el. Gyerekek, meg még egy fontos dolog van, hogy azért nálunk, ugye a férfiak, tehát hogy így nagyon rettegnek attól, hogy feltűnően öltözenek. Tehát mindenki, ha végül is azt gondolják, hogy egyediek, de közben nem azok, mert farmer, fekete póló, vagy szürke, vagy barna, vagy fehér, de úgy nagyjából mindenki uniformizálja magát, mert nem akar kilógni, mert nem akar feltűnő lenni, mert megszólják, és én ezt a megszólást nem értem, hogy miért úgy néz ki. Én úgy vagyok vele, hát ez nem az én világom, igen, de muci azért egyébként nem rossz. Tehát, hogy így legfeljebb, tehát inkább arra, hogy hívnám fel a figyelmet, hogy ne ítélkezzünk, hanem úgy fogadjuk el, hogy ez nem én vagyok, de értem. Mert így mindenki azért próbál uniformizálni, hogy ne lógjon ki a sorból. Szerintem meg a világ színes, és lógjon ki mindenki a sorból, ahogy ha ő szeretne. Szereti.
1: Aki meg nem szeretne, az meg ne erőltetem.
3: Az meg ne. Tegye ja. Magát igen. Egy pillanat alatt, lesz olyan kedves.
1: De bölcsek vagyunk ma reggel is.
3: Ja, tudás.
0: A bölcsességet már nem sokáig kell nélkülöznünk, hiszen a hosszú hétvége után visszatérnek majd a Sláger reggel kapitányai, Cilával pedig perceken belül együtt játszhatnak. Csupán annyit kell nekem írniuk, hogy hablaty, aztán izgulni, hogy sikerül-e kitalálni, mit hablatyol Cila. Most pedig megyünk tovább itt a Sláger reggelben. 7 perccel fél 8 előtt Eligodink dalával, jön a Burn.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
1: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
2: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
1: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
2: Most!
3: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
4: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kel. www.goldenlake.hu.
5: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
6: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. műfőshop.hu. Természetesen műfő.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
2: Van megoldás.
1: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
2: www.hotelnautis.hu.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
4: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Légiparádéval, bemutatókkal készül az ünnepre a Magyar Honvédség. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról. Letartóztatták a balesetező lengyel busz sofőrjét. Molnár Róbert vagyok. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnep programjához a Magyar Honvédség. Augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények közlekedésére is számítani kell. A Honvédelmi Minisztérium közleményében azt írta, augusztus 20-án 8 órakor kezdődik a tisztavatás, amelyen az országház előtt felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküt tesznek, majd kardrántás fejezik ki elkötelezettségüket a hazaszolgálata mellett. Továbbra sincs döntés a budapesti lomtalanítás átalakításáról, adta hírül az RTL híradó. Hiába dolgozta ki már 2024-ben a lomtalanítás átalakításának tervét a MOHU, továbbra sem tudni, változik-e a rendszer Budapesten. A cég korábban azt javasolta, hogy az utcai kipakolás helyett ideiglenes gyűjtőpontokra vigyék a lakók a hulladékot, később pedig évente egyszer házhoz mennének a lomokért, írja a Pénzcentrum. Július 1-e óta országszerte több mint 5000 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, sokat vonultak Pest megyében is. A sokszor extrém hőhullámok nyomán 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok eddig a nyár folyamán, közölte Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője. Az év eleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak, közölte Dóka Imre. Elrendelte a Miskolci járásbíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedő lengyel busz sofőrjének letartóztatását, közölte a Miskolci törvényszék. Azt írták, a férfi cselekménye bizonyítottság esetén halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozása vétségének megállapítására alkalmas, amely 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A letartóztatást egy hónapra rendelték el. A buszon 57 utas és 2 járművezető volt. A baleset következtében 12-en meghaltak, 3-an súlyos, életveszélyes, 20-an pedig súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedtek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a sofőr feltehetően elaludt. További vízkorlátozásokat vezettek be Szolnok és térsége biztonságos ivóvízellátása érdekében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság honlapján. A lépések a lakosságot nem érintik. Kiemelték, a Szolnok térségében élő mintegy 100 000 ember ivóvízellátása csak úgy tartható fenn biztonságosan, ha a Tiszatóba érkező vízhozamat a lehető legnagyobb mértékben tovább vezetik, felfüggesztik az egyéb célú vízleadásokat, vízkivételt.
6: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Azt mondják a meteorológusok, hogy ma változóan felhős napos időre számíthatunk a térségben. Jelentős csapadék azonban sehol nem érkezik. Hát egyelőre igen csak vastag fölöttünk a felhőréteg, de kelet felől, mintha tényleg kezdődne a derülés. Ma napközben 28-29 fok lesz a legmelegebb órákban, viszont készüljünk, mert holnap ennél akár 9-10 fokkal is melegebb lehet, hiszen csütörtökre 34-35 fokot ígérnek a meteorológusok. Eső elvileg akkor sem érkezik majd, úgyhogy az ünnepi programokra sem kell cipelnünk az esernyőket.
2: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
6: Nézzük, mire számíthatnak az útrakerőket. Egyre több felé élénkül a forgalom a fővárosban, lassú a haladás a Kiskörúton a Szabadság hídtól az Asztóriáig, a Szent István körúton a Margit híd előtt, az Erzsébet körút, József körút útvonalon a Dohány utcától a Rákóczi térig, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton is befelé az Erzsébet térnél, de erős a forgalom a Budaörsi úton is befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert beszakadt az útpálya. Itt ez okozhat némi nehézséget az autósoknak, és az is, hogy a 18. kerületben félpályás az útzár az Alacskai út, Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. És lezárták a belső sávot az Örsvezér terén, a Füredi utca előtt, mert itt is vízvezetéket javítanak. Újpesten pedig a Fóti úton, a Váci út felé, a Zombori utca után csatornajavítás miatt kell útszűkületen áthajtani, és ugyanez a helyzet a 15. kerületben, a Nyírpalota úton befelé az Apolló utcánál. Jó utat!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Na ezt elmesélem, ilyet még nem hallott. A képzeléke. Egyik alkalommal egy vidéki fellépésen bejött az öltözőbe a község gazdag embere. Így ismeri a környék, hogy ő a gazdag ilyen meg ilyen. János azt mondja, no, gyűjjön el a házamat, nézzem meg, mert magam még ilyen drágát és ilyen emelletéset nem látott. Mondtam neki, hogy jó estét. Na ő meg még ilyet nem hallott. Egymást megleptük kölcsönösen. Hát élmény volt a látogatás. Következő történt, van 60-65 év körüli házaspár. Bementem a fürdőszobába, az egy csoda volt. Márványból kifaragva ilyen ovális mosdókagyló, csoda, ezüst, vízcsap, ezüst. Így néztem, hogy ez igen, az uralkodó osztály, nézni, a parasság. Na szóval így néztem, nem igaz, nincs még vége. Nem ám kád, mint a proliéknál a lakótelepen. Márvány medence. Besüllyesztve, így néztem. Na most jön a magyar bunkó. Mi volt ebben a csodálatosan szép márvány mosdókagylóban? Találják. Na? Hogyan már? Nem találják el? Nincs itt kultúra. Csipketerítő. Szappan törőköző a megyében nem volt. Csipketerítő, mert fussa. És nincs még vége, mert a medencében Szilva és Alma rohadt pálinkának. Mondom, ne haragudja majd így esmivel zavarom, de ne talán, te szeretne megmosakodni mondjuk május 1-re. Hát mikorra máskorra, ne vicceljen már. Beleköstenek szentestére, mi? Mondom, akkor hol mosakszik az, hogy hol? Konyhába, lavorgul.

0: hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Már is hablatyol nekünk egyet, Cilla, a vonalban pedig itt van velünk Andi, ha minden igaz. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Most ébredtél? Jól hallom a hangodon?
2: Igen.
1: Az első kávé akkor még előtted áll.
2: Még várat magára, igen.
1: És mondd, hogy iszod a kávét? Cukor, tejszín, tejszín, hab, fagylalt, mit szoktál belerakni?
2: Cukrot és jó sok tejet.
1: Akkor te is édes szájú vagy egy kicsit, mint a Misom vagy Zoling?
2: Igen.
1: No, de akkor hablatyolunk egyet, ugye jól tudom, Budapesten hallgatsz bennünket.
2: Igen.
1: Igen, oké. Akkor már is mutatom neked Cilla dalolászását. Én nagyon-nagyon remélem, hogy fel fogod ismerni, mert egyáltalán nem lesz nehéz. Igazából a negyedik taktustól érdemes nagyon-nagyon figyelni, mert akkor jön a lényeg. Fölkészültél?
2: Igen.

0: Na-na-na-na-na, mi ez hallgató. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. No-no-no-no-no-no-no.
1: Szerintem ez azért nem annyira nehéz. Megvan?
2: De miért
1: csinál?
2: Nem tudom.
1: Szóval annak idején úgy énekeltük, hogy csórá muszifoly.
2: Igen. Lambada?
1: Igen. És vajon az együttes nevét tudod, akik énekelték?
2: Hát... Kauma?
1: Kauma, igen! Egy hatalmas taps jár neked, no meg természetesen az ajándékok. Egy páros belépő a Bagosi Brothers Company augusztus 21-i Csillag az égen koncertjére a Budapest Parkba, két fő részére szóló belépőjegy. Másnapra, 22-ére az Amadeus Live filmkoncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és tiéd az egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
2: Köszönöm!
1: Kivel mész majd a koncertekre?
2: Szerintem a lányommal.
1: Érezzétek magatokat nagyon jól, és köszönöm, hogy játszottál velünk.
2: És köszönöm. Megyek kávézni. Köszönöm.
1: Szia! Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskola rádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap telefilmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Afrika szépsége, Európa kényelme Eger mellett a Bambara Hotelben. Egzotikus, fűszeres, nyugat-afrikai életérzés várja, különleges környezetben családjával vagy párjával. Várja a Bambara Hotel és az elveszett majomváros, a Bükki Rejtélypark tematikus világa, ahol a stílus, Afrika és a családbarát luxus találkozik. www.bambarahotel.hu.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
8: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után

0: A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték. Országos babasimogató program indult, Veszprém is csatlakozott. Robbanás történt tegnap délután Őskün. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnep programjaihoz a Magyar Honvédség. Augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító jármű szerelvények közlekedésére kell számítani. A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írja, augusztus 20-án 8 órakor kezdődik a tisztavatás, amelyen az országház előtt felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküt tesznek. Majd kardrántással fejezik ki elkötelezettségüket a hazaszolgálata mellett. A rendezvényt három Gripenből álló kötelék piros-fehér-zöld füstcsíkos áthúzása teszi még látványosabbá. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárriban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a túl legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig négynapos fesztivál várja a közönséget. A három tóparti település összefogásával megvalósuló fény és tűzijáték a Strandfesztivál szervezőinek szerint. Augusztus 20-án este 9:30-kor kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. Ezt este 10-től Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagore sétányról, amely után 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. A több mint 10 perces produkció zenei alapját 100 Saints készíti, írták. Országos babasimogató önkéntes program indult, amelyhez Veszprém vármegye is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy azok a csecsemők sem maradjanak biztonságos emberi közelség nélkül, akik valamilyen okból szülői gondoskodás nélkül töltik első heteiket, hónapjaikat a kórházban. Az önkéntesek jelenléte, a megnyugtató érintés és a figyelem fontos része lehet a babák mindennapjainak, írja a megyei hírportál. A programhoz országosan mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Veszprém vármegyében három intézmény szerepel a programban, így a környéken élők a Veszprém vármegyei Csolnaki Ferenc kórházban, az Ajkai Magyar Imre kórházban, illetve a Pápai Gróf Eszterházi kórház és rendelőintézeti szakrendelőben vállalhatnak majd önkéntes munkát. Pirotechnikai robbanás történt kedden délután a Veszprém megyei Őskün a Hársfa utca egyik családi házában. Az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről, írja a katasztrófa védelem. A pétfürdői hivatásos tűzoltók átvizsgálták az ingatlant és lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a területet. Emiatt négy közeli ingatlanból 5, a szomszédos italmérésből szintén 5 ember távozott. A házban tartózkodó lakóhoz mentő érkezett. Súlyos katasztrófa meg Gyűrvárt is kedre virradóra. A Ránkóczi utca egyik családi házában a kora hajnali órákban hirtelen robbanás történt, majd pillanatok alatt hatalmas tűz csapott fel az épületben. Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakaszán, az 55. és az 56. kilométer között. A veszprémi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a karambolnál, amelyhez a mentőket is riasztották. A baleset helyszínén forgalmi akadályra kellett számítani, írja a veszprém.katasztrófavédelem.hu.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
2: Köszönjük szépen a híreket. Szétnézzük már is az utakon. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, és erős a forgalom a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, valamint a Könyves-Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé, de sokan hajtanak a Dózsa-György úton és a Hősök terénél a Váci út felé, a Ferenc körúton a Petőfi hídtól az Üllői útig, illetve a Rákóczi úton befelé a Marostértől ugyancsak torlódik a forgalom, de a Nyugati téri felüljáron befelé és szintén sokan hajtanak. Emellett figyeljünk arra is, hogy lezárták a félútpályát a 23. kerületben a Haraszti úton, a Grassalkovics útnál, mert javítják a vízvezetéket, egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, távhővezetékjavítás miatt. Itt a Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudunk a 11-es főút irányában tovább haladni. Újpesten pedig a Fóti úton, a Váci út felé a Zombori utca után útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a csatornát. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Megtöltjük ezt az órát is jobbnál jobb dalokkal, hogy fájdalommentes legyen a napindítás. Adele érkezik is az Oh My God, előtte azonban Majortól szól az All About The Money, én pedig Kiskata vagyok és várom az üzeneteket. 06 30 30 30 95 8 a számunk. Jó rádiózást, így 6 percen.

Az idei nyár egyik legmeghatározóbb slágere forgott. Ez volt Shakira és Burna Boy dala Die Die itt a Sláger FM-en 8:49 után. Ugye ez volt az a dal, amely az idei futballvilágbajnokság egyik himnusza volt. Mi pedig készülünk egy kicsit az ünnepi hosszú hétvégére, mert hogy ugye augusztus 20-a lesz holnap, munkaszüneti nap, aztán pénteken is szabadok lehetünk, hiszen a pénteket már ledolgoztuk korábban, és aztán ott a szombat, vasárnap, szóval 4 teljes napig ünnepelhetünk, pihenhetünk. Érdemes lesz ez alatt az idő alatt ellátogatni a Margit-szigeti rózsakertbe, hiszen augusztus 20-án szabadtéri fényparkká alakul ez a terület. Az államalapítás ünnepén hazai és külföldi alkotók nagyméretű, részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás, amely este 8-tól hajnali 1-ig tart majd nyitva. Szóval ez nem csak egy egyszerű díszkivilágítás lesz, sokkal több lesz annál. Úgyhogy ne csak az ünnepi tűzijáték fényjátékát élvezzék, de ezt a fénykiállítást is járják be mindenképpen sötétedés után. Itt a Sláger FM-en pedig a hét utolsó munkanapját igyekszünk feldobni a The Art Company dalával. Jön ezt Susanna. With the music way down.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például az 500 g-os kokárdás sertésmájas 34%-kal olcsóbban, most csak 395 forint. Mindig Aldi.
4: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dice Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dice Trophy, több mint élmény!
8: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: A Sláger FM műsora.
0: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Mi szerencsés bolygó vagyunk, hogy itt vannak állatok?
13: Mi tudjuk úgy is, mert ők megvédnek, hogy megeszik azokat a dolgokat, amik nekünk károsak, és nekik meg jót tesz talán.
14: Például stűcok megtapossák a skorpiót.
12: Mondjuk egy déli sarkon élő pingvin, az tudna élni mondjuk Szlovákiában? Az állatkerten
14: kívül. Ott van a víz.
15: De a természetes élőhelye biztosított lenne Szlovákiában, vagy sem?
14: Nem.
12: Hát majd megtudjuk egyébként, ez a nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hogy lesz egy ilyen albumunk, egy ilyen ultraalbum, és azokba beragaszthatunk olyan állatokat, akik például Afrikában, Észak-Amerikában vagy Európában élnek.
10: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
11: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Légi parádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. A nyár utolsó napjaiban idén is kultúrával telik meg az Andrássy út. Ritka betegségben pusztult el a fővárosi állatkert vörös pandája. Molnár Róbert vagyok. Légi parádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett a Magyar Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. A több mint fél órás légi parádén Gripen harcászati repülőgépek, Skyfox kiképző replők, szállító repülőgépek, valamint H-145M és H-225M helikopterek vesznek részt egyéni és kötelék repülések, valamint helikopteres bemutatók formájában. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a hozzátartozó kiállítás a Budavári Palota negyedben, valamint a Szabadság bástyája című tárlat a Citadellán, közölte a várkapitányság. A Szent István terem online regisztrációja már lezárult, de a helyszínen korlátozott számban még lehet jelentkezni. A Citadellán előzetes regisztrációval lehet megtekinteni a kiállítást, délután 3 órától pedig ingyenes családi és zenei programokat is tartanak. A Városligeti augusztus 20-ai katonai rendezvényre Szentesről, Tatáról, Szolnokról és Győrből érkező haditechnikai eszközök átcsoportosítása miatt ma este, illetve augusztus 20-án a hajnali és reggeli órákban a Budapest felé vezető több főúton és autópályán, valamint a fővárosban is katonai járművek és járműszerelvények megjelenésére kell számítani. Augusztus 21-én az esti és éjszakai órákban a visszacsoportosítás miatt ismét megnövekedhet a katonai járművek jelenléte a fővárosban, városból kivezető utakon, jelezte a minisztérium. A nyár utolsó napjaiban idén is zenével, színházzal, sporttal és színes utcai programokkal telik meg az Andrássy út, ahol három napon át minden a közös élményekről szól majd. Augusztus 28-a és 30-a között az Andrássy úton a 6. Te Fest ismét ingyenes koncertekkel, színházi előadásokkal, családi programokkal és sporteseményekkel tölti meg Terézváros legikonikusabb helyszínét. Az őszművészeti fesztiválra több mint 15 színház települ ki, de kulturális, illetve tudományos programokkal is megismerkedhetnek az esemény ideje alatt. Kiderült, hogy mibe pusztult bele pár napja a fővárosi állatkert kölykétszoptató nőstény vörös pandája, Daya. A vírusról egyelőre annyit tudnak, hogy az állatkertekben élő állomány fele is fertőzött lehet, de csak kis százalékukon tör ki ténylegesen a betegség. Mivel ezt a vírust alig kutatták eddig, azt sem tudják, hogy mi váltja ki a vírus hordozók megbetegedését. A betegségre oltási és szűrési protokoll sem létezik, így csak gyanítják, hogy Daya már fertőzötten érkezhetett Budapestre.
17: Robi, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mit ígérnek nekünk a meteorológusok. Még mindig igencsak összefüggő fölöttünk a felhőzet, és tőlünk északra esik is az eső, úgyhogy elképzelhető, hogy még a délelőtti órákban itt a fővárosban is szemerkélni fog, és Veszprém fölött is összefüggő a felhőzet. Ott is lehet még a délelőtti órákban némi csapadékra számítani, és többfelé élénk erős lesz a nyugati délnyugati szél, délután pedig legfeljebb 28-29 fokra számíthatunk, és bár ma nélkülöznünk kell a napsütést, holnap bőven kapunk belőle, és holnap már meleg is lesz, 34-35 fokra számíthatunk majd az ünnepen.
11: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
17: Élénk a forgalom a fővárosi utakon, de a Budapest környéki és a nagyobb városok környezetében lévő utakon is, ám egyelőre jó tempóban, különösebb fennakadások nélkül lehet autózni, és egyelőre az M0-ás autót teljes szakaszán is egyenletes a járműmozgás mind a két irányban. A fővárosban a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé tapasztalható torlódás, és telítettek a sávok a Budaörsi úton is befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Ugye tartanak az augusztus 20-ai előkészületek, így lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között. A Műegyetem rakpartot szintén lezárták, akárcsak a Szentháromság utcát, a Tárnok utcát, a Lánchíd utcát, a Várkert rakpartot, az Apród utcát, az Öntőház utcát és a Váralja utcát, a Dózsa-György tér és az Attila út között. Monoron pedig a Kossuth-Lajos utcát, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Bocskai István utca kereszteződése között zárták le, ugyancsak az ünnepi előkészületek miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

otthon magyar slágerek. Nem szóltál, akkor Sláger FM.

0: Jó reggelt! 3 perccel járunk 3:49 előtt, és ez a Sláger reggel, benne pedig Király Viktor és Radics Gigi énekelt nekünk. Ez volt a Nem szóltál. Hogyha kezdenek megéhezni, akkor szóljanak valakinek, hogy hozza már egy párizsi zsömlét, vagy egy jó kis croissant, egy bögre tejjel. Azt most nagyon megenném. De ha már éhség és finomságok, hát akkor figyeljenek csak. Eszünk már is legalábbis gondolatban egy jó kis nyári tekercset Cilla módra.
1: Jó reggelt! Ez a Sláger reggel is csatlakozik hozzánk ma Utner Zsófia, hát Cilla gasztróban.
2: Jó reggelt!
3: Én már megtanultam, és arra gondoltam, hogy ezt a nagy tudást, amivel én rendelkezem a gasztronómia területén.
2: Egy gasztrokócs.
3: Hogy
2: egy
3: amatőr kollégáimat tanítsam.
2: Köszönjük szépen. Örök hála érte.
3: Petra ugye nem a konyha tündére.
2: Imádom, hogy mindig ezt mondja.
3: Zoltán úgy szintén.
2: Zoltán és akkor édes szájú.
3: Édes szájú, hát neki a pavlovámat tudom csak ajánlani.
1: Az nagyon jó volt, mint
3: most ezt megmondom őszintén nektek, a Zsófinak már könnyes szemmel tegnap egy párás tekintettel néztem, hogy negyedik 8 tojásomat lököm ki.
2: Mondjam, de nekem egy dolog nem sikerül soha, a pavlova. De hát mondom, hogy már 8-szor nekiugrottuk, csináltuk együtt is, mondom, ott egyetlen egy dolgot tudsz elszúrni, a tojásfehérje habnak a felverése, hogy nem meg. De így csinálom, de úgy csinálom, úgyhogy
1: még egyszer felverni,
3: neki kell. Én nem tudtam felverni, valahogy az lett, hogy a pavlovám ilyen szivacsos lett, tehát egy ehetetlen, borzasztó rossz. Egyetlen egy dolgot tudtam megmenteni, a tojás sárgáját, mert abból tojás
1: figyelj, javaslom jó szívvel, hogy
2: na, én elmondom, úgyis ő fogja nektek megtanítani. Tehát egy ilyen vietnámi nyári tekercsel készültünk, amit szerintem azért már sokan ismernek most az ilyen főlevesezőkből, meg ázsiai bisztrokból. Ugye ez az az átlátszó, tehát ez az, amit nyersen tekernek, mert van az olajban kisütött, amit ismerünk. Ez pedig a nyári tekercs, és azért nyári, mert hogy nyáron nincs kedved, meg ott sincs senkinek ugye olajban kisütni, tehát ez nyers, és ez egy rizslapból készül, amit majd most mindjárt a Cilla megmutat, hogy lehet használni.
4: Mert egyszerre nem tudod tekerni is meg.
1: Akartam mondani, hogy mit akar az a műanyag tányér alátéttel.
3: Na most elmondom, hogy ezt hogy kell gyerekek csinálni, aztán majd
4: vegyem, ahogy csinálod, szeretném. Maradjál, segíteni akarok, maradjál, már segítek, tessék,
3: először is az egy nagyon fontos rész, ez a hallgatóknak mondom, ez egy ilyen, mint egy ilyen lap, ez elég kemény, ez szépen vízbe be kell tenni, minden oldal éri a víz.
1: Tehát mondom, olyan, mint egy ilyen műanyag kerek tányér alátét, amit most a Csabi beletuszkol egy tálvízbe.
2: 20 centi átmérőjű, ugye kemény lap.
1: Ez rizsből van.
2: És ez rizslisztből és vízből készül, és ez a mintázat rajta az, hogy ez úgy készül, hogy van ez a massza, és akkor egy ilyen bambusztálcára teszik rá, onnan van ugye ez a nyilván, ami már ilyen nagy mennyiségben ipari.
3: Én most egy sima tányérra teszem rá, egy picit várunk, hogy ez megpuhuljon, ez egy alapvető dolog.
1: Értem. Kicsit tudományosabban mondom. Még tudományosabban mondom.
2: Mert ezt tegnap tanítottam meg neked.
3: Egyébként ilyenkor nyugodtan ez a klasszikus fejes saláta, amit lehet, hogy úgy nem is veszel, de ez az alap, ezt tesszük bele. Én minden alkalommal azért...
1: Minden alkalommal azt mondja,
2: minden sose csináltam még. Tegnap csináltam, először, de minden alkalommal, igen.
3: Egy nagyon egyszerű mogyoros szósz te mártogatónak összedobva.
2: Nagyon jó, igen.
3: Ez semmi más, ez egy kis mogyoró, megtöröd, legalább is
2: Zsófi,
3: egy kis...
2: Zsófi, ki csinált ezt a mogyoró szósz?
3: Egy kis kultusz tejjel.
2: Mogyoró, megtöröd, hát mogyoró baj, tehát már valaki megköri helyett.
4: A mókusok a Central Parkból, úgyis beszélgettünk róla.
1: Küldték.
4: Jönnek a mókusok, és megtörik.
3: Egy kis kókusztejjel pillanatok alatt megcsinálod.
2: Járjon a kezed is, csillagom, kérlek. Várjál, még csak tudod itt tanárnő itt közben. Tehát, hogy miért teszünk be ilyen sok salátalevelet?
1: Azt nézve, hogy rengeteg salátalevelet.

0: adja le.
1: Azért, hogy amikor tekered, akkor ennek legyen egy olyan állaga, hogy ez kemény legyen. Érted?
0: Tehát, szeretném elmondani, hogy ezt a Csabi ezt nem tegnap tanulta. Ezt fél órával ezelőtt magyaráztam neki a Zsófival, hallottam.
1: Én rakok bele uborkát, cukkini, amit találsz otthon a hűtőbe, egy pillanatig ne aggódj, és az a lényeg, és majd Petra, légy szíves, erre figyelj nekem oda,
2: hogy, már puhul.
1: Na most már megpuhul, igen, sőt már le is tapadt az egész.
2: Nem, jó lesz, és tudod töltött káposzta.
1: És de nem ez most már nagyon...
2: De jó lesz az, jobbról-balról.
0: Nem a töltelék.
2: Jobbról-balról, nem, tök nem jó az. Teljesen
1: Zsófi,
2: jó.
1: Ne jobbról-balról zozzál nekem. Leragadt az
0: egész. Gyerekek, ne politizáljatok.
2: Igen.
1: Leragadt.
0: Oda ragadt a tányérozat.
2: Nem, jó lesz az. Na, ez, csak finoman.
1: Ezzel jó a Mautner Zsófiba, hogy mindig pozitív. Nem, ez...
2: Közben én mondom a hallgatóknak, akik majd megnézik egyébként a Facebookon, tehát, hogy az a kisúszott a kukorika répa. Ezen sajnos ma nem készült felvétel.
1: Nem,
0: a répa mentésbe megyek.
1: Ez egy lehetetlen. A gumi!
2: Tekercsnek indult, de nem jött annyira össze, de így lifeg belőle, mondom azoknak, akik csak hallgatnak, lifeg össze-vissza belőle, a saláta levél, de jó lesz ez így, tehát mennyi fog, még egyet tekerjél
1: be. Kimálunk egy újat, csak most nagyon édes sokat jó. Beszélt.
2: Tehát
3: mi lesz a magyaróval?
2: Tehát olyan jól ment.
3: Csak egy magyaró
2: szóztatott rám.
3: Így csak belenátogatnánk a magyaróba, és ez lenne.
2: Tehát, hogy gyorsan mondom, tehát a rizslap ugye annyira kell vízben felpuhítani, hogy hajtogatható
0: legyen. Van ez egy ilyen szósz, mert már így is borzasztóan néz ki.
1: Nem néz ki borzasztóan, Zoli, te ne legyél
2: negatív. És salátalevél, meg esetleg rizstészta, és pont a Jóhi, aki csinálja a felvételt, egyébként mondta, hogy neki mindig úgy lifeg benne a zöldség, mert hogyha csak zöldséget, meg ilyen gyufaszára vágott zöldséget teszel bele, akkor lifeg. Tehát ki kell tömni valami anyaggal, hogy olyan bucira lehessen tekergetni. Nagyon izgulunk.
3: Nagyon.
2: De most még én látom, hogy még kemény.
0: De pont az is.
2: Na jó, akkor én szerintem ezt engedjük el. Mi lenne, ha Zsófira bíznánk azt, amit megkóstolunk
1: csillagom?
0: Mindjárt megpróbálom én. Megcsinálom inkább én.
2: Nem, tök jó lesz ez. Jó, ügyes a fiú. Mindjárt. Szóval egyébként a legjobb. Mert még nem elég puha.
1: Jó, de mert akkor meg leragad, Zsófi. Évek óta csinálom.
2: Tényleg? Jó lesz, lána.
3: Na, ez így jó.
2: Megvan! Ott a pesgő!
1: Csodálatos. Kilóg itt, és ne, akkor ne ilyenkor a mogyoró vajamba mártogatom.
3: Mártogassunk, várjál.
2: Tessék, ami egyébként majd kitesszük a rendetet.
0: Szőri és Pulek tangája jutott eszébe. Kilóg itt, kilógott.
2: Igen?
3: Mártogassunk.
1: Hát Zoli, te ma elszabadultál, mint Zoli, egy hajóágy, hogy szőri, de egy pulesta. És ennyi.
2: És kész? Nem is érted, hogy mi a gond, ugye?
1: Mi volt a nevetés tárgya?
2: Semmi.
1: Remek.
0: Perfekt.
2: Mogyorószósz, az mogyoróvaj, kokusztej, köripaszta, kis szójaszósz, tehát, hogy egy ilyen két perc alatt össze lehet keverni.
0: Csabi, ugye
2: nagyon
0: nincs mogyoró alergiát.
2: Nagyon jó mindenhez. Nincs. Reméljük.
0: Az most kiderül.
1: Bedurral a szám.
2: Na mindez, egyébként az egyik legjobb ilyen parti fogás, mert hogy ezt mindenki magának tekeri, mindenkinek így sikerül, úgy sikerül, hogy kirakod középre, kiraksz egy csomó zöldséget, ha akarsz, akkor grillezett, mit tudom én, csirkét, tofut, ki mit szeretve, belepakolgatod, szépen mindenki megtanulja, hogy hogy kell tekerni, és utána mártogat, tehát hogy a világ legjobb ilyen bulikajája.
3: Zsófi, nagyon jó. Köszönjük.
4: Na, hát ilyenek nálunk a péntek reggelek. A nyári tekercs katasztrófát egyébként vissza lehet keresni a Facebook oldalunkon. Jó étvágyat kívánok a reggelihez. Mi pedig már is megyünk tovább. Brian Adams és Mel C dalával érkezik a Vanyagan. Így 6 perccel 9 előtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
5: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
7: A Sláger FM-et hallgatja.
8: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
7: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csabot Szila.
9: Drága arany hallgató, indul a Szila Tour.
0: Szila Tour. Kicsit másképp.
9: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodják.
0: Na jó, nagyon másképp.
9: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Szila Tour. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Több helyen is lesz tűzijáték Veszprém vármegyében, mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Elültották a só és üskü közötti tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Légiparádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett a Magyar Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. A több mint fél órás légiparádén Gripen harcászati repülőgépek, Skyfox kiképző repülőgépek, szállítórepülők, valamint H-145M és H-225M helikopterek vesznek részt egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók formájában. A légiparádé zárásaként 3 Gripen nemzeti színű füstcsíkkal húz át a Duna felett, majd egy H-225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval. A légijárművek dinamikus bemutatója és a díszelgő áthúzások miatt a környéken élőknek és a ott tartózkodóknak fokozott hanghatásokra kell számítaniuk. Az államalapítás ünnepén Veszprém vármegyében és a Balaton északi partján is több helyen tűzijáték zárja az augusztus 20-ai programokat. A rakétákra azonban idén különösen figyelnek a szervezők. A hetek óta tartó szárazság és a fokozott tűzveszély miatt az országban, illetve a Balatonnál is akad már példa arra, hogy inkább lefújják a programot. A Balatontól távolabb Sümegen találhatunk biztosan meghirdetett augusztus 20-ai tűzijátékot. A sümegi várban 20 órakor történelmi lovasjátékok és mongol lovas kaszkadőr show kezdődik, majd 21 óra 30-kor a várból lövik fel az ünnepi tűzijátékot. A legnagyobb Veszprém megyei városok közül Pápa, Ajka és Várpalota jelenleg közzétett augusztus 20-ai programjában nem szerepel tűzijáték. Veszprémben idén nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Tihanyban nem hagyományos tűzijátékkal készülnek. 21 óra 30 perctől az apátság falán 2x12 perces ünnepi fényjátékot vetítenek. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításán. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen közlekedni a várnegyedben, a Jókaima utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A várlift építéséről korábban már beszámoltunk. A veszprémi főegyházmegye a várnegyed megújításának részeként egy különleges megoldást választott. A lift akna a Várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Eloltották Veszprém vármegyében a só és üskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, írja a katasztrófa védelem közleménye alapján a Portfólió. A tájékoztatás szerint egy bokros területen az aljnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az oltásban 2 honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a rendőrségnek a 8-as főút érintett szakaszát több órára le kellett zárnia. Újabb részleteket közölt az Országos Mentőszolgálat a hétfő délutáni Szápár és Csetény között történt balesetről. A mentők egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba, írja a Beol. A helyszínen a műszaki mentés miatt a forgalom egy ideig félpályán haladhatott, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel kellett megközelíteniük az érintett útszakaszt.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Robi, köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi hír érkezett az utakról. Egyre erősebb a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Biatorbágy és Herceghalom között. Szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Budapest belterületén is még lassú a haladás a Kiskörúton, az Asztóriánál mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Blahalőze térnél, a Szent István körúton a Margit híd előtt, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél a Váci út irányába. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat kifelé a Szentendrei út után, mert javítják a távhővezetéket. A munkálatok miatt a Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon 2 sávban tudunk a 11-es főút irányában tovább haladni, és tartanak az ünnepi előkészületek, ezért a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között zárták le, de a Műegyetem rakpart, a Lánchíd utca, a Várkert rakpart, az Apród utca, az Öntőház utca és a Váralja utca is le van zárva, a Margit hídon pedig Budafelé a külső utcaszakaszát és a híd járdáit is lezárták. Jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 5 percre járunk 9 óra után, és már is megyünk tovább a Follow the Flow tavasz című dalával. Hú, nagyon szeretem ezt a dalt. Előtte viszont Avicii indítja be az óránkat, a Wake Me Up ébreszti a későnkelőket, a munkaidőt pedig felpörgeti. Köszönöm, hogy önökkel tarthatok. Jó rádiózást!

0: Ricky Martin hozott egy kis tűzes hangulatot a reggelünkbe, ez volt a Living La Vida Loca itt a Sláger FM-en 9:45 után, és hát ugye nyár elején megmutatta itt Budapesten is, hogy hogyan kell úgy igazából bulizni Ricky Martin, hiszen adott egy fergeteges koncertet. No de, ha már latinos hangulatot, mi is utazunk, Franciaországot vesztük célba, egyenesen Saint-Tropez-ba megyünk a Cilla Tours-szal.
1: Cilla Tours, izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
2: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
1: Cilla Tours, péntekenként a Sláger reggel.

0: Ez még mindig megmosolyog, tehát már egy önmagában a zene. Irány Saint-Tropez akkor ma. Már ez nem a hablagy. Szóval Saint-Tropez-ba megyünk ma.
1: Hát figyeljetek, képzeljétek el, hogy Saint-Tropez, ugye ez Vár megyében van, Dél-Francia, egyébként Ramatuel községhez tartozik, és ez egy nagyon pici, nagyon apró kis falucska Dél-Franciaországban. Várjál, nem, még jó, most is. Az ottani, figyelj, a lakosainak száma az a mai napig 3582.
0: Ne.
1: Tehát annyian laknak Saint-Tropez-ban. És... ez egy halászfalu volt, az ég adta világon semmi nem történt, pici kis parasztházak voltak itt, ilyen kis halászfaluházak voltak itt, és a halászatból éltek az emberek, és akkor, amikor Brigitte Bardot megpróbál elmenekülni Cannes-ból, a Cannes-i filmfesztiváltól, akkor ugye, mert nagy volt a felhajtás, már egy pillanat beleiszom a teámba.
0: Hajrá!
1: Csak különben rahácsolni fogok, bocsánat.
0: Okay, okay.
1: Szóval, hogy Brigitte Bardot el akar menekülni ugye Cannes-ból a filmfesztivál alatt, és ez kinézi, ez egy pici félsziget Saint-Tropez, és kinézi ezt a részt, és oda átmegy, és ennek köszönhetően az egész Cannes-i elitosztály elkezdi őt követni. Tehát ha Brigitte Bardot a 60-as években Saint-Tropez-ba megy, akkor Saint-Tropez fontos. Úgyhogy onnantól kezdve a milliómosok játszótere lesz Saint-Tropez, felfedezik ugye ezt a várost. Nehéz megközelíteni, tehát hogy aki jár a Francia Rivieren, az még egy jó hosszú táv, amire oda eljut.
0: Hát gyakorlatilag egy főút megy be csak
1: egy
0: el a kis félszigetre.
1: Megy, ez a Ramatuelen keresztül megy be, úgyhogy általában nyáron elképesztő dugók vannak, alig lehet megközelíteni, amiért nagyon izgalmas és fantasztikusan szép, mert egy nagyon szép homokos tengerpartja van ott végig, tehát egy ilyen dűnés az egész, az gyönyörű.
0: Még az inkább Saint-Tropez-tól, én azt mondom, hogy nyugati irányban
1: hát
0: vannak
1: a... kifelé Saint-Raphaël is környék, igen.
0: Van Conti-Ki Beach, meg ilyen nevek vannak ott, az
1: igen, meg
0: hogy...
1: Klöpszen-Kanzenk, meg ezek a beachek. Úgyhogy, és aztán ugye később ugye nagyon ismerté válik Louis de Funesnek ugye a Saint-Tropez-i csendőr sorozatából, ugye az is több részből áll az a...
0: Igen, azt tudod, hogy ezt egy valóságos sztori is lette, hogy Jean Giraud, ugye a híres francia filmrendezőnek az asszisztense nyaralt, valószínűleg Brigitte Bardot nyomán, elmentő is Saint-Tropez-ba, és ellopták a kameráját. És akkor elment a rendőrségre, és annyira... milyen jó szerettök, bénák voltak a rendőrök.
1: Hát egy provinciális
0: hát,
1: kis falusi.
0: Hogy azt mondta a sajtófőnök, hogy ebből filmet kéne csinálni. Tudod, mi is szoktunk ilyet mondani, ugye, valami belekeveredsz, hogy ebből filmet kéne, ilyen csak a filmekben van. És így született meg az alapgondolata annak, hogy hogyan bénázzak a Saint-Tropez-i csendőrök. És aztán valóban ebből lett egy
1: na,
0: sorozat.
1: De ilyenek, és egyébként aki oda lemegy, akkor azt látja, hogy van egy ilyen kis falusias hangulat a Saint-Tropez-nak. Egyébként úgy képzeljük el, hogy bemegyünk Saint-Tropez-be, akkor van ott egy ilyen főtérszerű dolog.
0: És ott van a zsandármeri.
1: És ott van a zsandármeri. Akkor ott van mellette egy Grand Hotel, az egy ilyen elegánsabb hotel, és maga a belvárosi része az a klasszikus dél-francia szűk utcájú kisvároska, és akkor kézzétek el, hogy ott ezekben az utcákban, akik nagyon szűkek, kirakják az éttermek, ott a terítékeket az utcán, ezekben a szűk utcákban. Van egy pici tér, ahol van egy ilyen öreg olajfa, és onnan le lehet a kikötőbe is sétálni. Ebbe a kikötőbe általában óriási jachtok állnak, hatalmas, megy a Gold Rose, Rose Gold, minden ott parkíroznak, és van egy másik része, ahol van a világító torony, ez egy picivel kijebb kell sétálni, egy ilyen öbölszelű rész, és akkor ott lehet fürdeni. Egyébként nagyon szép végig a tengerpartja, de az nem a kikötőnél van, hanem mondom, hogy kicsivel kijebb kell menni.
0: A kikötőbe azt figyelem mindig, jó, szerintem háromszor jártam nagyjából életemben, hogy ott a turisták, főleg este, amikor már lemegy a nap, és sötét van, akkor így grasszálnak végig ott a parton, ahol tényleg ugyanúgy, mint hogy a Louis de Funès filmben, látjuk ugye a csendőrben, hogy ott állnak szépen egymás mellett, ilyen derékszögben ráálltak a kikötőre, tehát hogy a végük áll ugye a part felé, és állnak ezek a luxi jachtok, és figyelj, most már akkorák vannak, és mindegyik ilyen házi mozi, meg ott a felszolgálók rohangálnak a házas pár körül, és egyik nagyobb, mint a másik, És akkor hát gondolom versenyeznek ki, nagyobb.
1: Hát ma már egy nagyon snob hely lett egyébként Saint-Tropez, viszont ami nagyon hangulatos, mivel mondom, hogy ez egy kis falu, egyébként a Saint-Tropez-iakat úgy hívják, hogy Les Tropéziens.
0: Mint a tortát is, a Tartropéziens, ami ott a kikötőben a Sézsemben isteni finom.
1: Igen.
0: Snob, meg fizetni kell érte, de finom.
1: De, és ez a Les Tropéziens, és akkor ahol a főtér van, van egy ilyen főtér része, ott szoktak még éjfélkor is bullozni, tudod.
0: Igen, a kis golyó, azt sose értettem a játékot, amikor ugye le vannak rakva, és a golyóval, egyik golyóval kell eltenni
1: ilyen,
0: a másikat.
1: Ezek ilyen fém golyók, hogy mondják li bulla a...
0: Várj, mi a neve a játéknak? Ezt is játszották egyébként a Csendőr filmben is. Ja, neked kell tudni,
1: jó,
0: hogy hívják.
1: De most elfelejtettem.
0: Én is bull, várj, mi a...
1: Pétang.
0: Pétang, persze.
1: Tehát ott
0: félrevezet itt a bull.
1: Igen, elkezdenek ott petangozni az idősek, és a jó múltkor voltam, képzeld el, Saint-Tropez-ba, és azt láttam, hogy az egyik ilyen étterem, ilyen brasserie-nak hívják ezt, a brasserie, nagy buli volt, és nem értettem, hogy mi történik, és megkérdeztem ott a kisnőt, hogy miért van ez a buli, és akkor képzeld el, hogy azt mesélte, hogy a fia meghalt 4 évvel ezelőtt egy motorbalesetbe, ott van egy ilyen éles kanyar, és azóta ők úgy akarnak a fiára emlékezni, hogy ők minden, mit tudom én, augusztus 11-én egy bulit, és akkor mindenki, a Saint-Tropez-iak összejönnek, és ő meghívja őket ebbe a söröző éttermébe vendégül. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon összeszokott élet, amivel a Tropéziennek így együtt élnek, tehát hogy egy érdekes közösség.
0: Visszatérve a főtérhez, ahova ugye először megérkezel, mert utána le kell tenni az autót, és autóval nem lehet bemenni a kis szűk utcácskákba, ugye a Gendarmerie-nek ott van az épülete, amit a Louis de Funès filmekből ismerünk, és amikor először jártam Saint-Tropez-ba, meg még néhány évvel ezelőtt, akkor tök ugyanúgy nézett ki, tehát hogy nem festették át a homlokzatát. Tehát mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején még pont ugyanazok a betűk voltak fölpingálva rá a Gendarmerie feliratra, mint a Louis de Funès filmben. Viszont amikor legutóbb voltam, és ezért szeretnék majd visszamenni, akkor körbekerítették paravánnal, és elkezdtek kialakítani belőle egy Louis de Funès, illetve egy ilyen Saint-Tropez-i csendőr emlékmúzeumot. Tehát ott a Gendarmerie épületében, és ez elkészült azóta. Nem voltál még?
1: Nem.
0: Képzeld el, hogy 2 vagy 3 szinten eredeti filmes kellékek, jelmezek, tehát a csendőröknek a sapka, valamelyik autó is be van oda állítva. Elvileg ilyen nagyon jó pufa. Tehát ha valaki szerette a csendőrfilmeket, érdemes lehet ellátogatni oda.
2: Fantasztikus lehet ez a múzeum, és hát egész Saint-Tropez, úgyhogy ha tehetik, akkor mindenképpen látogassanak el oda még ebben az életben, ha nem is ezen a nyáron. Taylor Swift pedig hozzánk érkezik látogatóba, és ha már itt van, hát énekel is egyet, a The Fate of a Failure című dalt forgatom tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Így 2:50 után már is megnézzük, hogy hogyan alakul a mai időjárásunk. Hát a meteorológusok azt mondják, hogy ma nem nagyon fogunk szabadulni a felhőktől, ha elő-elő is bukkan a nap, akkor is túlnyomóan felhős lesz fölöttünk az ég, és elszórtan még kisebb eső is előfordulhat, de ez főként csak az északi tájakra lesz jellemző, hogyha dél felé indulunk, akkor sokkal több napsütésben reménykedhetünk. A hőmérséklet csúcsértéke nálunk 28-29 fok körül alakul majd, és élénk lesz a légmozgás, holnap azonban ismét visszatér a kánikula. Augusztus 20-án már több lesz a napsütés, és 34-35 fokot mutatnak majd a hőmérőink.
2: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
1: Nézzük a legfontosabb tudnivalókat a most útrakelőknek. Még tart a reggeli csúcs, úgyhogy ezért lassú a haladás a Kiskörúton, az Asztóriánál mindkét irányban, a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél, az Andrássy úton szintén befelé az Erzsébet térnél, illetve a Dózsa-György úton a Hősök terénél a Váci út felé. A Dózsa-György úton egyébként az István utca és a Hősök tere között ma a szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, mert kertészek dolgoznak. Az 5. kerületben az Erzsébet téren, a Bécsi utca és a De└������������������������������������������������================================================== Ferenc tér között egy rövidebb szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert útburkolatot javítanak, a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban pedig sávlezárás fogadja az autósokat elektromos közmű javítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert-Irsai úton a Kerepesi út előtt figyeljenek nagyon. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában, itt lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon pedig a jobbra kanyarodó sávval lezárva, viszont a Terelősziget után tudunk jobbra fordulni. Az Örs-vezér terén pedig a belső sávot találjuk lezárva a Füredi utca előtt, mert itt is javítják a vízvezetéket. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

Ez volt a Valhalla dala, késő már itt a Sláger FM-en, és egyáltalán nem késő így 3:45-kor programot találnunk holnapra, az ünnepre. Augusztus 20-án ugyanis számtalan kikapcsolódási lehetőség és ünneplési lehetőség vár bennünket. Például érdemes lesz megkóstolni az országtortát, akár a cukormentes verziót is, és hát érdemes lesz ellátogatni a Kenyér Lelke Fesztiválra, hiszen augusztus mégis az új kenyér hava, és augusztus 20-án az államalapítás mellett az új búzából sütött kenyeret is ünnepeljük. A Kenyér Lelke Fesztivál a Szentendrei Skanzen hangulatos környezetébe invitálja a látogatókat látványos sütési bemutatókkal és fantasztikus családbarát programokkal reggeltől egészen délután 5-ig, és hát a legjobb, hogy a fesztiválra ingyenes a belépés. Megtudhatjuk, hogy mi a vadkovász titka, hogy az egyes pékek, pékségek hogyan válnak a helyi közösségek kovászává, de megismerkedhetünk őseink gabonáival, illetve hallhatunk előadást a feldolgozott élelmiszerek mítoszáról és a tudományos valóságról is. Persze lesznek workshopok, és hát a gyerkőcöknek is készülnek mesés kenyérsütéssel, úgyhogy irány holnap a Szentendrei Skanzen. Itt a Sláger FM-en pedig már is megyünk tovább Sabrina Carpenterrel, akinek állítólag a mexikói konyha a kedvence, szerintem azért, mert a magyar konyha finomságait még nem kóstolta, pedig a jó, ropogós, friss kenyér szerintem őt is levenni a lábáról, mint ahogy bennünket levesz Tears című dala. Már is ez forog itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Jennifer Lopez érzelmes dal, az If You Had My Love tökéletesen illeszkedik a búcsúhoz, mert hogy eddig tartott a mai együttlétünk. Mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy jönnek a friss információk. A hírek után pedig Jekkel Dani érkezik, aki hozott nekem egy croissant, ezúton is köszi, már is megyek reggelizni, és átadom neki a terepet. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Holnap délután 4-kor találkozunk, majd nagyon kellemes hosszú hétvégét kívánok önöknek. Viszont hallásra!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
2: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibéj és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
11: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után...

0: A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték. Országos babasimogató program indult, Veszprém is csatlakozott. Robbanás történt tegnap délután Őskün. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnep programjaihoz a Magyar Honvédség. Augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények közlekedésére kell számítani. A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írja, augusztus 20-án 8 órakor kezdődik a tisztavatás, amelyen az országház előtt felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküdtesznek. Majd kardrántással fejezik ki elkötelezettségüket a hazaszolgálata mellett. A rendezvényt három gripenből álló kötelék piros-fehér-zöld füstcsíkos áthúzása teszi még látványosabbá. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárriban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a túl legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig négy napos fesztivál várja a közönséget. A három tóparti település összefogásával megvalósuló fény és tűzijáték a Strandfesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint. Augusztus 20-án este 9:30 kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. Ezt este 10-től Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagore sétányról, amely után 22:10 Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. A több mint 10 perces produkció zenei alapját 100 Saints készíti, írták. Országos babasimogató önkéntes program indult, amelyhez Veszprém vármegye is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy azok a csecsemők sem maradjanak biztonságos emberi közelség nélkül, akik valamilyen okból szülői gondoskodás nélkül töltik első heteiket, hónapjaikat a kórházban. Az önkéntesek jelenléte, a megnyugtató érintés és a figyelem fontos része lehet a babák mindennapjainak, írja a megyei hírportál. A programhoz országosan mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Veszprém vármegyében három intézmény szerepel a programban, így a környéken élők a Veszprém vármegyei Csolnaki Ferenc kórházban, az Ajkai Magyar Imre kórházban, illetve a Pápai Gróf Eszterházi kórház és rendelőintézeti szakrendelőben vállalhatnak majd önkéntes munkát. Pirotechnikai robbanás történt kedden délután a Veszprém megyei Őskün, a Hársfa utca egyik családi házában. Az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről, írja a katasztrófa védelem. A pétfürdői hivatásos tűzoltók átvizsgálták az ingatlant és lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a területet. Emiatt 4 közeli ingatlanból 5, a szomszédos italmérésből szintén 5 ember távozott. A házban tartózkodó lakóhoz mentő érkezett. Súlyos katasztrófa a meg Gyűrvárt is kedre virradóra. A Rákóczi utca egyik családi házában a kora hajnali órákban hirtelen robbanás történt, majd pillanatok alatt hatalmas tűz csapott fel az épületben. Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakaszán, az 55. és az 56. kilométer között. A veszprémi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a karambolnál, amelyhez a mentőket is riasztották. A baleset helyszínén forgalmi akadályra kellett számítani, írja a veszprém.katasztrófavédelem.hu.
1: Baleset nehezíti a közlekedést a Barostéri felüljárón, a Fiumei út felé a forgalom egy sávban váltakozva tud haladni csak ott. Tart a helyszínelés a Margit körúton is, a Széll Kálmán térnél, a Szilágyi Erzsébet fasor felé, torlódásra kell készülni a Csalogány utca felől is. Telítettek a sávok a Könyves Kálmán körúton, a Mester utca előtt a Rákóczi híd felé, a Blahalújza térnél, a Szent István körúton, a Margit híd előtt, illetve az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél szintén ugyanez a helyzet. Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Szárliget és Picske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, és burkolatjeleket festenek az M3-ason Budapest felé Pagnál, a 39-es és a 38-as kilométerek között. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
1: Indul a sláger napközben a mikrofonnál, innentől kezdve Jekkel Dániel. Pörgetjük a munkaórákat, hozzuk a jobbnál jobb slágereket a pihenés mellé, meg úgy minden mellé jó választás vagyunk, úgyhogy indulunk is. Jön Sean Kingston és a Beautiful Girls.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Indul a holnapi napon a Vertigo filmhét. Augusztus 20-a és 26-a között rendezik meg a budapesti Art Plus Cinemában, ahol egy teljes héten át napi 3 arti sikerfilmet lehet megtekinteni kedvezményes áron. A 15 alkotást felölelő széles műfaji kínálatban vígjátékok, romantikus drámák, kosztümös filmek, animációk és elismert fesztivál kedvencek egyaránt szerepelnek, mindez tehát a Vertigo filmhéten augusztus 20-a és 26-a között. Mi pedig megyünk tovább, érkezik a következőkben a

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Justin Bieber és a Daisies. Ez szólt itt a Sláger FM-en, és élőben szólt ez a dal az idei Coachella fesztiválon is. Justin Bieber nagyot fesztiválozik mostanában. Érdekes egyébként ebbe belegondolni, hogy azért ők is emberek, és ilyenkor nyáron nekik is nagyon pörög. A meló nagyon sokat jönnek, mennek. Nem lehet azért ez egyszerű. Na, de Purple Disco Machine nevű német DJ producer is sokat megy, és az ő zenéjét fogjuk meghallgatni a következőkben. A Hurt Wonderful Life-jához nyúlt hozzá a tavalyi évben. Ez adja meg az óra második felé, ez az alaphangulat.

0: változó a felhős napra ébredtünk vételkörzetünkben. Jelentős csapadékra nem kell számítanunk, de többfelé lesz élénk erős a nyugati-délnyugati szél. Délután 28 fok környékén alakul a hőmérséklet. Aztán holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljes lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Szárliget és Picske között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Gyál és Vecsis között hatósági tevékenység miatt torlódik a forgalom. A 37-es kilométernél a forgalmi akadályt már nem képezik, de a bámészkodók miatt több kilométeres a szakaszos torlódás. Burkolatjeleket festenek az M3-as autó pályán Budapest felé, Balk közelében a 39-es és a 38-as kilométernél a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a kialakult torlódás. Két személy autó koccant az M7-esen a főváros felé, az M0-as autó csomópontjánál a 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták, ezért torlódnak ott. A járművek továbbra is baleset nehezíti a közlekedést a Barostéri felüljáron Budapesten a Fiumei út felé, ott is csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy türelmet, kitartást mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az ausztrál énekesnő, világsztár Kylie Minogue, és tőle a Spinning Around után menjünk tovább egy magyar zenekarral, akik 2014-ben alakultak. Egy pop-folk zenekarról beszélünk, amelynek magját Lábas Viki énekesnő, Törőcsi Kristóf basszusgitáros és Füstös Bálint gitáros alkotja, sajátos akusztikus hangszereket a modern pop elektronikával ötvöző stílusokkal. Hamar a hazai fesztiválok állandó kedvenceivé váltak olyan slágerekkel, mint az Eső, a Házszám vagy a Veled minden. Ez érkezik itt a Sláger FM-en.

a legnagyobb slágerek között. A legújabbak is. Ez a Sláger FM. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több mint 30 törvényt fogadott el 100 nap alatt az országgyűlés. 5 milliárd forintba kerülhet az M3-as metró meghosszabbításához szükséges ingatlanok megszerzése, és ingyenesen látogatható idén a Börgöndi Légiparádé. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás született az új, tiszta többségű országgyűlés első 100 napjában, közölte a kormánypárti képviselőcsoport. A frakció szerint az intézkedések egyik fő célja a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt, ezért több korrupció ellenes és átláthatósági szabályt is elfogadtak. Szigorították a vagyonnyilatkozati rendszert, bővítették az integritáshatóság jogköreit, s létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalt. A parlament rászorultsági alapon 100 000 forintos iskola kezdési támogatást vezetett be. A Tisza frakció közlése szerint 0%-ra csökkent a vényköteles gyógyszerek áfája, és megkezdődött az igazságszolgáltatási, média és közlekedési rendszer átalakítása is. Több mint 5 milliárd forintba kerülhet a 3-as metró tervezett meghosszabbításához szükséges ingatlanok megszerzése, írta a Népszava. A fővárosnak összesen 24 ingatlant, 14 helyrajzi számon nyilvántartott területet kell megszereznie az Árpád út és a Szilágyi utca környékén. A két új megálló kiépítéséhez szociális bérlakásokat, családi házakat és üzleteket is érinthet a kisajátítás. Egy 2021-es becslés még 2,8 milliárd forintos költséggel számolt, azóta azonban jelentősen drágultak a budapesti ingatlanok. Tovább erősíteni együttműködését a Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet, közölte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető a WHO Magyarországi Ország irodájának vezetőjével egyeztetett az alapellátás és a megelőzés fejlesztéséről. A tárgyaláson olyan nemzetközi módszerekről is szó volt, amelyeket kísérleti programként Magyarországon is alkalmazhatnának. Áttekintették a WHO és Magyarország 2026-27-es együttműködési megállapodásának megújítását is. Egyeztetést kezdeményezett a MOHU vezetésével Rost Andrea, a Tisza országgyűlési képviselője a szolnoki hulladékszállítási problémák miatt. Györfi Mihály polgármester szerint a városban mintegy 44 ezer embert érintett az elmaradt vagy késői hulladékszállítás, és jelenleg Szolnok több mint felén egynapos csúszás van. A polgármester azt kifogásolja, hogy a hulladékot a két pui lerakó helyett Ceglédre irányítják. A MOHU ugyanakkor azt közölte, hogy a térség hulladékgyűjtésének feltételei biztosítottak, és a helyi szolgáltatónak kell elszállítani a kihelyezett hulladékot. Rost Andrea az illetékes miniszterrel is tárgyalt a lehetséges kormányzati lépésekről. Ingyenesen látogatható szeptember 13-án a 31. Börgöndi Légiparádé, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. A rendezvény idén a Börgöndi repülőtér 90 éves története előtt tiszteleg. A programban Messenyei Péter műrepülővilágbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő bemutatója is szerepel. Emellett a Magyar Honvédség repülői és helikopterei is láthatóak lesznek. A belépés ingyenes, ugyanakkor a helyszínen ingyenes a regisztrációs karszalagot kell átvenni. A vitelkörzetünk legtöbb településén száraz útviszonyokra és jó látási viszonyokra készülhetnek az autósok. Legfeljebb csak elszórtan lehet egy-egy futózápor. A maximum hőmérséklet 27-28 fok körül alakul.
2: Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Szárliget és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Gyál és Vecsés között hatósági tevékenység miatt torlódik a forgalom. A 37-es kilométernél forgalmi akadályt nem képeznek, de a bávészkodók miatt több kilométeres a torlódás ott jelenleg. Burkolatjeleket festenek továbbra is az M3-ason. Budapest Budapest felé Pak közelében a 39-es és a 38-as kilométernél a külső sávot zárták le. 1-2 kilométeres ott a kialakult torlódó kocsisor hossza. Budapesten továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. A Barostéri felüljárón a Fiumei út felé tart a helyszínelés, hogy csak egy sávon tud haladni a forgalom, illetve történt egy baleset az Ürői út belső szakaszán is a Futó utcánál. Egy sáv járható, torlódásra kell készülni ott is. Ne megszokásból közlekedjünk, és ne a szokásos menetidőre készüljünk. 06 30 30 39 8. Ide várjuk az önök közlekedési infóit, és akár írásban, akár hívásban. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a délelőtt utolsó órája, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Köszönöm, hogy a mai napot is együtt töltjük, én annyira élvezem ezt a kicsit borongós, néha azért napsütéses időt, hogy azt el se tudom mondani, úgyhogy inkább jön Teddy Swims és a Mr. Melora.
0: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeret.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szépen lassan megyünk bele az augusztus 20-ai hosszú hétvégébe, úgyhogy itt az ideje tartani egy kis beszámolót arról, hogy milyen programokra lehet számítani a holnapi naptól kezdődően a hosszú hétvégén. Csütörtökön és pénteken 10 és 18 óra között a Városligetben, a Kós Károly sétányon például a Magyar Honvédség legmodernebb haditechnikai eszközeivel is lehet találkozni. Így lehet találkozni Leopard harckocsival, Lynx harcjárművel és gitránokkal, valamint interaktív programokkal, VR szimulátorral, lézerharccal, akadálypályával és katonai bemutatókkal is várják az érdeklődőket. 10 és 18 óra között a Városligetben, a Kós Károly sétányon, csütörtökön és pénteken. Én pedig a Pointer Sisters slágerét indítom. Ez tőlük a Jam.

0: Ekkor a zene volt ez annak idején. 2017-ből szólt a Portugal The Man és a Feel It Still. Aztán most hozom az időjárási és közlekedési infókat, majd a tavalyi év egyik nagy slágere, a Huntrix és a Golden nyitja a második felét az órának. Továbbra is kellemes, alapvetően nem túl napos, de nem is hideg időre számíthatunk. A mai napon a jelentős csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, erős a nyugati-délnyugati szél, délután aztán 28 fok környékén alakul a hőmérséklet, aztán holnap is nagy részt ilyesmi időre lehet számítani, egy picivel több napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljes lehet a komoly felhőképződés, és helyenként futó zápor zivatar is kialakulhat, sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél a holnapi napon. Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Szárliget és Bicske között szakaszosan torlódik a forgalom a sok kamion miatt, elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Gyál és Vecsés között hatósági tevékenység miatt torlódik a forgalom. A 37-es kilométernél forgalmi akadályt nem képeznek, de a bávészkodók miatt több kilométeres a torlódás ott jelenleg. Burkolatjeleket festenek továbbra is az M3-ason, Budapest felé Pak közelében a 39-es és a 38-as kilométernél a külső sávot zárták le. 1-2 kilométeres ott a kialakult torlódó kocsisor hossza. Budapesten továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. A Barostéri felüljárón a Fiumei út felé tart a helyszínelés, hogy csak egy sávon tud haladni a forgalom, illetve történt egy baleset az Ürői út belső szakaszán is a Futó utcánál. Egy sáv járható, torlódásra kell készülni ott is. Ne megszokásból közlekedjünk, és ne a szokásos menetidőre készüljünk. 06 30 30 39 8. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, akár írásban, akár hívásban. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

hatalmas nagy zenét a 80-as évekből, Laura Branigan, ami alapvetően egy olasz, azonos című szerzemény, angol nyelvű feldolgozása. A dal eredetileg olaszul készült, de Branigan verziója, amelyet a német producer Jack White hangszerelt át, futott be a nemzetközi színtéren, és Németországban is egyébként például 7 héten átvezette a slágerlistát. A dalhoz készült éjszakai hangulatú provokatív videóklippet az Ördögűző rendezője készítette, rendezte, ami akkoriban komoly szóbeszédet generált az MTV-n. Na, ezt is tudjuk tőle, róla. Jöjjön most tehát Laura Branigan és a Self Control itt a Sláger FM-en egy picivel 3-4-12 után.

0: ajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Ismerje meg a kényelem és a precizitás új szintjét a Medusa termékeivel. A Medusa kompakt automata felkaros vérnyomásmérő most ajándékadapterrel kapható a kiemelt gyógyszertárakban. Biztosítson magának és szeretteinek nyugalmat a Medusa vérnyomásmérővel, melyre akár 10 évig tartó patika garancia érvényesíthető. Medusa. A minőség a patikában kezdődik.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Több helyen is lesz tűzijáték Veszprém vármegyében, mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Elültották a só és őskő közötti tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Légiparádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett a Magyar Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. A több mint fél órás légiparádén Gripen harcászati repülőgépek, Skyfox kiképző repülőgépek, szállítórepülők, valamint H-145M és H-225M helikopterek vesznek részt egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók formájában. A légiparádé zárásaként 3 Gripen nemzeti színű füstcsíkkal húz át a Duna felett, majd egy H-225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval. A légijárművek dinamikus bemutatója és a díszelgő áthúzások miatt a környéken élőknek és a ott tartózkodóknak fokozott hanghatásokra kell számítaniuk. Az államalapítás ünnepén Veszprém vármegyében és a Balaton északi partján is több helyen tűzijáték zárja az augusztus 20-ai programokat. A rakétákra azonban idén különösen figyelnek a szervezők. A hetek óta tartó szárazság és a fokozott tűzveszély miatt az országban, illetve a Balatonnál is akad már példa arra, hogy inkább lefújják a programot. A Balatontól távolabb Sümegen találhatunk biztosan megkérdetett augusztus 20-ai tűzijátékot. A sümegi várban 20 órakor történelmi lovasjátékok és mongol lovas kaszkadőr show kezdődik, majd 21 óra 30-kor a várból lövik fel az ünnepi tűzijátékot. A legnagyobb Veszprém megyei városok közül Pápa, Ajka és Várpalota jelenleg közzétett augusztus 20-ai programjában nem szerepel tűzijáték. Veszprémben idén nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Tihanyban nem hagyományos tűzijátékkal készülnek. 21 óra 30 perctől az apátság falán 2x12 perces ünnepi fényjátékot vetítenek. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításán. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen közlekedni a várnegyedben, a Jókai Mór utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A várlift építéséről korábban már beszámoltunk. A veszprémi főegyház megye a várnegyed megújításának részeként egy különleges rejtett megoldást választott. A lift akna a Várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Eloltották Veszprém vármegyében a só és őskő közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, írja a katasztrófa védelem közleménye alapján a Portfólió. A tájékoztatás szerint egy bokros területen az aljnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az oltásban 2 honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a rendőrségnek a 8-as főút érintett szakaszát több órára le kellett zárnia. Újabb részleteket közölt az országos mentőszolgálat a hétfő délutáni Szápár és Csetény között történt balesetről. A mentők egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba, írja a Beol. A helyszínen a műszaki mentés miatt a forgalom egy ideig félpályán haladhatott, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel kellett megközelíteniük az érintett útszakaszt.
1: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az áterelt sávon 3 személygépkocsi ütközött össze. Óbarok térségében a 42-es kilométernél a határ felé vezető oldalon a belső sávon keresztül terelik a forgalmat. A kialakult kocsisor mindkét irányban már 5 kilométeres. Az ellenkező oldalon Bicske térségében műszaki hibás jármű vesztegel a 33-as kilométernél a külső sávban. Mögötte már 5 kilométeres a dugó. Az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti csomópont után több jármű ütközött össze. A 46-os kilométernél csak egy sáv járható. A kialakult torlódás már meghaladta ott az 5 kilométert. A 441-es főúton Cegléd belterületén a Kőrösi úton a Bátori utca kereszteződésnél 2 személyautó koccant. Az érintett szakaszon félpályás lezárás van érvényben jelenleg. Budapesten továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. Az Üllői út belső szakaszán a Futó utcánál egy sáv járható. Torlódásra kell készülni ott. 0630 30 30 95 8. Ide várjuk az örök közlekedési infóit is, amiket előre is köszönünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: És már indítjuk is a délutánt a legnagyobb slágerek birodalmában. A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, az ebédhez nagyon jó étvágyat kívánok. Tulajdonképpen kis péntek van, úgyhogy ennek mindenképpen tudunk örülni. Shawn Mendezzel jön tőle a Treat You Better.

Itt a Sláger FM-en ez volt a Bette Davis Eyes, ami után érkezik egy hatalmas, nagy magyar kedvenc slágert. Előtte még beszéljünk arról, hogy nem kell azon izgulnunk, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték után hogy érünk haza. Este 11-től hajnali fél kettőig utcabulik lesznek Budapesten, a hajnali hazajutást pedig országszerte induló mentesítő vonatok, buszok és hévek biztosítják. Ezt a közlekedési miniszter Ritézi Dávid jelentette be, úgyhogy nem kell azon aggódnunk, hogy most akkor kocsival menjünk, ne kocsival menjünk, hol parkoljunk, hova tegyük, menjünk tömegközlekedve, országszerte indulnak mentesítő buszok, vonatok, mi pedig indítjuk Orsovai, Reni és Rácz Gergő közösét, ez a Mostantól, itt a Sláger FM-en.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy igazi szerelmes dal, Donna Lewis és az I Love You Always Forever után érkeznek az időjárási és közlekedési infók, aztán majd Whitney Houston slágeréhez, a How Will I Know-hoz nyúl hozzá egy picit a Clean Bandit, és ennek eredményét hallgatjuk. Az óra második felét ők nyitják. És ez a kellemes, nem túl napsütéses, de nem is hideg idő az, amire számíthatunk a mai napon. Változóan napos idő lesz vételkörzetünkben, jelentős csapadékra nem kell számítanunk, többfelé lesz élénk, erős a nyugati, délnyugati szél, délután aztán 28 fok környékén tetőzik a hőmérséklet. Holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, egy szó mint száz, holnap már melegebb, és több napsütés lesz, ami leginkább meghatározza a napunkat, illetve az időjárásunkat. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az áterelt sávon három személygépkocsi ütközött össze. Óbarok térségében a 42-es kilométernél a határ felé vezető oldalon a belső sávon keresztül terelik a forgalmat. A kialakult kocsisor mindkét irányban már 5 kilométeres. Az ellenkező oldalon Bicske térségében műszaki hibás jármű vesztegel el a 33-as kilométernél a külső sávban. Mögötte már 5 kilométeres a dugó. Az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti csomópont után több jármű ütközött össze. A 46-os kilométernél csak egy sáv járható. A kialakult torlódás már meghaladta ott az 5 kilométert. A 441-es főúton Cegléd belterületén a Kőrösi úton, a Bátori utca kereszteződésnél két személyautó koccant, az érintett szakaszon félpályás lezárás van érvényben jelenleg. Budapesten továbbra is baleset nehezíti a közlekedést. Az Üllői út belső szakaszán, a Futó utcánál egy sáv járható, torlódásra kell készülni ott. 0630 30 30 9 8. Ide várjuk az örök közlekedés infóit is, amiket előre is köszönünk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Meg szólnak változatosan, egy különleges évfordulóra szeretném felhívni mindenki figyelmét, ugyanis pontosan 37 évvel ezelőtt, 1989. augusztus 19-én zajlott le a soproni határszakaszon a pán-európai piknik, amely a vasfüggöny áttörésének és a kelet-német állampolgárok tömeges nyugatra menekülésének egyik legfontosabb történelmi mérföldköve volt. Az eseményen a megnyitott határkapunk keresztül útiokmányok vizsgálata nélkül 10 000-nyi NDK állampolgár jutott tehát Ausztriába, megpecsételve ezzel a kommunista blokk és a berlini fal sorsát. Ezért is különleges ez a mai nap, úgyhogy most már mehetünk tovább Mark Amborral. Ez tőle a Belong Together.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 2 rendkívüli ülésnapot kér Magyar Péter a jövő hétre. Hosszú távon áttervezhetik a paksi fenék küszöböt, és őrizetbe vettek egy férfit az öskői robbanás ügyében. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Két rendkívüli ülésnap összehívását kérte a jövő hétre Magyar Péter miniszterelnök, írta a HVG. A kormányfő azt kérte a házelnöktől, hogy augusztus 27-én és 28-án üljön össze az országgyűlés. A tervek szerint többek között a médiatanács új elnökét és tagjait jelölő bizottság létrehozásáról, a szakképzési törvény módosításáról, valamint igazságügyi tárgyú törvények változtatásáról dönthetnek. Napirendre kerülhet a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentése, illetve az alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó további jogszabályok átvezetése is. Hosszabb távon szükség lehet a paksi atomerőmű vízellátását segítő fenékküszöb áttervezésére, írta a Gazdaságtudományi Egyetem. A létesítmény jelenleg gyors műszaki megoldást jelent az alacsony dunai vízállás okozta problémára, de a hajózás és a folyómeder folyamatos mélyülése miatt később módosításokra lehet szükség. Kis víz idején a fenékküszöb 10-15 kilométeres szakaszon emelheti meg a vízszintet, közvetlenül a műtárgynál akár fél méternél is nagyobb mértékben. A hajózó útba eső mintegy 150 méteres részt úgy alakították ki, hogy szükség esetén vissza lehessen bontani. Újabb Baranya vármegyei sertésállományban jelent meg az afrikai sertéspest is, közölte a Nébih. Kölkeden egy 27 sertés tartó gazdaságban az állatok étvágytalansága és elhullása jelezte a fertőzés gyanúját, amelyet a laboratóriumi vizsgálatok megerősítettek. A gazdaságot lezárták, az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih arra figyelmeztet, hogy a térség vaddisznóállománya jelentős mértékben fertőzött, ezért különösen fontos a járványvédelmi előírások betartása. Az afrikai sertés Pest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor súlyos gazdasági károkat okozhat. Őrizetbe vettek egy 43 éves öskői férfit a településen történt pirotechnikai robbanás ügyében, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. A rendőrség szerint a férfi engedély nélkül is nem megfelelő körülmények között tárolt veszélyes anyagokat egy családi házban, köztük feltehetően második világháborús lövedékeket és egy aknagránátot. Az egyik eszköz felrobbant, a férfi megsérült és kórházba vitték. A környéket mintegy 100 kilométeres körzetben kiürítették. A veszélyes anyagokat tűzszerészek szállították el. A férfi ellen közveszélyokozás miatt indult büntető eljárás. 4 magyar egyetem szerepel a világ egyik legismertebb felsőoktatási rangsorának idei legjobb 1000 intézmények között, írta az Eduline az Academic Ranking of World Universities 2026-os listája alapján. Az 5-ös Lorán Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem egyaránt az 501-600. Helyezési sávba került, így megosztva vezetik a magyar mezőnyt. A Semmelweis Egyetem a 701-800, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pedig a 901-1000. Kategóriában szerepel. A nemzetközi rangsort továbbra is a Harvard vezeti, a második a Stanford, a harmadik pedig a Massachusetts Institute of Technology, vagyis az MIT. Változékony szeles nyári időben telik a kora délután, a napsütést időnként felhők takarják el. Az erős nyugati-délnyugati széllökések a nyíltabb útszakaszokon kissé mozgathatják a járműveket. Érdemes erősen fogni a kormányt, az UV-sugárzás nem extrém magas, de érdemes odafigyelni, 28 fok lesz a maximum.
2: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbatalja

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Tom Grennan és a Little Bit of Love. Egy igazi szívtépkedő dal ez. Hogyha valaki valaha volt szerelmes és ezt meghallgatja, akkor egészen biztosan fel-fel tudnak jönni régi emlékek. Az idei augusztus 20-ai programsorozat egy szabadon alakítható kalandtérkép, ahol a Margit sziget már délelőtt élmény szigetté alakul. A látogatókat intenzív cirkuszi játszóház, ügyességi játékok, mini ninja pálya, kézműves foglalkozások és zsonglőr bemutatók is várják. A zenés hangulatról a Zapszalma zenekar és ökohangszer bemutató gondoskodik, délután pedig óriás buborékok és gólyalábasok teszik teljessé a családi kikapcsolódást. Mindez a Margit szigeten. A következő órában is hozok programjavaslatokat. Most viszont a

0: we can dance all night.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. My Swiss és a Nice to Meet You. Ez szólt itt nálunk, aztán megyünk tovább Chopper Ronnal. A Good Luck Babe nyitja az óra második felét az időjárási és közlekedési infók után. Nézzük vételkörzetünk időjárását, azt látjuk, hogy változóan felhős napos időre számíthatunk a nap hátralévő részében, jelentős csapadékra nem kell számítanunk, többfelé lesz nyugati szél, délután 28 fok környékén alakul a hőmérséklet. Aztán holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a komoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, többfelé lesz élénk erős a déli délnyugati szél. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbarok térségében véget ért a baleseti helyszínelés. A 42-es kilométertől a kialakult jelentős 10 kilométeres torlódás szépen lassan csökkenget. Az ellenkező oldalon a határ felé két műszaki hibás jármű is fennakadást okoz. Az egyik az M0-as autóút csomópontjánál a 18-as kilométernél, ahol a külső sávot foglalja el a személyautó, a másik műszaki hibás autó pedig Bicsket térségében, a 33-as kilométernél a külső sávban vesztegel, mögötte már 5 kilométeres a dugó, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M3-as autópályán Budapest felé a kerekharaszti csomópont után több jármű ütközött össze, a 46-os kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Történt egy baleset az M43-as autópályán Szeged térségében, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 2-es kilométernél egy sávon megindult a forgalom, de a kialakult dugó még 2 kilométeres. A 77-es főúton Veszprém közelében a 8-as főút csomópontjánál három személyautó koccant, az 1-es kilométer előtt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Óvatosan közlekedjenek arrafele is!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előzőekben No Doubt szólt, tőlük hallgattuk az It's My Life című slágerüket. A 90-es évek egyik legsikeresebb amerikai rock és skate-pop zenekara voltak ők, amely Gwen Stefani karizmatikus frontemberi teljesítményével, egyedi stílusával és olyan korszakalkotó slágerekkel, például az imént hallott It's My Life, ezt nagyon szeretjük tőlük. A Meringerrel folytatjuk, tőlük egy friss ropogós dalt hoztam. Ez a késő már, itt a Sláger FM-en.

0: ajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
1: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték. Országos babasimogató program indult, Veszprém is csatlakozott. Robbanás történt tegnap délután Őskün. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnep programjaihoz a Magyar Honvédség. Augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító járműszerelvények közlekedésére kell számítani. A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írja, augusztus 20-án 8 órakor kezdődik a tisztavatás, amelyen az országház előtt felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküdtesznek. Majd kardrántással fejezik ki elkötelezettségüket a hazaszolgálata mellett. A rendezvényt három Gripenből álló kötelék piros-fehér-zöld füstcsíkos áthúzása teszi még látványosabbá. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárriban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a túl legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig négy napos fesztivál várja a közönséget. A három tóparti település összefogásával megvalósuló fény és tűzijáték a Strandfesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint. Augusztus 20-án este 9:30-kor kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. Ezt este 10-től Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagore sétányról, amely után 22:10-kor Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. A több mint 10 perces produkció zenei alapját 100 Saints készíti, írták. Országos babasimogató önkéntes program indult, amelyhez Veszprém vármegye is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy azok a csecsemők sem maradjanak biztonságos emberi közelség nélkül, akik valamilyen okból szülői gondoskodás nélkül töltik első heteiket, hónapjaikat a kórházban. Az önkéntesek jelenléte, a megnyugtató érintés és a figyelem fontos része lehet a babák mindennapjainak, írja a megyei hírportál. A programhoz országosan mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Veszprém vármegyében három intézmény szerepel a programban, így a környéken élők a Veszprém vármegyei Csolnaki Ferenc kórházban, az Ajkai Magyar Imre kórházban, illetve a Pápai Gróf Eszterházi kórház és rendelőintézeti szakrendelőben vállalhatnak majd önkéntes munkát. Pirotechnikai robbanás történt kedden délután a Veszprém megyei Őskün a Hársfa utca egyik családi házában. Az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről, írja a katasztrófavédelem. A pétfürdői hivatásos tűzoltók átvizsgálták az ingatlant és lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a területet. Emiatt négy közeli ingatlanból 5, a szomszédos italmérésből szintén 5 ember távozott. A házban tartózkodó lakóhoz mentő érkezett. Súlyos katasztrófa a meg Gyűrvárt is kedre virradóra. A Ránkóczi utca egyik családi házában a kora hajnali órákban hirtelen robbanás történt, majd pillanatok alatt hatalmas tűz csapott fel az épületben. Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakaszán, az 55. és az 56. kilométer között. A veszprémi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a karambolnál, amelyhez a mentőket is riasztották. A baleset helyszínén forgalmi akadályra kellett számítani, írja a veszprém.katasztrófavédelem.hu.
1: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbarok térségében véget ért a baleseti helyszínelés. A 42-es kilométertől a kialakult jelentős 10 kilométeres torlódás most már folyamatosan csökken. Az ellenkező oldalon a határ felé Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó vesztegel a 33-as kilométernél a külső sávban. Mögötte már 5 kilométeres a torlódás, aki teheti, másik útvonalat válaszol. Az M3-ason Budapest felé a kerekharaszti csomópont után a korábbi baleseti helyszínnel is véget ért, a 46-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az Alacskai pihenőnél véget ért a sávzárás a korábbi baleseti helyszínnél, a 38-as kilométertől a forgalom már zavartaladul halad. Elindult a nyaralni készülők első hulláma az M7-es autópályán a Balaton irányába. Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek, hosszabb menetidővel számoljon mindenki, aki arra fele halad. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Köszönjük a híreket, pörgetjük a legnagyobb slágereket változatosan a továbbiakban is. A mikrofonnál Jekkel Dániel, csörre töltöttem ezt az órát is. Szuper zenékkel itt lesz velünk az FLM, Louis Fonsi, illetve Taylor Swift is. Ő az első.
3: Ez a...
4: Hey guys, it's Taylor.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Az előző órában már elkezdtük szemezgetni a hosszú hétvége programjait. Ezen megyünk tovább. Holnap délután 4 órától a Sziget Beats nagy színpadán olyan előadók váltják egymást a Margit szigeten, mint a Random Trip LGT Special, a Boban Markovics Orchester, majd az estét a Quimby zárja. Sötétedéskor a Rózsakert új arcát mutatja meg, a Fénykertben 15 művész alkotásaival különleges vizuális élménnyel találkozhat a közönség. A látványos Fénypark egyébként augusztus 22-ig minden este éjjel 1 óráig látható, hogy a koncertek között, vagy akár késő este is kényelmesen bejárható. Mindez tehát a Margit szigeti Rózsakertben. Itt nálunk a Sláger FM-en a Bronski Beat folytatja. Tőlük érkezik most a Small Town.

0: a Sláger FM, Charlie Post és az Attention szólt, aztán már is megyünk tovább az időjárási és közlekedési infókkal. Majd az idei Sziget Fesztivált is megjárt Zara Larsson, illetve a Pink Panthers közös zenéjével nyitjuk az óra másik felét, jön a Stateside hamarosan. Továbbra is kellemes, napsütéses, de nem túl meleg időre lehet számítani. A mai napon jelentős csapadékra nem kell számítanunk. Többfelé lesz élénk, erős a délnyugati, nyugati szél. Délután aztán 28 fok lesz, amikor a legmelegebbet mutatják a hőmérők. Aztán holnap az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de idénként több tájegységünk felett erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként futózápor, zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a délnyugati déli szél a holnapi napon is. Amikor a legmelegebb lesz, akkor 38 fok lesz már holnap, ami azért melegebb, úgyhogy használjuk ki a mai hőmérsékletet. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbarok térségében véget ért a baleseti helyszínelés. A 42-es kilométertől a kialakult jelentős 10 kilométeres torlódás most már folyamatosan csökken. Az ellenkező oldalon a határ felé Bicske térségében egy műszaki hibás személyautó vesztegel a 33-as kilométernél a külső sávban. Mögötte már 5 kilométeres a torlódás, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M3-ason Budapest felé a kerekharaszti csomópont után a korábbi baleseti helyszínelés véget ért, a 46-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. Az M0-as autóúton a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az Alacskai pihenőnél véget ért a sávzárás a korábbi baleseti helyszínnél, a 38-as kilométertől a forgalom már zavartalanul halad. Elindult a nyaralni készülők első hulláma az M7-es autópályán a Balaton irányába. Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek, hosszabb menetidővel számoljon mindenki, aki arra fele halad. Jó utat mindenkinek a Sláger FM-mel!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Itt a Sláger FM-en ez volt most Christina Aguilera, aki a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején vált igazán népszerűvé. A Genie in the Bottle című számmal robbant be, amely azonnal a slágeristák élére repítette, mint a korszak egyik meghatározó teeny pop sztárját. Később azonban hátat fordított ennek a világnak, és a 2002-es Street című albumával, különösen a Dirty című dalával és provokatív klipjével teljesen újra tervezte imázsát. Ezzel a lemezzel mutatta meg hatalmas 4 oktávos hangterjedelmét és bluesos szólos ének stílusát is, amivel végleg bebizonyította, hogy korának egyik legtechnikásabb és legsokoldalúbb énekesnője. Na őt hallgattuk, aztán megyünk tovább egy hasonlóan nagy névvel, Michael Jackson, és a Beat It folytatja a zenék sorát itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyre nagyobb az esély, hogy üzemben marad a paksi atomerőmű két működő turbinája. Sűrűbb járatokkal és hosszabb metróüzemmel készül a BKK augusztus 20-ára, és felvásárolták a Cserpes sajtműhelyt. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is üzemben tudják tartani, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A Duna várható legalacsonyabb vízállása már csak órákra, a legfeljebb egy napra lehet. A szakemberek ezért továbbra is folyamatosan figyelik a folyó vízszintjét és az erőmű működését. Kapitány István szerint a következő órák még kritikusak, de nő az esélye annak, hogy sikerül átvészelni a rendkívüli helyzetet. Augusztus 20-ától vasárnapig Budapest legtöbb közterületi fizetős parkolási zónájában nem kell parkolási díjat fizetni. Holnap munkaszüneti nap, augusztus 21-e péntek pedig áthelyezett pihenőnap, amelyet augusztus 8-án dolgozunk le. Ezt követi a szombat és a vasárnap, így az általános parkolási rendszerén csak augusztus 24-én hétfőn áll vissza a díjfizetés. Egyes külön szabályozású parkolóhelyeken ugyanakkor a hosszú hétvégén is fizetni kell. A belvárosban az ünnepi rendezvények miatt lezárások és megállási tilalmakra is számítani kell. Sűrűbb járatokkal és meghosszabbított metróüzemmel készül a BKK az augusztus 20-ai ünnepi programokra. A közlekedési társaság szerint az M2-es, az M3-as és az M4-es metró csütörtök éjjel a megszokottnál tovább, nagyjából hajnali 2:30-ig közlekedik, a 6-os villamos pedig egész éjjel sűrűbben jár. A tűzijáték este 9 órakor kezdődik, emiatt este 7 órától lezárják a Margit hidat, a Lánchidat és az Erzsébet hidat, valamint több rakpartot és környező utcát. Is. Számos villamos és buszjárat rövidített vagy terelt útvonalon közlekedik, ezért a BKK elsősorban a metrók használatát javasolja. A magyar családi tulajdonban lévő Profood Flexon Kft. Megvásárolta a Cserpes sajtműhely élelmiszeripari Kft. 100%-át, közölte a vállalat márka tanácsadója. A tulajdonosváltás után a Cserpes márkanév, a termékek, a receptúrák, a munkatársak és a Cserpes teivók hálózata is megmarad. Cserpes István alapító tanácsadóként továbbra is részt vesz a márka fejlesztésében. A felek a vételárat nem hozták nyilvánosságra. A Cserpes tavaly több mint 5 milliárd forintos árbevételt és 367 millió forintos adózott eredményt ért el, és mintegy 200 munkavállalót foglalkoztat. Magyar művészek Itáliáról készült alkotásait mutatja be egy szabadtéri kiállítás a Várkert bazárban, közölte a Várkapitányság. A Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria és Várkapitányság közös tárlata október közepéig látható a Glorietthez vezető rámpán. A kiállításon többek között Csontváry Kosztka Tivadar, Abanovák Vilmos, Szinyei Merse Pál és Csók István Itáliához kötődő művei szerepelnek plakátokon. A látogatók 10 állomáson játékos feladatokon is próbára tehetik megfigyelő képességüket. A szabadtéri tárlat a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című időszaki kiállításához is kapcsolódik. Kellemes, túlnyomóan napos időben telik a délután, jelentős csapadékra továbbra sincs esély, a legtöbb településen viszont felhős az ég, ami sok helyen szűrheti a napsütést. A forgalomban közlekedők akadálytalan, száraz burkolatokra számíthatnak az egész vételkörzetben.
2: Lassú a haladás a Nagykörúton, a Blahalújza tér felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, a Nyugati téri felüljáron befelé, valamint a Szent István körúton, a Margit híd felé és tovább a hídon Budára. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé, ahogy a Csallogány utcában a Széna tér előtt, továbbá a Széll Kálmán tér környékén, a Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, ott beszakadt az útpálya, óvatosan arrafele is. Az M3-as autópályán Budapest felé a Kerekharaszti csomópont után a korábbi baleseti helyszínen is véget ért, a 46-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbarok térségében véget ért a baleseti helyszínen is. Pici torlódás még azért van, de szépen lassan ott is lehet haladni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedését. friss infóit, és előre is köszönjük őket.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul az újabb óra, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel még ebben az órában, amikor is meg fogjuk hallgatni az All Sense Pure Shores című számát. Itt lesz velünk Ariana Grande is, illetve a Jonas Brothers és Karol G közöse, az X nyitja is azt az órát.

0: Ez a slágerekem a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nagyon itt vagyunk már a hosszú hétvége kapujában. És hát holnap az ünnep a Margit szigeten túl is folytatódik. A Várkert bazárnál megrendezett Magyar Ízek utcájában a Kárpát-medencei különlegességek, az ország tortája és a Szent István napi kenyér kóstolható meg. A közelben zajló mesterségek ünnepe az 1987 óta tartó hagyományt folytatva, interaktív műhelyekkel és néptánccal várja az érdeklődőket. Ezek a programok augusztus 22-éig, illetve 23-áig tartanak, így mindenki a saját tempójában csipegethet, válogathat a változatos gasztronómiai és népművészeti kínálatból. Előre is nagyon jó hosszú hétvégét kívánok mindenkinek. Jön Bruno Mars, és tőle az I Just Might itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Holnap már azért melegebb lesz, mint ami a mai napon tapasztalható, úgyhogy érdemes kihasználni ezt a frissebb időt. Holnap újra jön vissza a nagyon meleg. Mondom a részleteket az időjárási és közlekedési infoblogban. Aztán Andrea Bocelli, David Guetta és Megan Thee Stallion, és a DNA nyitja az óra második felét.

0: Lassú a haladás a Nagykörúton, a Blahalújza tér felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton, a Nyugati téri felüljáron befelé, valamint a Szent István körúton, a Margit híd felé és tovább a hídon Budára. Akadozik az előrejutás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, illetve a Margit körúton a Széll Kálmán tér felé, ahogy a Csalogány utcában a Széna tér előtt, továbbá a Széll Kálmán tér környékén, a Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, ott beszakadt az útpálya, óvatosan arrafele is. Az M3-as autópályán Budapest felé a Kerekharaszti csomópont után a korábbi baleseti helyszínen is véget ért, a 46-os kilométertől a torlódás feloszlóban van. Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben az átterelt sávon Óbarok térségében véget ért a baleseti helyszínen is. Pici torlódás még azért van, de szépen lassan ott is lehet haladni. 0-30-30-30-95-8 ez a hívható és SMS számunk. Ide várjuk az önök közlekedési infóit is, előre is köszönjük őket.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Ez a Sláger FM 4-től Karakas Balázzsal, aki meg is érkezett, és egészen hazáig kísér mindenkit. Jól mondom, Balázs, szervusz!
1: Úgy igaz, hozom majd a hasznos közlekedési infókat. Nézzük a programokat, jön a hosszú hétvégén, 4 nap, Hawaii Dizsi napfény, ráadásul meleg is lesz, meg majd aztán hűvösebb is. Ilyen ez.
0: Ilyen ez. Minden hasznos információ. Egyébként most tényleg ez nagyon, nagyon jó kis bulizós 4 nap lesz. Én azt látom, vagy legalábbis van bőven olyan program, ami így arra, ezekre az augusztus 20-áikra annyira nem volt jellemző. Kíváncsian várom, majd tőled is őket biztos kapunk belőle.
1: Hát én is néztem, hogy elképesztő bulik lesznek Budapesten, már csak a központi rendezvényeken is. Úgyhogy én kíváncsian várom, milyen lesz, biztos, hogy jó lesz.
0: Szuper, köszönjük szépen, hogy itt vagy. Én ezzel köszönöm szépen mindenkinek ezt az egész kurta hétbi figyelmet. Kurta héti, hogyha van ilyen kifejezés, most megalkottam. Héttől jövök, 10 órától számítok mindenki figyelmére, addig is mindenkinek nagyon jó mindent, Karakas Balázzsal, meg jó hétvégét ugyanúgy is. Ciao, ciao.
1: Köszi, Dani, szia, szia.
2: Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger FM.

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
2: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. Három nap tele filmes élményekkel. Vetfilmpiknik.hu.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
5: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Fáradt? Kimerült? Feszült és ingerléke? A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
8: Vitongo. Stresszre Vitongo.
9: Hagyományos növénygyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
10: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
1: Sláger FM. Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Több helyen is lesz tűzijáték Veszprém vármegyében, mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Elültották a só és üskü közötti tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Légiparádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett a Magyar Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. A több mint fél órás légiparádén Gripen harcászati repülőgépek, Skyfox kiképző repülőgépek, szállítórepülők, valamint H-145M és H-225M helikopterek vesznek részt egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók formájában. A légiparádé zárásaként 3 Gripen nemzeti színű füstcsíkkal húz át a Duna felett, majd egy H-225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval. A légijárművek dinamikus bemutatója és a díszelgő áthúzások miatt a környéken élőknek és a ott tartózkodóknak fokozott hanghatásokra kell számítaniuk. Az államalapítás ünnepén Veszprém vármegyében és a Balaton északi partján is több helyen tűzijáték zárja az augusztus 20-ai programokat. A rakétákra azonban idén különösen figyelnek a szervezők. A hetek óta tartó szárazság és a fokozott tűzveszély miatt az országban, illetve a Balatonnál is akad már példa arra, hogy inkább lefújják a programot. A Balatontól távolabb Sümegen találhatunk biztosan megkérdetett augusztus 20-ai tűzijátékot. A sümegi várban 20 órakor történelmi lovasjátékok és mongol lovas kaszkadőrsó kezdődik, majd 21 óra 30-kor a várból fölövik fel az ünnepi tűzijátékot. A legnagyobb Veszprém megyei városok közül Pápa, Ajka és Várpalota jelenleg közzétett augusztus 20-ai programjában nem szerepel tűzijáték. Veszprémben idén nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Tihanyban nem hagyományos tűzijátékkal készülnek. 21 óra 30 perctől az apátság falán 2x12 perces ünnepi fényjátékot vetítenek. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításán. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen közlekedni a várnegyedben, a Jókai Mór utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A várlift építéséről korábban már beszámoltunk. A veszprémi főegyházmegye a várnegyed megújításának részeként egy különleges megoldást választott. A lift akna a Várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Eloltották Veszprém vármegyében a só és üskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, írja a katasztrófa védelem közleménye alapján a Portfólió. A tájékoztatás szerint egy bokros területen az aljnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az oltásban 2 honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a rendőrségnek a 8-as főút érintett szakaszát több órára le kellett zárnia. Újabb részleteket közölt az országos mentőszolgálat a hétfő délutáni Szápár és Csetény között történt balesetről. A mentők egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállított a kórházba, írja a Beol. A helyszínen a műszaki mentés miatt a forgalom egy ideig félpályán haladhatott, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel kellett megközelíteniük az érintett útszakaszt.
1: Budapesten most éppen 29 fokot mutatnak a hőmérők, sok felhő van az égen, de néha kisüt a nap, és ez mindenképpen jót tesz a hangulatunknak. Jelentős csapadék nem várható, viszont többfelé élénk lehet az erős nyugati délnyugati szél. Holnap a városban napsütéses időre van kilátás, bár időnként azért egy-egy gomoly felhő lehet, de Budapesten nem valószínű, hogy jelentős mértékű csapadék alakulna ki. Kellemes idő lesz majd az augusztus 20-ai programokra, a legmelegebb órákban holnap 34 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Már is nézzük, mi újság a budapesti és a környékbéli vasúthálózaton. Kapcsolom a MÁV Inform ügyeletes munkatársát, Jancsurák Bencét. Szervusz, Bence!
2: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonatforgalom. Az augusztus 20-ai ünnepi programokhoz kapcsolódóan idén is megéri vonattal útnak indulni. Számos járatunk hosszabb szerelvénnyel, illetve meghosszabbított útvonalon közlekedik. Jelentősen bővül az esti, valamint az éjszakai kínálat is. A tűzijáték utána már megszokott szokott módon mentesítő vonatok indulnak az ország több régiója felé. Idén újdonság, hogy a késő esti fővárosi rendezvények után hajnal 2 és 3 óra között is indulnak mentesítő vonatok és volánjáratok, ezzel megkönnyítve a hazajutást Budapest elővárosába és a vidéki nagyvárosokba. A menetrendek az online felületeken, valamint a mászcsoport.hu per nemzeti ünnep oldalon tekinthetők meg. A nemzeti ünnepre több vonalon is befejeződnek a nyári karbantartások. A Lajos-Mizsei S21-es vonatok és a Gödöllői H8-as hév szerelvényei holnaptól ismét a teljes útvonalakon közlekednek, ma még pótló buszra kell átszállni. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: A hosszú hétvége, itt vagyunk már a kiskapujában, én meg hozom azokat a zenéket, amikkel könnyebben elvezethetünk odáig. Hello, Karakas Balázs vagyok, ha számítok a hallójáratokra egészen este 10-ig, Ella Langri pedig egy könnyed country popos dallamot hoz, vadonatúj felvételez, itt a Beatles.

Maneskin frontemberének szóló munkája, Damiano David és a The First Time itt a Sláger FM-en. 4:05 is elmúlt már 5 perccel, a forgalom az nyilván azért kusza egy picit a fővárosban. A budai oldalon, javarészt a Budaörsi úton és az Alkotás utca Margit körút útvonalon akadozósabb a forgalom. A túloldalon Kiskörút, Nagykörút, Hungária körgyűrű szintén nyűgös, meg hát persze azért a környező kis utcák is. Vigyázzunk egymásra, jó utat kívánok. Mindemellett pedig gondolkozzunk a legizgalmasabb program lehetőségeken, hiszen hát ilyenkor már szerintem bőven kijelenthetem, hogy kitört a hosszú hétvége. Ott az Elektrorakpart, a Műegyetem rakparton, ma és holnap nemzetközi színvonalú elektronikus zenei helyszínné változtatják a helyet. A kortárs elektronikus zenei szcéna a Budapest ikonikus Dunai panorámájával találkozik. A kifejezetten erre az eseményre épült nagy színpadra olyan nemzetközileg elismert világsztárok érkeznek, akik letettek már valamit az asztalra. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, elképesztő nagy buli vár ott minket ma és holnap is. A folytatásban pedig itt is, hiszen a 80-as évek egyik ikonikus popzenéje Glenn Frey-től The Heat Is On.

0: útközben hazafelé ilyen lendületes zenék szólnak. Florida-val és a Good Feeling-nel hangolódtunk már a hosszú hétvégére. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatjánk. Hát nem sokára egy picit visszaveszünk a BPM-ekből. Teddy Swims-el, aki a lassabb BPM-ek ellenére a lelkünket is megmozgatja. Jön majd a The Door, előtte nézzük mi újság az utakon, és azt is mondom, milyen idő lesz. A mai nap a folytatásban naposabb, felhősebb időszakok váltják egymást Budapesten, jelentős csapadék már nem várható a térségünkben. Holnap aztán javarészt napsütésre van kilátás, bár időnként azért jöhet egy-egy gomoly felhő képződés, helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, de szerencsére nem ez lesz a jellemző, úgyhogy bízunk benne, hogy majd a tűzijátékozást semmi nem zavarja meg. Pénteken aztán majd sokfelé lehet számítani napsütésre, bár az is benne van a pakliban, hogy aznap felhők zavarják majd a napsütést, az egy ilyen eléggé változat. Nap lesz, bár már aznap sem lesz hideg, 36 fokot is mérhetünk aznap. De amikor így ránézek az SMS falunkra, hogy nem izul a közlekedésben, így hirtelen kipattant a szemem, hogy nem hiszem el, mi minden történt. Képzeljék el, jelentős torlódásokra kell számítani, például az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 43-as és a 21-es kilométerek között. Az N0-as autóúton a keleti szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az erős forgalom miatt csak araszolva tudnak haladni az M31-es autópálya és Ecser között. A keleti szektorban Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon pedig baleset történt, ott ennek okán a 33-as kilométernél lezárták a belső sávot. Az M5-ösön Szeged felé az Örkényi pihenő után a sövényt vágják az 55-ös és a 60-as kilométerek között, ott mozgó terelés mellett a külső sáv lezárásával dolgoznak, azért egy-két kilométernyi torlódást ott már ezzel sikerült összehozni. Elindult a nyaralni készülők hada az M7-esen a Balcsi irányába, Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek, úgyhogy ott hosszabb menetidővel kell számolni. Azt mondják a nálam okosabbak, hogy célszerű lehet az M6-oson lemenni Ráckeresztúrig, onnan aztán Martonvásárról keresztül át az M7-esre, és ezzel ott ki lehet kerülni a nagy forgalom egy részét. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A Britney és a Toxic. Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. 2 perccel elmúlt már 3/4-5. A hosszú hétvége pedig brutálisan berobbant, és nem is arra gondolok kifejezetten, hogy éhezők viadala van a bevásárlók központok környékén, hanem arra, hogy amúgy nagyon sokan indultak el például az M7-esen a Balaton irányába a hosszú hétvégére, és például Török Bárint és Martonvásár között már szakaszosan torlódnak a járművek, úgyhogy számoljanak nagyobb menetidővel. De egyébként az M0-áson is erős a forgalom a keleti szektorban, az M5-ös felé, ott csak araszolva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. A keleti szektorban Gyál térségében pedig az M3-as felé vezető oldalon volt egy baleset, ott emiatt a belső sáv le van zárva, szóval kell a türelem, de miért ne hoznánk közben jó zenéket? Mindjárt jön Lady Gaga és a Wednesday zenéje a Dead Dance, előtte pedig egy igazi fesztivál himnusz a 2000-es évek végéről. A békésmegyei zeneszerető barátok összeálltak egy bandává, és azóta már meghódították az országot. Itt a Magna Cum Laude és a Szín.

0: műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
3: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat.
4: A világ legnagyobb bálnája.
3: Az mekkora?
4: 30 méter.
3: Láttatok már bálnát élőben is?
4: Én élőben nem láttam, de videóban igen.
3: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
4: Nagyon sok ideig, azt tuti.
3: Ti meddig bírjátok?
4: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
3: Szerintetek a bálna tud csuklani? Még nem láttam csuklóban.
4: Nem tudom.
3: És a busz az tud csuklani?
4: Ez most komoly kérdés?
3: Igen,
4: komoly.
3: Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
2: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
5: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A koncert csúszínpadán Rúzsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői Szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői Kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kiló ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
7: Jött egy üzenet, meghallgatom.
8: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
7: Pölöskei, a családi szörp.
9: A nyári melegben feltöltődésre vágyik.
10: Van megoldás.
9: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, dizájn, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
10: www.hotelnautis.hu.
11: Anna, a nyár nagyon gyorsan elrepül. A gyerekek nőnek, és hamarosan el kell kezdenünk gondolkodni a gyerekszobák bútor cseréjén.
12: Már gondolkodtam rajta, Laci. Néztem a Mercury Market oldalán, és széles választék van a bútorokból. Biztosan találunk valamit a gyerekeknek.
11: Anna, akkor mikor megyünk a Mercury Market áruházba?
12: Most!
11: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. mercurymarket.hu.
13: Hollywood Vampires, Johnny Depp, Alice Cooper és Joe Perry egy színpadon. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sport Arénában. Éld át élőben a rocklegendák lehengerlő koncertsóját. Hollywood Vampires. Jegyek az eventim.hu-n.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Éjféltől másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn, de koncertek lesznek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. A rendszerváltás utáni 8. államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Fostoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladat és hatásköreit. Csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűzőnap kerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyermekekre, idősekre és krónikus betegekre. A katasztrófavédelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét augusztus 20-án. Magyar Péter miniszterelnök szerint a csodálatos színészi pályája mellett Cserhalmi György 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A kormányfő minden magyar ember nevében megköszönte a színművésznek, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. A korlátozások érintik a Lánchidat, az alsó rakpartokat, a Budai várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn. Az augusztus 20-i városi ünnepségen jelentette be Gémesi György polgármester a Facebookon. A városvezető a helyi katasztrófavédelem vezetőjével egyeztetett, aki arról tájékoztatta, bár a tűzijáték megtartásának nincs jogszabályi akadálya, a szárazság és vízhiány miatt támogatná, ha idén nem tartanák meg azt. Gémesi György hangsúlyozta, hogy tűzijáték nélkül is gazdag programokkal készülnek a Szent István napi ünnepre Gödöllőn, hiszen átadják a díszpolgári címeket és városi elismeréseket, a főtéren kenyérszenter és több koncert és gyermekműsor várja a közönséget. Óbuda Békésmegyer közterület felügyelete és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központja közösen járja a 3. kerület azon pontjait, ahol rendszeresen megfordulnak hajléktalan emberek. A felügyelők a közterületi rendet és tisztaságot ellenőrzik. A szervezet munkatársai pedig kapcsolatot teremtenek az érintettekkel, felmérik a helyzetüket és segítenek, ha szükséges. A közös szolgálat hetente 2 alkalommal zajlik, 4-5 helyszínt érintve, köztük Békésmegyert, a Heltai Jenő teret, a Csobánka teret és a Római teret. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
10: Budapesten 29 fok, eléggé felhős az idő, de azért szerencsére néha átsüt rajta a napsugár, úgyhogy alapesetben jó érzés szerintem a szabadban tartózkodni. Annak ellenére is, hogy ugyan front nincs a főváros felett, de ugye fenn a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, úgyhogy a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében megnövekszik a jajgatás valószínűsége, ugyanis elkezdhet fájni a fejünk, jön a migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság is jelentkezhet. De mondanám, hogy kit érdekel ez, hát jön a hosszú hétvége, amikor meg aztán megint csak eléggé meleg lesz, úgyhogy nyugodtan tölthetjük majd a napot a strandon. Holnap akár 34 fokot is mérhetünk a fővárosban. És nézzük a közlekedési információkat, és tudják, hol nincsenek autók, például a pesti alsórakparton a Margit és az Erzsébet híd között, mert hogy ez le van zárva. A budai alsórakparton dettó hasonló a helyzet a Margit híd és a Rákóczi híd között, ez 22-e este 10 óráig így is marad, kerüljék el azt a szakaszt. Ahol még azért az ember idegrendszere egy kicsikét tud gyűrődni, az az M1-es autópálya. A Budapest felé vezető oldalon a 43-as és a 21-es kilométerek között lassulás szakaszos torlódás tapasztalható. Aztán az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben Herceghalomnál az átterelt sávon 4 személygépkocsi ütközött össze, 5 kilométerre hízott a kocsi sor. Ott is lehet azért a türelmet gyakorolni. A család bekészítette a gumimatracot, úgyhogy sokan nekiindultak az M7-esen a Balaton irányának, csak hogy Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódnak a járművek, úgyhogy hosszabb menetidőre számolhatnak. Az M0-ás keleti szektorában az M5-ös felé az erős forgalom miatt szintén csak araszolva lehet haladni az M31-es autópálya és Ecser között. Jó utat kívánok!
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: 5:05, hello a stúdióban, Karakas Balázs, számítok a hallójáratokra még a következő órahosszákban. Kitartást a dugóban ülőknek, hozom a hasznos információk mellett a legnagyobb slágereket. Most éppen, ahogy mondani szokták, a szegény ember elsőre nyírt. Luis Capaldi kezdi a zenei folyamot, itt a Forget Me is.
16: Ez. Hello, it's Luis Capaldi here.
15: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek. Változatos.

0: Ó, de kellemes popballada. Amikor az M7-esre megyünk a Balaton felé, és ülünk a dugóban, azért ez úgy segít egy picit rendbeszedni magunkat. A Crowded House és a Don't Dream It's Over, ez pedig itt a Sláger FM, 4:06 is elmúlt már, és igen, azért a Balaton felé most nem a legegyszerűbb az M7-esen a forgalom. Török Bálintól egészen Martonvásárig azért nyűgös a közlekedés, de távolabb Pákozd és Fehérvár között is lassulással találkozhatnak, szóval kitartást. És hol nem lesz lassulás, legalábbis bízunk benne? A parlamentben. Mert hogy holnap oda is be lehet majd kukkantani, ráadásul előzetes regisztráció nélkül fogadják a látogatókat. Bejárhatják majd az épület kiemelt belső tereit, köztük például a díszlépcsőházat és a kupolacsarnokot is, megnézhető a díszőrség által őrzött Szent Korona is, meg a koronázási jelvények, és az ünnepi séta mellett az Országgyűlési Múzeum kiállításai is szintén látogathatóak ingyenesen. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá, és ezek mellett játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Itt van egy ember, aki berobbant a sikerlistákra, az újdonság Alex Horntől, Ordinary.
1: Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni?
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Egy dal, ami nélkül nem lett volna igazi a 90-es évek, a Right Said Fred és az I'm Too Sexy, ez pedig itt a Sláger FM, elmúlt már 5:30 is. Természetesen ilyenkor még javában zajlik odakint az élet, egy jó Benson Boone zenével pedig igyekszem megtámogatni a hangulatot. Jön a Beautiful Things, előtte viszont nézzük a közlekedési infókat, és azt is, hogy milyen lesz az időnk. Most épp 29 fokot mérhetünk Budapesten, néha kevesebb, néha több a felhő a fejünk felett, de azért, amikor kisüt a nap, az mindenképpen olyan, mintha a lelkünket simogatnák, szerintem legalábbis. Holnap aztán nagyrészt napsütésre van kilátás, időnként persze lehetnek gomoly felhők az égen, egy-egy futózápor is kialakulhat, de az előrejelzések szerint azért mégsem ez lesz a legjellemzőbb. Leginkább sokat süthet a nap, és akár 34-35 fokos kánikula is lehet majd. Pénteken még inkább oda csavarnak egy picikét a hőmérsékletnek, hiszen aznap akár a 36 fokos csúcsokat is elérhetjük. Nem egyszerű a helyzet, nagyon sokan nekiindultak a Balatonnak, hiszen itt a hosszú hétvége az M7-esen torlódás alakult ki Török Bálinttól egészen Martonvásárig, távol a Pákozd és Fehérvár között is azért megtorpan a forgalom, úgyhogy nyűgös a közlekedés. Ezek mellett ne felejtjék, hogy az M5-ösön Szeged felé az Örkényi pihenő után sövényt vágnak, mozgó terelés mellett dolgoznak, a munkavégzés mögött sikerült már összehozni egy ilyen nagyjából 1-2 kilométeres torlódást, és azért az M1-esen is szakaszosan erős a forgalom. Lassú a haladás Budapesten a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Tököli úton befelé a Barostérnél, és tovább a Rákóczi úton, a Fiumei úton, az Orci tér felé, meg a Nyugati téri felüljáron befelé. Torlódásra kell készülni a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is befelé az Erzsébet térnél, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál is többen lófrálnának. Akadozik még az előrejutás a Margit körúton, a Szélkálmán tér felé, sokan vannak a Csalogány utcában a Széna tér előtt és a Szélkálmán tér környékét, és én most kerülném autóval, úgyhogy erre van lehetőségem. Jó utat kívánok!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 80-as évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Yang és az ő saját káosza, ez volt a Messi. Itt a Sláger FM egész hosszú hétvégén nyomjuk a legjobb zenéket, mert hogy szerintem ilyenkor már gyakorlatilag 3/4-6 után bátran kijelenthetjük, hogy kitört a hosszú hétvége. Mutatja ezt az is, hogy sokan haladnak az M7-esen a Balaton irányába, úgyhogy a nyaralni készülők miatt a torlódás Török-Bálinttól Martonvásárig szakaszosan már kialakult, de Pákozd és Fehérvár között is több helyen megtorpan a forgalom, úgyhogy jelentős menetidő növekedéssel számolhatnak. És mi kellene ilyenkor? Egy olyan dal, amit az egész család 0-tól 99 éves korig együtt énekelhet az autóban. Az a magyar dal, aminek pár nap alatt átlépte a klipje a 10 milliós megtekintést az interneten. Megyünk Mindzsisztánba! Itt van Majkától a Csúrancseppen.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.

0: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
1: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
2: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A reklám után.

0: A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték. Országos babasimogató program indult, Veszprém is csatlakozott. Robbanás történt tegnap délután Őskün. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Idén is tisztavatással, légiparádéval és haditechnikai eszközök bemutatójával járul hozzá a nemzeti ünnep programjaihoz a Magyar Honvédség. Augusztus 19-e és 21-e között több útvonalon katonai járművek és nehéz technikai eszközöket szállító jármű szerelvények közlekedésére kell számítani. A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írja, augusztus 20-án 8 órakor kezdődik a tisztavatás, amelyen az országház előtt felsorakozó honvéd tisztjelöltek ünnepélyes esküt tesznek. Majd kardrántással fejezik ki elkötelezettségüket a hazaszolgálata mellett. A rendezvényt három Gripenből álló kötelék piros-fehér-zöld füstcsíkos áthúzása teszi még látványosabbá. A Balatonnál szinte minden nagyobb településen lesz tűzijáték a nemzeti ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárriban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a túl legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. Tűzijáték helyett Veszprémben rockopera, Székesfehérváron ledes zsonglőr produkció, Hévízen pedig négynapos fesztivál várja a közönséget. A három tóparti település összefogásával megvalósuló fény- és tűzijáték a Strandfesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint augusztus 20-án este 9:30-kor kezdődik Tihanyban, ahol a Bencés apátság falán 2x12 perces fényjáték eleveníti meg az államalapítás ünnepét. Ezt este 10-től Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagore sétányról, amely után 22 óra 10 perckor Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. A több mint 10 perces produkció zenei alapját 100 Saints készíti, írták. Országos babasimogató önkéntes program indult, amelyhez Veszprém vármegye is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy azok a csecsemők sem maradjanak biztonságos emberi közelség nélkül, akik valamilyen okból szülői gondoskodás nélkül töltik első heteiket, hónapjaikat a kórházban. Az önkéntesek jelenléte, a megnyugtató érintés és a figyelem fontos része lehet a babák mindennapjainak, írja a megyei hírportál. A programhoz országosan mintegy 4500 felkészített önkéntesre van szükség. Veszprém vármegyében három intézmény szerepel a programban, így a környéken élők a Veszprém vármegyei Csolnaki Ferenc kórházban, az Ajkai Magyar Imre kórházban, illetve a Pápai Gróf Eszterházi kórház és rendelőintézeti szakrendelőben vállalhatnak majd önkéntes munkát. Pirotechnikai robbanás történt kedden délután a Veszprém megyei Őskün a Hársfa utca egyik családi házában. Az épület nyílászárói kiszakadtak a helyükről, írja a katasztrófa védelem. A pétfürdői hivatásos tűzoltók átvizsgálták az ingatlant és lőszereket találtak, ezért 50 méteres körzetben lezárták a területet. Emiatt 4 közeli ingatlanból 5, a szomszédos italmérésből szintén 5 ember távozott. A házban tartózkodó lakóhoz mentő érkezett. Súlyos katasztrófa a meg Gyűrvárt is kedre virradóra. A Rákóczi utca egyik családi házában a kora hajnali órákban hirtelen robbanás történt, majd pillanatok alatt hatalmas tűz csapott fel az épületben. Összeütközött egy személyautó és egy motorkerékpár a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakaszán, az 55. és az 56. kilométer között. A veszprémi hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a karambolnál, amelyhez a mentőket is riasztották. A baleset helyszínén forgalmi akadályra kellett számítani, írja a veszprém.katasztrófavédelem.hu.
1: Már is nézzük, milyen lesz az idő Budapesten. Most éppen 30 fokot mutatnak a hőmérők. Amúgy szépen süt a nap sok felé, bár néha egy-egy fátyolfelhő megzavarhatja ezt az idilt. Holnap javarészt sok napsütésre van kilátás. Lehetnek felhők felettünk, ezekből elszórtan kisebb futózáporok kialakulhatnak, de azért javarészt a nyárias életérzés dominál majd. 33-34 fokot mérhetünk, és nagyon reméljük, hogy a futózáporok nem pont a tűzjáték ideje alatt akarnak majd betalálni. Hát egyelőre nézem itt az órára lebontott előrejelzést, és szerencsére kopogom le még egyszer az esti órákra. Egészen kellemes időt jósolnak a meteorológusok. Mondom a közlekedési híreket. Volt egy baleset az M3-ason a határ felé Gödöllő és Bakk között. A 35-ös kilométernél csak egy sáv járható, ennek okán a torlódás már 5 kilométeres hosszúságú. Az M7-esen megindultak a nyaralni vágyók a Balaton irányába, úgyhogy torlódás alakult ki egészen Török-Bálinttól kezdődően Martonvásárig, de távolabb Pákozd és Fehérvár között is hasonlóképpen szakaszos lassulás tapasztalható. Az M1-esen is erős a délutáni forgalom a Budapest felé vezető oldalon, a 43-as és a 21-es kilométerek között lassulás tapasztalható. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Budaörs között a kiépített terelésben Herceghalom térségében az átterelt sávon volt korábban egy baleset, szép lassan oszlik a torlódás, de azért még nem teljesen okés a helyzet. Az M0-es keleti szektorában Ecsér térségében az M3-as felé vezető oldalon most történt egy baleset, a 45-ös kilométernél a belső sávon állnak a sérült járművek, 5 km hosszúságú már arrafelé a torlódás. Torlódásra számíthatnak a Nagykörúton, a Hungárián, a Tököli úton, a Rákóczi úton, a Fiumei úton, a Nyugati téri felüljárón, de egyébként az M3-as kivezető szakaszán is sokan vannak. Jó utat kívánok!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Így 6 óra után 5 perccel jöhetnek a zenei kérelmek, rajtul a kívánság műsor. Szép estét a stúdióban, Karakas Balázs. 0630303095-8-as a számunk. Réma és Selena Gomez 1 milliárd Spotify lejátszást értek el ezzel a dallal. Elképesztő eredmény. Countdown!

0: Natalie Imbruglia és a Dalami nélkül a 90-es évek nem lett volna az igazi. Így szólt a torna a Sláger FM-en, 4/7 után járunk már. Ennek ellenére azért a forgalom jelentős. A Nagykörúton, a Hungária körgyűrűn, a Tökölin, a Rákóczi úton, a Fiumei úton, torlódásra számíthatnak a Kiskörúton, az Andrásin, az M3-as kivezető szakaszán, és még sorolhatnám. Jön a hosszú hétvége, mindenki jön megy. Pláne a boltok környékén törhet ki az éhezők viadala, hiszen holnap pirosbetűs ünnep, nem lesz bolt. Ami viszont lesz, az tiszta vatás és zászlófelvonás, hiszen az augusztus 20-ai állami ünnepség nyitó eseménye a Kossuth-téri zászlófelvonás és tisztavatás, amely holnap reggel 8 és 9 óra között lesz. A parlament előtt ünnepélyes katonai tiszteletadás mellett vonják fel Magyarország nemzeti lobogóját. Jelen lesznek az állam vezetői, honvédségi képviselők, díszegységek, úgyhogy érdemes lehet kilátogatni és végignézni, hiszen azért ez maga egy szép ceremónia. Jó szórakozást kívánok hozzá! De közben itt a kívánság műsor 06 30 30 30 95 8. Szia! Kihez van szerencsém? Milyen dalt játszunk?
1: Sziasztok, Anni vagyok, szeretném kérni a Flashdance. Köszi, sziasztok!
0: Semmi akadálya, neked énekel Irene Cara.

0: Egy új New Level Empire dal, ha valami legyen, ez itt a Sláger FM kívánság műsora, 2 perccel járunk fél hét előtt. Csörög a forró drót, halló, Sláger FM, tessék.
1: Hello,
0: sziasztok, hogy szólíthatlak titeket?
1: Engem Annának.
2: Engem Leszinek.
0: Szuperek vagytok, melyik városból telefonáltok, hol éltek?
1: Hát Esztergom, Dörök környékén.
0: Szép környék, az már egyszer fix. Mi úgy csináltok most?
1: Sütöttünk előtt.
0: Mit sütöttetek?
1: Csokis sütit.
0: Ú, ez jól hangzik. És mivel a terv? Jönnek vendégek, vagy csak úgy magatoknak?
1: Magam.
2: Csak mi magunknak.
0: Nem egy rossz elfoglaltság. Meg sem kérdeztem, mi jó a terv a hosszú hétvégére?
1: Hát Balatonra mennénk, de ha ugye most hideg, ezért szerintem a tesómék fognak átjönni.
0: Na, szuper, akkor érezzétek jól magatokat, és pihenjetek sokat. Meg süssetek sok csokis sütit még.
1: Jó.
0: Cserébe tiétek Miles Smith-től a Stargazing. Köszi, hogy hívtatok.
1: Hello.

0: Beszélgettem a környéken lakó barátaimmal, és mindenki mondta, hogy nagyon-nagyon kínlódik, nagyon fáj a feje. Ez annak köszönhető, hogy ugyan front nincs a főváros felett, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, úgyhogy a melegfrontra kifejezetten érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringésű gondok és vérnyomás panaszok egyaránt előfordulhatnak még ma. Ezek mellé még tompasság, fáradékonyság, dekoncentráltság is jelentkezik. Számoljanak arra, hogy időnként megélénkülhet a szél, ami ugye tovább fokozhatja a fejfájásos panaszok előfordulását, amelyeket hát ilyenkor ingerlékenyebbek, meg nyugtalanabbak is lehetünk. Mondom a közlekedési híreket, jó utat kívánok a Sláger FM-mel. Nyűgös az M7-esen a Balaton irányába nekiindulni, sokan nyaralni mennek a hosszú hétvégére. Úgyhogy Török Bálinttól kezdődően egészen Martonvásárig egy kicsikét lassabb a haladás, de távol a Pákozd és Székesfehérvár között is hasonlóan tapasztalható némi lassulás, meg megtorpanott a forgalom, jelentős menetidő növekedéssel számolhatnak. Azt tanácsolják, hogy ha tehetik az M6-oson, menjenek le inkább Rácz keresztúrig, aztán onnan Martonvásáron keresztül fel lehet menni az M7-es autópályára, és ezzel azért a forgalom egy jelentősebb részét ki lehet kerülni. Készüljenek arra, hogy erős a délutáni forgalom az M1-esen is Budapest felé, a 43-as és a 21-es kilométerek között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható. Az M0-áson a keleti szektorban Ecser térségében korábban volt egy baleset az M3-as felé vezető oldalon. Minden sáv járható, de a jelentős 7 kilométeres torlódás azért lassan akar csökkenni. Budapesten még mindig lassú a haladás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, valamint a Fiumei úton az Orci tér felé. Sokan vannak a Kiskörúton, az Andrássyn, a Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utcánál.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A The Gerd Gens és egy aranyos dalocska alá full. Ez itt a Sláger FM kívánság műsora. Kitartást az autózóknak, hiszen Budapesten sokfelé még mindig nehézkes az átjutás. Nagykörút, Hungária, Tököli út, Rákóczi út, Fiumei út, Kiskörút, Andrássy, Bajcsy-Zsilinszky út. Az M3-as autópálya kivezető szakasza a Szerencs utcánál. Sokak arról számoltak be, hogy azért még a Budaörsi úton is ilyen nyűgös egy picikét átjutni, szóval kell a sok-sok türelem. Mi férfiak viszont olyanok vagyunk, hogy szeretünk durogtatni, lövöldözni. Szerencsére most a haditechnikai kiállításra gondolok, ami a Városligetben a Kóskároly sétányon vár minket holnap és holnap után. A Magyar Honvédség interaktív bemutatója lesz ez. Mindkét nap majd egyébként délelőtt 10 és este 6 óra között ismerhetik meg közelebbről a katonák mindennapjait és a haderő korszerű eszközeit. Lesz ott harckocsi, önjáró lövek, gyalogsági harcjármű, légvédelmi rendszerek, radarok. Úgyhogy itt mindent meg lehet nézni, ami a témába vág. Jó szórakozást kívánok hozzá Karcsival is, aki írt nekem. Szia, légy szíves a Panorámától a Vénuszt játsz le. A feleségemnek, Anna Máriának szeretném küldeni sok boldog születésnapot kívánva neki. Ez az egyik kedvenc dala, és eszünkbe juttatja a fiatalságunk híveit. Persze semmi akadálya, tiétek a Panorama is a 86-os nagy siker. Itt a Vénusz!

szerelembestünk a Coldplay-jel, ez volt a Feels Like I'm Falling in Love itt a Sláger FM kívánság műsorában, ami 7 óra után is folytatódik, úgyhogy nyugodtan írjanak 0630303095-8. Nemrég írt nekem Dia: szia, igaz, ami az M7-esen van, tényleg nyugos lejutni a Balaton felé, légy valami jó pörgős dalt játszatok le. Semmi akadálya még a tiétek a hírek előtt, Vastok Csabától az Őrült

0: Műsorajánló. Emlékszik még, milyen érzés volt szeptember 1-én újra belépni az iskola kapuján? A rég nem látott osztálytársak, a nyári történetek a folyosón és az első becsengetés. Szeptember 1-én a Sláger reggel visszaül az iskolapadba. Somogyi Zolival oda térünk vissza, ahol számára minden elkezdődött.
1: A 125. ünnepi tanévét indító Budapesti Szent István gimnáziumba, ahol már diákként iskolarádiót szervezett és műsort készített.
0: Most Pordán Petrával és Kajdi Csaba Cilával együtt újra átéljük a tanévnyitó hangulatát. Sláger reggel tanévnyitó.
1: Szeptember 1-én reggel 6-tól 10-ig élőben a Szent István gimnáziumból.
0: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A műsor támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Köki Bevásárlóközpont. www.kökibevásárlóközpont.hu. És a Color Nyomda. www.colornyomda.hu. Nyomda termékek egy helyen.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutatótermünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
10: Van olyan állat a Földön, ami téged meglep, hogy úristen, ilyen állat?
11: A világ lenne a bálnája.
10: Az mekkora?
11: 30 méter.
10: Láttatok már bálnát élőben is?
11: Én élőben nem láttam, de videóban igen.
10: Hány percig bír vajon lélegzetet visszatartani?
11: Tehát sok ideig, az tuti.
10: Ti meddig bírjátok?
11: Hát levegő nélkül, amikor ugye csuklok, akkor ugye mindig visszatartom a levegőt, és akkor hát ilyen 10-15 másodpercig szoktam.
10: Szerintetek a bálna tud csuklani? Még nem láttam csuklóban.
11: Nem tudom.
10: És a busz az tud csuklani?
11: Ez most komoly kérdés?
10: Igen,
11: komoly. Hát tud.
10: Mi az, hogy nem? Hát úgy hívják, hogy csuklós busz.
12: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A műsor támogatója a Lidl Magyarország, amely a WWF Magyarországgal közösen újra életre keltette a Lutra albumot.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Meglátogatta az M3-ason történt buszbaleset sérültjeit a nagykövetségi ügyvivő és a tiszteletbeli konzul. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár. 4 magyar egyetem is bekerült a világ egyik legismertebb felsőoktatási rangsorába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A budapesti lengyel nagykövetség ügyvivője és Lengyelország szolnoki tiszteletbeli konzulja meglátogatta az M3-as autópályán vasárnap történt súlyos buszbaleset 5 sérültjét a Borsodaba-Üzemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban. A diplomaták kiemelték a sérültek szakszerű ellátását, és köszönetet mondtak a Miskolci kórház vezetésének, az egészségügyi dolgozóknak, a mentésben résztvevőknek, valamint a helyi hatóságoknak. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás. A bíróság tegnap döntött a férfi letartóztatásáról. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegőszennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett. Megjelent a világ egyik legismertebb felsőoktatási rangsorának 2026-os kiadás, amely szerint a világ élmezőnyét továbbra is a Harvard vezeti, amelyet a Stanford és az MIT követ. A legjobb 1000 intézmény közé 4 magyar is bekerült, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem az 501-600-as kategóriában szerepel, így megosztva lettek a legjobb magyar egyetemek. A Semmelweis Egyetem a 701-800-as, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem pedig a 901-1000-es. Került. A Sziget Fesztivál turisztikai és gazdasági jelentősége túlmutat a fesztivál területén elköltött összegeken. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a rendezvény miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI Gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményét. A kérdőíves nem reprezentatív kutatás szerint egy külföldi fesztiválozó a nemzetközi utazási költségek nélkül átlagosan mintegy 260 ezer forintot költ hazánkban, a Szigethez kapcsolódóan, ideértve a fesztivál területén és az azon kívüli költségeket is, a fesztivál jegytől a budapesti szállásig és vendéglátásig. Az idei rendezvényen 357 ezer látogató vett részt, 47%-uk külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele először járt a Szigeten. A nem budapesti vendégek a fesztiválon kívül további 98 ezer forintot költenek, főként szállásra, vendéglátásra és szórakozásra, ami tovább növeli a Sziget gazdasági hatásait. Közel 24 ezer nevezőt várnak a szeptember 6-ai 41. Vízer Budapest félmaratonra, közölte a Budapest Sportiroda. Bemutatták az egyéni és váltóérmeket is, amelyek összsúlya eléri a 2 tonnát, központi motívumok pedig Budapest sziluettje és a Duna áttört vonala, a szalag pink és kobaltkék színe pedig a Vízer arculatához illeszkedik. A nevezések alapján 1103 hazai település és 111 ország futói érkeznek a fővárosba, a mezőny a Pázmány Péter sétányról indulva világörökségi helyszíneket érintő útvonalon teljesíti a távot. A hétvégén egyéni félmaraton, páros és trióváltó, valamint 10 kilométeres futás is lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Holnap sok napsütésre van kilátás Budapesten, de néha erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Ebből elszórtan kialakulhat némi zápor, de jelentéktelen mértékben és mennyiségben. Élénk erős lehet a déli, délnyugati szél. A legmagasabb holnapi nappali csúcshőmérsékleti értékek 34 fok környékén alakulnak a fővárosban. Pénteken gyakran zavarhatja a fátyol, gomoly felhő a napsütést, de ezek mellett azért egészen meleg lesz, hiszen akár 36 fokot is mérhetünk. A leghamarabb majd jövő hét kedden alakulhatnak 30 fok alatt a nappali csúcsok. Jövök a friss és ropogós közlekedési információkkal. Köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Lassú a haladás a Nagykörúton és a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál. Sok az autós a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Sokan haladnak az M7-es autópályán a Balaton irányába, sokan indultak meg nyaralni, emiatt szakaszos torlódás alakult ki egészen Törökbálinttól kezdődően Martonvásárig. Távolabb a Pákozd és Székesfehérvár között is hasonló kép, szakaszos torlódás tapasztalható. Több helyen megtorpan a forgalom, számítsanak jelentős menetidő emelkedésre. Korábban volt egy baleset az M3-as autópályán a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Hallgatunk arról írt, hogy a gödöllői kihajtó utántól áll az autópálya, nagyon hosszú a sor is alig halad, valamit köszönöm szépen az infót. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Budaörs között terelésben kell autózni, a mai nagyon erős forgalom miatt a határ felé Herceghalom és Bicske között, valamint Budapest felé Szárliget és Herceghalom között lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánság műsor. Hello, a stúdióban Karakas Balázs. Visszaugrunk abba a korszakba, amikor az MTV még erősen formálta a slágereket, de azért már a streaming is kezdett úgy szépen éledezni. A 2000-es évek szerintem zseniálisak voltak, Shakira pedig ezt idézi meg. Itt a Hit Don't Lie.
16: No fighting. We got the refugees.
17: No fighting.

0: győzelmet írtottunk Ray Parker Juniorral. Ez volt a Ghostbusters itt a Sláger FM-en, ahol bizony szólnak a legnagyobb slágerek, még így a hosszú hétvége előtt is. Ne feledjék, azért bevásárlóközpontok környékén simán kialakulhat ilyenkor egy-egy éhezők viadala. Pedig egyébként a hosszú hétvégén nyitva lesznek ám a boltok, csak a holnapi nap, mivel ünnepnap lesz, ez lesz kivétel. Apropó ünnepnap, annyi minden vár minket. A Margit-szigeti Rózsakert például augusztus 20-a és 22-e között esténként fénykerti alakul. A látványos installációk este 8 órától hajnali 1-ig nézhetőek majd meg. Kortárs művészek fényobjektumai olyan láthatatlan jelenségeket tesznek érzékelhetővé, mint a mágneses mező kereje, vagy éppen az idegsejtek kommunikációja. Az alkotások nem csupán néznivalók, bevonják és interakcióra hívják a közönséget. Fényből formált holdat és az éjszakában megjelenő napot is láthatunk, meseszerű fényszűnyegen sétálhatunk, és elmerülhetünk a fényjátékok meditatív világában. Mindez holnap már a Rózsakertben. Jó szórakozást hozzá, és persze itt van valaki a vonalban, hiszen ez a Sláger FM kívánság műsora. 0630 30 30 95 8. Sláger FM, tessék, szia!
1: Sziasztok, Jani vagyok, üdvözlök mindenkit. Egy szép Bee Gees számot szeretnék kérni, küldeném Magyarországon kislánynak, akit nagyon szeretek. Köszönöm, sziasztok!
0: Semmi akadálya, tiéd a Secret Love, itt a Sláger FM kívánság műsorában.

0: Rendületes dal Ed Sheerantől, ez volt a Sapphire nálunk a Sláger FM-en. Szerintem már nagyon sokan ott vannak a hosszú hétvégei lázban. Van, aki már úton valami jó kis 4 napos kiruccanásra, valaki még most tervezgeti, hogy a hosszú hétvégén merre indul, de az biztos, hogy megéri ezeket a pillanatokat megélni. Valaki pedig a Sláger FM kívánság műsorát hívja 0630 30 30 95 8. Szia, miben lehetek segítségedre?
1: Szeretnék kérni a férjemnek egy számot, de nem, hogy nagyon szeretem. Sziasztok!
0: Tétek Wolf Kati, és az a dal, ami elképesztő nagy hatást gyakorolt az énekesnő karrierjére. Jön a Szerelem, miért múlsz?

0: A padlagfű pollen koncentrációja közepes magas szinten van jelen a budapesti légkörben. A következő napokban az előrejelzések szerint a pollen koncentráció továbbra is emelkedni fog, és egyre több felé éri majd el a környékünkön is a magas szintet. A csalánfélék és a kenderfélék koncentrációja a közepes tartományban alakul, de alacsony mennyiségben. Jelen van még a levegőben a pázsitfű, az utifű, a libatopfélék és az ürömpollenje is. A kültéri allergén gombák spóraszáma pedig az alacsony tartományban alakul Budapesten. Ne feledjék, holnap is meleg lesz, 34 fok a fővárosban. Többen jelezték, hogy az M3-ason a korábbi baleset nyomán továbbra is jelentősebb torlódással találkozhatunk Gödöllő térségében a határ felé vezető oldalon. Sokan haladnak az M7-esen a Balaton irányába. A nyaralni készülők jelentős torlódást okoztak Török Bálinttól kezdődően egészen Martonvásárig, szóval nekik kitartást kívánok. De még kicsit távol a Pálközd és Székesfehérvár között is hasonlóképp szakaszos torlódást tapasztalható. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Budaörs között kiépített terelésben kell autózni. A mai erős forgalom miatt a határ felé vezető oldalon Herceghalom és Bicske között, valamint Budapest felé Szárliget és Herceghalom között lassulással, torlódással találkozhatnak. Budapesten lezárták a 12. kerületi Városmajor utcát a Szilágyi Erzsébet fasor előtt, mert egy fa dőlt az úttestre. Emiatt a 129-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Nagyajtai utca és a Szél Kálmán tér megállókat. És ne feledjék, lezárták a pesti alsórakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsórakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között augusztus 22-e 22 óráig.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger!

Egyfelejthetetlen dal a 90-es évekből, annyira aranyos a Sixpence None the Richer-től a Kiss Me. Ez itt a Sláger FM, és persze a kívánság műsor. Imádjuk ezt a mai napot, hiszen a hosszú hétvégét szerintem most már hivatalosan is kirobbanthatjuk. Elképesztő jó programok lesznek Budapesten a következő időszakban. Például a kokáért ugye továbbra is Zakatol a Mozi-sziget, a Margit-szigeti atlétikai centrumban. Ingyenes szabadtéri vetítéssel várnak minket esténként. A sorozat az ország díjnyertes filmjeit mutatja be. Esténként más kulturális környezet és filmlátásmód kerül a vetítővászonra. A filmeket jellemzően eredeti nyelven, de magyar felirattal vetítik. Egyébként a mai nap folyamán este 8 órától majd az Üdvözlet a Marsról című német családi film lesz megtekinthető, 85 perces hosszúságra készüljenek. Ezek mellett pedig a kívánság műsorra érkezett egy üzenet Andristól. Szia, a páromnak Berlinek szeretném küldeni Nick Kershaw egyik felvételét, mert nagy rajongója. Köszönöm szépen. Rendben, tiétek a dal, amivel az ember elképesztő módon megcsinálta a szerencséjét, hiszen még 40 évvel később is róla beszélünk. Itt a The Riddle.

Sabrina Carpenterrel már teljes mértékben hosszú hétvégei hangulatot varázsoltunk. A Tears szólt itt a Sláger FM-en nyúlfarknyival 8 óra előtt, ami azt jelenti, hogy a kívánságműsor véget ért, de hát tudjuk jól, amikor becsukódik egy ajtó, kinyílik egy másik. Úgyhogy este 8 órától hozom a leghasznosabb budapesti információkat és a legnagyobb magyar slágereket, úgyhogy mindenképp érdemes velem maradni. Jönnek még a hírek is, előtte pedig még a Bagosi Brothers Company, és tőlük az Álljunk Össze.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Miénk itt a film? Zárd a nyarat a Veszprém Balaton filmpiknikkel. Augusztus 27-e és 29-e között vár Veszprém és Balatonfüred az év legjobb magyar filmjeivel és filmklasszikusokkal. Szabadtéri vetítések, közönségtalálkozók, sztárok, koncertek, gyerekprogramok. Veszprém Balaton filmpiknik. 3 nap tele filmes élményekkel.
2: Webfilmpiknik.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
5: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Több helyen is lesz tűzijáték Veszprém vármegyében, mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Elültották a só és üskü közötti tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Légiparádé lesz a Duna felett augusztus 20-án. 9 órától a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna szakasz felett a Magyar Honvédség légierejének merev és forgószárnyas eszközei mutatkoznak be. A több mint fél órás légiparádén Gripen harcászati repülőgépek, Skyfox kiképző repülőgépek, szállítórepülők, valamint H-145M és H-225M helikopterek vesznek részt egyéni és kötelékrepülések, valamint helikopteres bemutatók formájában. A légiparádé zárásaként 3 Gripen nemzeti színű füstcsíkkal húz át a Duna felett, majd egy H-225M helikopter érkezik nemzeti zászlóval. A légijárművek dinamikus bemutatója és a díszelgő áthúzások miatt a környéken élőknek és a ott tartózkodóknak fokozott hanghatásokra kell számítaniuk. Az államalapítás ünnepén Veszprém vármegyében és a Balaton északi partján is több helyen tűzijáték zárja az augusztus 20-ai programokat. A rakétákra azonban idén különösen figyelnek a szervezők. A hetek óta tartó szárazság és a fokozott tűzveszély miatt az országban, illetve a Balatonnál is akad már példa arra, hogy inkább lefújják a programot. A Balatontól távolabb Sümegen találhatunk biztosan megkérdetett augusztus 20-ai tűzijátékot. A sümegi várban 20 órakor történelmi lovasjátékok és mongol lovas kaszkadőr show kezdődik, majd 21 óra 30-kor a várból fölövik fel az ünnepi tűzijátékot. A legnagyobb Veszprém megyei városok közül Pápa, Ajka és Várpalota jelenleg közzétett augusztus 20-ai programjában nem szerepel tűzijáték. Veszprémben idén nem rendeznek sem tűzijátékot, sem fényjátékot. Tihanyban nem hagyományos tűzijátékkal készülnek. 21 óra 30 perctől az apátság falán 2x12 perces ünnepi fényjátékot vetítenek. Az elmúlt napokban ismét mozgalmasabbá vált a veszprémi vár környéke. Munkások és daruk dolgoznak a várlift kialakításán. A különleges beruházás célja, hogy a jövőben akadálymentesen lehessen közlekedni a várnegyedben, a Jókai Mór utca felől, így a kerekesszékkel közlekedők, az idősebbek és a babakocsival érkező családok számára is könnyebbé válhat a feljutás. A várlift építéséről korábban már beszámoltunk. A veszprémi főegyház megye a várnegyed megújításának részeként egy különleges megoldást választott. A lift akna a Várhegy belsejében kap helyet, és mintegy 36 méteres magasságot hidal majd át. Eloltották Veszprém vármegyében a só és üskü közötti tüzet, amely múlt héten szerdán ütött ki, és mintegy 300 hektárt érintett, írja a katasztrófa védelem közleménye alapján a Portfólió. A tájékoztatás szerint egy bokros területen az aljnövényzet gyulladt ki, amely később lábon álló gabonára és fenyvesre is átterjedt a 8-as főút mentén. A lángokat 17 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói fékezték meg a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. Az oltásban 2 honvédségi helikopter és a civil lakosság is részt vett. Szerda délután a tűz és a nagy füst miatt a rendőrségnek a 8-as főút érintett szakaszát több órára le kellett zárnia. Újabb részleteket közölt az országos mentőszolgálat a hétfő délutáni Szápár és Csetény között történt balesetről. A mentők egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak kórházba, írja a Beol. A helyszínen a műszaki mentés miatt a forgalom egy ideig félpályán haladhatott, ezért az arra közlekedőknek fokozott figyelemmel kellett megközelíteniük az érintett útszakaszt.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosa.

Pussycat, Gáspár Laci és a Szeretetél, csodaszép estét kívánok a Sláger FM-mel, és valószínűleg szerintem szép hosszú hétvégét is kívánhatok, hiszen itt van már a nyakunkon az augusztus 20-ai hosszú hétvége, ilyenkorra azért már általában a boltokban történő éhező viadalokon is túl vagyunk, úgyhogy nyugodtan lehet gondolkozni azon, hogy mi mindent tudunk csinálni a hosszú hétvégén. Például a kokáért ott a mesterségek ünnepe a Budai Várban, ugyanis augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban a hagyományos kézműves mesterségek és a népművészet kerül a középpontba a 40. mesterségek ünnepén. A fesztivál idei kiemelt témája a fazekasság, a díszvendége pedig az Amerikai Egyesült Államok. Közel 1000 mester, magyar és külföldi alkotók, látványműhelyek, valamint mesterségbemutatók várják. És persze nem csak, hogy megszemlélhetik a munkafolyamatokat, hanem különböző kézműves technikákat maguk is kipróbálhatnak. A kínálatot népzenei és világzenei koncertek, néptánc előadások, táncházak és gyermekprogramok egészítik ki. Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. A folytatásban már Varga Viktorral. Tőle jön a Lehet zöld az ég.

Rádió zenéje, az iránytű itt a Sláger FM-en. Csodaszép napot kívánok, vagy szép estét, vagy igazából már lassan szép hosszú hétvégét, hiszen az augusztus 20-ai hosszú hétvégén lassacskán ránk rúgja az ajtót, és jön a 4 napos pihenés. Budapesten holnap egyébként egészen jó idő lesz, úgyhogy bízunk benne, hogy a tűzijátékot sem nem zavarja majd meg. 34 fok környéki csúcsértékek lehetnek, pénteken egészen durván fölcsavarják majd a termosztátot, 36 fok is lehet, és aztán majd a szombat vasárnap egy picikét már úgy mérsékeltebb 32 fokkal telhet el, és az igazi lehűlés majd legalábbis a mostani hosszú távú előrejelzések szerint az leginkább a hét közepén érkezik majd meg. Kedszerda például már csak 25-26 fokot mérhetünk a Budapesten a jelenlegi előrejelzések szerint. Aztán meg majd látjuk, hogy mit hoz az ég. Egy biztos, Zalatnai Cini zenéjére nagyon sokan emlékeznek. A Várlak még egy Dr. Béressel közösen dolgozták fel. Ezt hallgatjuk most.

Soho Party és az éjjel soha nem érhet véget. Itt a Sláger FM-en, én csoda szép estét kívánok. Jön a hosszú hétvége, ennek okán már most jelentős változások vannak Budapest forgalmában. Lezárták például a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Rákóczi híd között, ez egészen augusztus 22-e este 10-ig marad, de egyébként lezárják a pesti alsó rakpartot ma este 10-től 21-e reggel 6-ig, a Közraktár utca és a Havas utca között is, továbbá holnap majd délután 4 és 23-a este 11 óra között a Dráva utca és a Margit híd között is. Le van zárva ugye a Műegyetem rakpart is 22-e este 10-ig, de lezárásokra kell készülni a Pázmány Péter sétányon is. Szóval jelentős változások vannak, legyenek körültekintőek, bármerre is indulnának a hosszú hétvégén. Nálunk pedig addig is itt vannak például a 90-es évek legnagyobb magyar slágerei is, hiszen velünk az FLM és egy régi bulis dal, a Megtalálok még szól.

Csapai Joci és az Értünk volt itt a Sláger FM-en. Csodaszép estét kívánok mindenkinek, pihenéssel, lazítással, és persze a hosszú hétvége utáni vágyakozással telhetnek el ezek a pillanatok, pláne annak, aki még mondjuk dolgozik, hiszen nagyon sokan például délutános műszakban még este 10-ig húzzák az igát, nekik is kitartást kívánok, de bízom benne, hogy mindenkiben tarthatja a lelket a most következő 4 napos hosszú hétvége, és persze a 9 órai hírek, kapcsolom a 2-es stúdiónkat, de még előtte Presser Gábor legendás felvételét is játszom. Ez a Rozsdás Szög!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Éjféltől másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn, de koncertek lesznek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. A rendszerváltás utáni 8. államfő egyeztetett a hivatal átvételéről, az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Fostoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladat és hatásköreit. Csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűzőnap kerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyermekekre, idősekre és krónikus betegekre. A katasztrófa védelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét augusztus 20-án. Magyar Péter miniszterelnök szerint a csodálatos színészi pályája mellett Cserhalmi György 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A kormányfő minden magyar ember nevében megköszönte a színművésznek, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. A korlátozások érintik a Lánchidat, az alsó rakpartokat, a Budai várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környékén kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn. Az augusztus 20-i városi ünnepségen jelentette be Gémesi György polgármester a Facebookon. A városvezető a helyi katasztrófavédelem vezetőjével egyeztetett, aki arról tájékoztatta, bár a tűzijáték megtartásának nincs jogszabályi akadálya, a szárazság és vízhiány miatt támogatná, ha idén nem tartanák meg azt. Gémesi György hangsúlyozta, hogy tűzijáték nélkül is gazdag programokkal készülnek a Szent István napi ünnepre Gödöllőn, hiszen átadják a díszpolgári címeket és városi elismeréseket, a főtéren kenyérszenter és több koncert és gyermekműsor várja a közönséget. Óbuda Békésmegyer közterület felügyelete és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központja közösen járja a 3. kerület azon pontjait, ahol rendszeresen megfordulnak hajléktalan emberek. A felügyelők a közterületi rendet és tisztaságot ellenőrzik. A szervezet munkatársai pedig kapcsolatot teremtenek az érintettekkel, felmérik a helyzetüket és segítenek, ha szükséges. A közös szolgálat hetente 2 alkalommal zajlik, 4-5 helyszínt érintve, köztük Békésmegyert, a Heltai Jenő teret, a Csobánka teret és a Római teret. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: felvétele a játszom pörgött állunk a Sláger FM-en. Kellemes estét és jó pihenést kívánok! 10 évvel ezelőtt egy rövidfilm mellékszereplőjeként született meg Emma, aztán 7-8 évig pihent a története, mire Jánosi Ferenc újra elővette. A kislány időközben kinőtte az eredeti forgatókönyvet, saját regényt kapott, és 2026 nyarán már a Cerka Bella könyvkiadó gondozásában érkezett meg az olvasókhoz. A Slágerkult második részének vendége ma Jánosi Ferenc színművész, az Emma hajmeresztő kalandjai című gyermek és ifjúsági regény szerzője. A vele készült beszélgetésből hallhatnak most egy kis részletet.
1: Ennek az Emmának egyébként az a története, hogy még nagyon régre nyúlik vissza, tehát jó, majdnem 10 évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem Emmának a sztoria, csak aztán szépen pihent a fiókban évekig.
2: És aztán hány évig pihent ez?
1: Hát ezt most ki kellene számolnom, de jó 7-8, igen.
2: Aha, ez viszonylag sok.
1: Mert elkezdtem egy rövidfilm forgatókönyvet írni, és a rövidfilm forgatókönyvnek egy kicsi mellékszála volt egy kislány, Emma, aki egyébként az a kisfilm forgató, vagy a kisfilm főszereplőjének a kislánya volt. Aha. És akkor így valahogy ez így befészkelte magát az agyamba Emma, és akkor így elkezdett érdekelni, meg az ő története, és akkor így elkezdtem kibontani, és végül abból a kisfilmből nem is lett semmi, legalábbis egyelőre, bár még azért ott van a tervek között, de minden esetre Emma meg kinőtte magát, és lett belőle ő, és az ő hajmeresztő kalandjai.
2: Na, de amikor elővetted újra, annyi idő után, akkor mennyi idő volt összerakni még?
1: Körülbelül egy év. Nagyjából egy év.
2: Na jó, ezt csak azért kérdezem, hogy értsék a hallgatók, hogy azért ez, és én azért is szeretek minden egyes könyvszerzőnek itt lehetőséget adni, mert ez egy nem egyszerű meló.
1: Hát abszolút nem.
2: Aki már könyvet csinált, pláne, hogy igazából tudja.
1: Hogy tulajdonképpen ír az ember, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem lesz belőle valami.
2: Na de hát neked lett, mert az magánkiadásban megjelent.
1: Igen, magánkiadásban megjelent 2023-ban, pont édesanyám 75. születésnapjára megjelentettük 300 példányban, és utána megint csak egy pihenő időszak jött, és akkor elkezdtem felkeresni vele, hát kicsit így az esélytelenek nyugalmával, ha mondhatom így, kiadókat, és egy páran elutasítottak, és aztán a Cerka Bella kiadó, egy szentendrei kiadó egyébként, a Parti Medve könyvesbolt az övék, és egyébként ott is kapható Emma, ők fantáziát láttak benne, és azt mondták, hogy jelentessük meg, mert ez megérdemli ez a történet, és akkor ugyan nem az eredeti illusztrációkkal, az illusztrációk változtak, meg az illusztrátor személye is változott, de az eredeti szöveggel egy picit kipofozva, egy picit kiegészítve, egy picit megmásítva egy-két dolgot, megjelent végül is ez a könyv. Azért változtattunk egyébként a sztorin, vagy változtattam, mert tudnélik ez egy folytatásos történet, úgyhogy nyitva is hagyom a végét, hogyha ennyit spoilerezhetek, úgyhogy jövőre, ha minden igaz, akkor jön a
2: tehát van kedved hozzá?
1: Abszolút. Hát mi azt is, hogy már el is kezdtem a második részét.
2: Okay.
1: Így van.
2: Ezt a hallgatóknak mondom megint, hogy az nem gyakori dolog, hogy egy magánkiadás, tehát egy már egy kézben vehető fizikai könyvet kiadnak újra kiadók. Van rá precedens, de nem gyakori.
1: Igen.
2: Ugye ez
1: igen.
2: Egy jó, ez egy nagy dolog.
1: Hát köszönöm szépen, igen, hát én is nagyon hálás vagyok a jó Istennek, meg a Cerka Bella kiadónak, és az ott dolgozóknak, Nacsasós Barbinak, meg Csörgei Andinak, elsősorban, hogy fantáziát láttak ebben. Úgyhogy
2: hát ha megengeded, mondjuk, akkor felolvasom a fülszöveget. Jó. Egyébként 8 és 12 éveseknek van ajánlva a könyv.
1: Igen.
2: Egy varázslatos történet barátságról, bátorságról és a bennünk rejlő erőről. Emma 10 éves, és úgy érzi, senki sem ért igazán. Az iskolában csúfolják, otthon sem mindig könny, és nemrég elveszítette a legjobb barátját. Aztán a születésnapján valami megváltozik. Egy titokzatos jel, egy váratlan látogató, és egy különös töltyfa olyan kalandba sodorják, ahol semmi sem az, aminek látszik. Ezt úgy írtad meg egyébként, hogy akár színpadra alkalmazható legyen?
1: Nem, bár azt megkaptam már, hogy lehetne filmet csinálni belőle.
2: Ja, még filmet is.
1: Igen,
2: na,
1: esetleg. De az a helyzet, hogy Emma az a főhős, akinek esze ágában nincs hősnek lenni, meg egy kis csetlőbotló, kócos kis, ha nem mondom, hogy idegbeteg, de hamar felkapja a vizet, tehát abszolút nem egy tökéletes valaki. De úgy hozza az élet, hogy kvázi kénytelen hőssé válni az ő kis életében, és nem tudja elkerülni az ő sorsát. és így csöppen bele egy olyan világba, ami egy kicsit rendhagyó. Ő az a lány, akit szekálnak az iskolában. Nem ezzel a jelleggel írtam meg szándékkal a könyvet, tehát nem egy ilyen didaktikus hú, ne bántsuk a másikat című műsor. Sajnos biztos mindannyian átéltünk ért, hogy vagy bántottak minket, hogy mi bántottunk valakit, tehát lehet, hogy én is megérdemelnék egy-két varázslatot az általános iskolában elkövetett bűneimért.
2: És nagyon fontos, hogy találkozni is fogsz az olvasókkal.
1: Így van, mivel augusztus 29-én a Parti Medvében Szentendrén lesz egy interaktív könyvbemutató a gyerekeknek, illetve az a megtiszteltetésért, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon október 3-án délután 4 órakor dedikálhatok, úgyhogy oda is szeretettel várom azokat, akik kíváncsiak a Emma történetére.
2: Tehát a 3-át én biztos, hogy megjegyzem. Igen. A születésnapomat, a 29-e pedig az egy szombati nap.
1: Ugye? Így van, az egy szombati nap.
2: Szuper, akkor Szentendrén találkozunk.
1: 11 óra.
0: 22 óra 30-tól Jánosi Ferenc, a Slágerkult második részének vendége, az Emma hajmeresztő kalandjai című könyv, Emma születésének története és a regény folytatásának apropóján. Jó szórakozást a beszélgetéshez, a folytatásban pedig Poyák Lilla dalához is, tőle az Itt és most hallható.

Superstereo és a Bent a neved. Kellemes estét, jó pihenést kívánok a Sláger FM-mel. Jönnek is a jó zenék, itt van a Bikini, tudjuk jól, hogy 82-ben indult Nagy Feróval, de az igazi Sláger korszaka a D. Nagy Lajos féle 1985-ös idővonaltól kezdhető, a közeli helyeken, az agy helyett magad mellett, a mielőtt elmegyek, a kivisz majd haza, ezek gyakorlatilag több generációs felvételek lettek. Mint ahogy ez is, jó kis rockos zúzás a Bikinivel, megüssem vagy ne üssem.

én. Azok a fiúk, angyalok a földre vágynak, ez a Sláger FM. Jó pihenést kívánok és szép estét. Így a hosszú hétvége előtt egy picivel, hiszen már tényleg ott vagyunk, hogy lassacskán mindenkinél a pihenésről fognak szólni ezek az időszakok. Meg hát persze a szórakozásról, de ugye oda el is kell jutni. Tudni kell, hogy 20-án csütörtökön majd a BKK járatok ünnepnapi, munkaszüneti, 21-én pénteken pedig szombati menetrend szerint indulnak. Hát aztán nyilván nem nagy matek, 22-én szombaton a szombati, 23-án vasárnap pedig a vasárnapi menetrend lesz érvényben. De vannak változások. Például péntek hajnalig a 912-es éjszakai járat terelve közlekedik, a Csáktornya park felé nem érinti majd a Batthyány tér és a József-Nádor tér közötti megállókat, míg a Mártonhegy felé kihagyja a Bajcsy-Zsilinszky út és a Fazekas utca közötti megállókat. És persze az ünnepléshez fontos, hogy 20-án csütörtök éjszaka az M2-es, M3-as és az M4-es metró is hosszabb üzemidőben hajnali 2 óra 30-ig közlekedik. A 15-ös autóbusz pedig egész nap a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között jár terelt útvonalon. Én kellemes ünneplést kívánok mindenkinek. Mellette itt vannak a legnagyobb magyar slágerek. Ők már a Queen Bee, Autó egy Szerpentinán.

Ez a Sláger FM. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém.

0: segíti a családokat. A Máltai Szeretett Szolgálat idén is hasznosítja a szigeten hagyott sátrakat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. Elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. A munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű. Feltételezett robbanótest került elő a Margit szigeten a Termál Hotel közelében délután. A rendőrség a tűzterészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárta. A futók és a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet. 10 budapesti kerületben igényelhetnek a családok beiskolázási támogatást, amely gyermekenként 20 és 60 ezer forint között mozog, írja az Eduline. A kerületek többsége elsősorban a rászoruló családokat segíti, de Ferencvárosban jövedelemtől függetlenül minden nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermek után kérhető az egyszeri tanévkezési támogatás. A listán szerepel az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik és a 12. kerület. A kerületi támogatás független az állami 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól, amelynek első 50 000 forintos részletét augusztus 21-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában. Egy ember életét vesztette abban a lakástűzben, amely dél körül keletkezett egy székesfehérvári 9 emeletes épületben. A 7. emeleti lakásban csaptak fel a lángok. Az oltás közben kimentették azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az épületet. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember meghalt, több lakó füstmérgezést szenvedett, őket a mentőkórházba vitték. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei a szervezőkkel együttműködve 2018 óta minden évben a Sziget Fesztivál után összegyűjtik a helyszínen maradt, jó állapotú sátrakat és hasznosítható felszereléseket. Idén is a rászorulókhoz kerülnek a hajógyári szigetről begyűjtött eszközök. A részleteket Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője mondta a Sláger FM-nek.
1: A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat önkéntesei idén összeszedtek 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot, 50 ponyvát és számos egyéb felszerelést, összesen 1400 darabot szállított el a Máltai Szeretett Szolgálat teherautója. Ezek a felszerelések szeretett szolgálatot.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
0: Sátorral érkezőknek előírt 30 eurós metéknek is köszönhető. Ezt azok kapják vissza, akik hazaviszik a

0: meghatározó alkotókat Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Meglátogatta az M3-ason történt buszbaleset sérültjeit a nagykövetségi ügyvivő és a tiszteletbeli konzul. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár. 4 magyar egyetem is bekerült a világ egyik legismertebb felsőoktatási rangsorába. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A budapesti lengyel nagykövetség ügyvivője és Lengyelország szolnoki tiszteletbeli konzulja meglátogatta az M3-as autópályán vasárnap történt súlyos buszbaleset 5 sérültjét a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórházban. A diplomaták kiemelték a sérültek szakszerű ellátását, és köszönetet mondtak a Miskolci kórház vezetésének, az egészségügyi dolgozóknak, a mentésben résztvevőknek, valamint a helyi hatóságoknak. A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás. A bíróság tegnap döntött a férfi letartóztatásáról. 100 millió forintos bírságot szabott ki a munkavédelmi hatóság az iváncsai akkumulátorgyárra, mert a gyárban 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették, közölte Nagy Ervin államtitkár. A hatóság szerint 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt levegőszennyezettségmérést, és a nikkel koncentrációja több dolgozónál meghaladta a határértéket. Nem biztosították a megfelelő védőeszközöket sem a Fejérvár megyében található gyárban, és 59 munkavállalónál fokozott nikkel expozíciót állapítottak meg, amelyet a munkáltató nem jelentett. Megjelent a világ egyik legismertebb felsőoktatási rangsorának 2026-os kiadása, amely szerint a világ élmezőnyét továbbra is a Harvard vezeti, amelyet a Stanford és az MIT követ. A legjobb 1000 intézmény közé 4 magyar is bekerült. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem az 501-600-as kategóriában szerepel, így megosztva lettek a legjobb magyar egyetemek. A Semmelweis Egyetem a 701-800-as, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem pedig a 901-1000-essel. Került. A Sziget Fesztivál turisztikai és gazdasági jelentősége túlmutat a fesztivál területén elköltött összegeken. A külföldi vendégek 90%-a kifejezetten a rendezvény miatt utazott Magyarországra, és 15 milliárd forintot hagytak a magyar gazdaságban, ismertette a GKI gazdaságkutató ZRT a fesztiválon készített helyszíni felmérésének eredményét. A kérdőíves nem reprezentatív kutatás szerint egy külföldi fesztiválozó a nemzetközi utazási költségek nélkül átlagosan mintegy 260 ezer forint költ hazánkban, a Szigethez kapcsolódóan, ideértve a fesztivál területén és az azon kívüli költségeket is, a fesztivál jegytől a budapesti szállásig és vendéglátásig. Az idei rendezvényen 357 ezer látogató vett részt, 47%-uk külföldi volt, és a fesztiválozók közel fele először járt a Szigeten. A nem budapesti vendégek a fesztiválon kívül további 98 ezer forintot költenek, főként szállásra, vendéglátásra és szórakozásra, ami tovább növeli a Sziget gazdasági hatását. Közel 24 ezer nevezőt várnak a szeptember 6-ai 41. Vízer Budapest félmaratonra, közölte a Budapest Sportiroda. Bemutatták az egyéni és váltóérmeket is, amelyek összsúlya eléri a 2 tonnát, központi motívumok pedig Budapest sziluettje és a Duna áttört vonala, a szalag pink és kobaltkék színe pedig a Vízer arculatához illeszkedik. A nevezések alapján 1103 hazai település és 111 ország futói érkeznek a fővárosba, a mezőny a Pázmány Péter sétányról indulva világ örökségi helyszíneket érintő útvonalon teljesíti a távot. A hétvégén egyéni félmaraton, páros és trióváltó, valamint 10 kilométeres futás is lesz. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogy ha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Éjféltől másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn, de koncertek lesznek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. A rendszerváltás utáni 8. államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Fostó Ferágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladat és hatásköreit. Csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűzőnap kerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyermekekre, idősekre és krónikus betegekre. A katasztrófa védelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét augusztus 20-án. Magyar Péter miniszterelnök szerint a csodálatos színészi pályája mellett Cserhalmi György 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épület előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A kormányfő minden magyar ember nevében megköszönte a színművésznek, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. A korlátozások érintik a Lánchidat, az alsó rakpartokat, a Budai várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környezet. Kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn, az augusztus 20-i városi ünnepségen, jelentette be Gémesi György polgármester a Facebookon. A városvezető a helyi katasztrófavédelem vezetőjével egyeztetett, aki arról tájékoztatta, bár a tűzijáték megtartásának nincs jogszabályi akadálya, a szárazság és vízhiány miatt támogatná, ha idén nem tartanák meg azt. Gémesi György hangsúlyozta, hogy tűzijáték nélkül is gazdag programokkal készülnek a Szent István napi ünnepre Gödöllőn, hiszen átadják a díszpolgári címet és városi elismeréseket, a főtéren kenyérszenter és több koncert és gyermekműsor várja a közönséget. Óbuda Békésmegyer közterület felügyelete és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központja közösen járja a 3. kerület azon pontjait, ahol rendszeresen megfordulnak hajléktalan emberek. A felügyelők a közterületi rendet és tisztaságot ellenőrzik. A szervezet munkatársai pedig kapcsolatot teremtenek az érintettekkel, felmérik a helyzetüket és segítenek, ha szükséges. A közös szolgálat hetente 2 alkalommal zajlik, 4-5 helyszínt érintve, köztük Békésmegyert, a Helta Jenő teret, a Csobánka teret és a Római teret. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
2: Sit together on the sofa,

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek. De fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva. Bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Éjféltől másodfokú hőségriasztás lép életbe. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn, de koncertek lesznek augusztus 20-án. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök, közölte a Sándor Palota. A rendszerváltás utáni 8. államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Fostoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljes körűen államfői feladat és hatásköreit. Csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a fényvédelem és a tűzőnap kerülése 11 és 16 óra között. Az augusztus 20-i szabadtéri rendezvényeken különösen figyelni kell a kisgyermekekre, idősekre és krónikus betegekre. A katasztrófavédelem a vész alkalmazáson keresztül ad valós idejű tájékoztatást. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét augusztus 20-án. Magyar Péter miniszterelnök szerint a csodálatos színészi pályája mellett Cserhalmi György 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A kormányfő minden magyar ember nevében megköszönte a színművésznek, amit a magyar kultúráért és a magyar nemzetért tett. Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvények miatt a fővárosban több helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni, amelyek a közösségi közlekedést is érintik. A korlátozások érintik a Lánchidat, az alsó rakpartokat, a Budai várat, a Várkert és a Műegyetem rakpartot. Csütörtökön a délelőtti órákban a légiparádé miatt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet miatt a József Attila utca és a Bazilika környék kell korlátozásokra számítani. A tűzijáték miatt 19 órától a Margit híd és az Erzsébet híd közötti területen lezárják a hidakat, rakpartokat és a környező utcákat. Elmarad a tűzijáték Gödöllőn. Az augusztus 20-i városi ünnepségen jelentette be Gémesi György polgármester a Facebookon. A városvezető a helyi katasztrófavédelem vezetőjével egyeztetett, aki arról tájékoztatta, bár a tűzijáték megtartásának nincs jogszabályi akadálya, a szárazság és vízhiány miatt támogatná, ha idén nem tartanák meg azt. Gémesi György hangsúlyozta, hogy tűzijáték nélkül is gazdag programokkal készülnek a Szent István napi ünnepre Gödöllőn, hiszen átadják a díszpolgári címeket és városi elismeréseket, a főtéren kenyérszenter és több koncert és gyermekműsor várja a közönséget. Óbuda Békésmegyer közterület felügyelete és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miklós utcai integrált hajléktalan ellátó központja közösen járja a 3. kerület azon pontjait, ahol rendszeresen megfordulnak hajléktalan emberek. A felügyelők a közterületi rendet és tisztaságot ellenőrzik. A szervezet munkatársai pedig kapcsolatot teremtenek az érintettekkel, felmérik a helyzetüket és segítenek, ha szükséges. A közös szolgálat hetente 2 alkalommal zajlik, 4-5 helyszínt érintve, köztük Békésmegyert, a Heltai Jenő teret, a Csobánka teret és a Római teret. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Annyira mar meg, amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Magyar Zeneházában, vagyis a Városliget szívében augusztus 23-án vasárnap nagyon-nagyon hosszan jön a magyar jazz ünnepe, vagyis 14 órától este 10-ig ott kint a szabadtéri színpadon igazi sztárparád és igazi ínyenc kavalkád lesz. Negyedszer érkezik a magyar jazz ünnepe a Zeneházában, és ez az egész napos vasárnapi programsorozat a magyar jazz műfaja előtt tiszteleg értelemszerűen. Ingyenes szabadtéri koncertekkel, ez is fontos, beltéri előadásokkal, a Magyar Jazz Szövetség és a Zeneháza közös rendezésében. Olyanok lépnek fel egyébként a szabadtéri színpadon, mint a Debrecen Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartet, vagy éppen Kájer Bálint és zenekar, ők zárják majd egyébként a napot. A debreceni Dixieland Jazz Band repertoáriában népszerű Dixielandőrök zöltek saját hangszerelései és feldolgozásai szerepelnek. Barabás Lőrincék az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílust emelnek be a műsorukba. De a Hodek Trio például a precíz ritmusok, a mély groove-ok és a virtuóz hangszeres játék ötvözetét hozzák majd el. Aztán a hattagú Coltrane ikonjuk 50. évfordulójában, mármint a halálának az 50. évfordulója alkalmából létrejöttek, és éltetik azóta is a legendás szaxofonos életművét. Hála érte nekik, Kájer Bálint és zenekara pedig a swing, a jazz és a rock and roll klasszikus világát idézik meg modern, lendületes előadásmóddal, és hadd ne mondjam, természetesen elegáns színpadi hangulattal. Érdemes tehát 14 órakor már kilátogatni oda a Magyar Zeneházába, a szabadtéri színpadra, mert a jazz ünnepe 2026 munkacímmel egy igazi sztárparádét láthatnak a műfaj szerelmesei, na és persze hamisítatlan ínyenc kavalkádot.
0: Programajánlót hallottak! A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. 10 budapesti kerület is iskolakezdési támogatással segíti a családokat. A máltai szeretett szolgálat idén is hasznosítja a szigeten hagyott srácokat. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A NAV vizsgálatai során nem merült fel bűncselekményre utaló nyom vagy bizonyíték, ezért az eljárást már korábban felfüggesztették, és erről július elején tájékoztatták a nyilvánosságot. A nyomozás teljes lezárásához szükséges osztrák hatósági válasz most érkezett meg, igazolta a szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint azt, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt. 10 budapesti kerületben igényelhetnek a családok beiskolázási támogatást, amely gyermekenként 20 és 60 ezer forint között mozog, írja az Edulány. A kerületek többsége elsősorban a rászoruló családokat segíti, de Ferencvárosban jövedelemtől függetlenül minden nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermek után kérhető az egyszeri tanévkezési támogatás. A listán szerepel az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hetedik, a nyolcadik, a kilencedik és a 12. kerület. A kerületi támogatás független az állami 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól, amelynek első 50 000 forintos részletét augusztus 21-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második részletet november 30-áig kap.